0: művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
1: Hát ez is egy óriási magyar sláger. Ezt se lehetett kihagyni, én azt gondolom, az albumról, ugye?
2: Igen, igen, valójában. Tehát, hogy... Ez úgy voltam is, képzeld el, hogy felvettem több órányi anyagot, zenei anyagot, bementem a stúdióba reggel, és egész nap zongoráztam. Egész nap, közben csak ettem. És egész nap ott voltam este 8-ig a stúdióban, reggeltől.
1: Ez egy nagyon komoly munka. De valójában én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha az ember stúdiózik, akkor eljátsza 2-3-szor, utána már nem biztos, hogy van értelme még egyszer feljátszani.
2: Sőt, képzeld el, hogy sokszor már kétszer sem volt értelme játszani, pedig eljátszottam voltam amiket 5-ször is, és utána meghallgattam őket, és ugye hát az első került a lemezre, igen, és utána egy csomó idős spóroltam volna vele, hogyha már az el... Csak az ember ugye, amikor eljátsza, akkor még nem biztos abban, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy...
1: Igen, az elégedetlenség van benne.
2: Igen, hogy hát ha most még jobb lesz. Aha, hát ha most... Egyedül egyébként pont a Szomorú Vasárnap című dal az a lemezen, amit másnap vettem föl, a többit egy nap alatt vettem föl, és rá egy hétre bementem, mert nem nyugodtam. Abba is fölvettem első nap, nem tudom, 4-5 tracket a Szomorú Vasárnapból, és képzeld, egyik se tetszett. És ő azt mondtam, hogy hú, nem, hát ezt a dalt még egyszer bemegyek, és akkor föl fogom játszani ezt a Szomorú Vasárnapot, és ugye csak a Szomorú Vasárnap van, ami egy másik napon készült a felvétel, és rá egy hétre. A többi dal az egy nap alatt, ugyanaz a napon.
1: De ez óriási készült teljesítmény egyébként, tehát ez egy hihetetlen munka. Köszönöm. Tehát felvételt készíteni, az nem ugyanaz, mint egy koncerten játszani.
2: Ne is mondd, koncerten... Én komolyan mondom, azon gondolkoztam, hogy legközelebb, ha lemez csinálok, mert ugye én szólalemez soha nem csináltam, én azt fogom csinálni, hogy beültetek embereket. Mert teljesen más úgy játszani, igen, hogyha bent ülnek emberek, és nekik játszok. Uh-huh. Mert így most kinek játszok?
1: Igen. Egy koncert, ami megismételhetetlen, igaz?
2: Hát igen, én valójában én legközelebb, hogyha bemegyek, akkor azokat az emberek, hogy engem inspirálnak zeneileg, be fogom ültetni. Uh-huh. És üljenek ott. Inkább fizettek, csak egész nap üljenek ott. És hallassák még azt a számot 4-5-ször, vagy nem tudom, hányszor főveszem, de üljenek ott, mert ugye egy stúdió körülmények között zongorázni, ahol csak te vagy, meg a zongora, ugye nyilván van a hangmérnök, aki felveszi. Én a hangmérnök nevét is, hogy említsem, meg a Kremán Patrik, nagyon jó munkát végzett. És még nagyon fontos ugye megjegyeznem, hogy kedves barátom segítségével jött létre ez a lemez, akit Horváth Gáspárnak hívnak. És az ő segítségével lesz egyébként a Spotify-on is fent. Nagyon köszönöm neki innen is. És ugye az ember ott van a stúdióban, ott van egy gyönyörű szemvézongora. Hát az már egy nagyon jó hangulatot ad, mondjuk az egésznek.
1: Meginspirálja az embert.
2: Igen. Ugye már leüt egy hangot, és akkor azt mondja, hát ez jó lesz. És de viszont nincs közönség. Az ugye meg én, aki heti szinten többször is játszok itt vagy ott, vagy amott, hála Istennek azért, hozzá vagyok szokva, hogyha játszok, akkor valakinek játszok, és ez más. Mert ugye most kinek játszok? Hát nyilván mindenkinek, mert a lemez ugye mindenkinek szól, de igen, te, ahogy mondtad, egy teljes más érzés.
1: Nagyon.
2: Improvizálni tos. Úgy, hogy üres a terem, és nincs ott senki, és nincsenek hatások, meg nem, mert látom az emberek arcát, hogy improvizáció közben, és az inspirál, hogyha így tetszik nekik, vagy bólogatnak, vagy így mozognak a zenére, és akkor én még jobban játszok.
1: Igen.
2: De hogyha én nem látom, csak improvizálgatok, és játszok, szóval improvizálni nagyon nehéz. Mm-hmm. És valójában ennek a lemeznek is a hát több mint fele improvizáció. Ugye megvan a téma, azért nyilván sok minden megvan, de szerettem volna azért, hogy ne legyen minden leírva, ne legyen minden előre kigyakorolva. Szóval a lemeznek a nagy része az improvizáció.
1: Picit beszéljünk most az improvizációról is,
2: igen?
1: Hiszen valóban a vendéglátónak és a te szakterületednek, tehát a jazznek, hiszen te azért jazzzongora művész vagy, azért az alapja az az improvizáció, amit egyébként a klasszikus zenészek, megmondom őszintén, titokban azért irigykedve hallgatnak időnként. Hiszen erre mondjuk a klasszikus zenészek általában nem feltétlenül képesek, mert nem úgy szükséges a klasszikus zenében. Viszont a jazznek ez az alapja, tudod? És a vendéglátónak is.
2: Igen, de viszont Régen azért a klasszikus zenészeknél az
1: jelentős volt.
2: Jelentős, az improvizáció. Igen. Ugye és valójában nem minden improvizáció, úgymond egy jazz. Uh-huh. Szóval attól, hogy improvizálok, azt nem gondolom mind jazznek, sőt, valójában abban azt gondolom, hogy ott találjam ki a dallamokat, találjam ki közben az akkordokat, hogy legyen, találjam ki, hogy menjen ugye az egész dallamvilág, hogy szülessen meg, és nyilván az ember azért használ akarva, akaratlanul jazz harmóniákat, ami jazz harmóniáknak nem igen, mondunk, igen. Ugye, azért azt tegyünk be, de ez a jazz harmónia kérdés is olyan, hogy ugye klasszikus zenébe és a modern klasszikus zenébe a harmóniák, hogyha a harmóniákat nézzük, az jazz harmóniák, hogy a felé Debussy-től egy csomót elvett ugye a jazz zene, meg egymástól ugye a klasszikus zenészek, a jazz zenésztől és stb. Fordítva. És az improvizáció az valójában úgy jó, hogyha ami megszületik, az akkor úgy legyen előadva, hogy a hangulatába is ugye jó legyen, tempóilag is jó legyen, a dallama is jó legyen, és valójában úgy szülessen meg, mint hogyha már le lenne írva. Uh-huh, uh-huh. De mondok egy fordítottját, ha meg le van írva valami, akkor az talán úgy jó, hogyha eljátszok, mintha most születne meg. Uh-huh. Hát ez meg is fordítva. Igen.
1: De milyen nehéz egyébként ez is. Sőt, ez időnként még talán nehezebb is.
2: Na, hiszen, mind a kettő nagyon nehéz. Igen, nagyon. Nehéz. Például egy leírt darabot eljátszani úgy, mint hogyha ez most találnám ki. Uh-huh. És a másik is, hogy úgy játszom el a darabot, mint az már ki lenne találva, de közben most jön. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, igen.

0: ha egy picit belemegyünk részletesebben a harmóniákba, nekem nagyon-nagyon tetszettek ezek a kicsit jazzesebb, kicsit modernebb harmóniák, akár egy klasszikusabb jellegű, mondjuk egy szomorú vasárnap,
1: igen,
0: vagy egy meseautóban. Tehát, hogy ezekben is azért felelhető a te nagyon erős jazz gyökered, motivációt. Ami mindenféleképpen számomra pozitívumként jelent meg az albumon. De nyilván azért folyamatosan azt érzi az ember, hogy azért ez igazi vendéglátó. Tehát amit a címe is tükröz, ezért azért próbáltál ettől nem eltérni, de azért a jazzes gyökerek azért ott vannak.
1: Igen, valójában szerettem volna, hogy ez a lemez az képviselje, ugye, ami zeneileg én vagyok. Uh-huh. Hogy nem akartam ezt túl gondolni, hanem az, hogy muzsikáljon a lemez. Nem, ez a lényeg, hogy muzsikáljon a lemez. Szóval nem arra törekedtem, hogy steril legyen, és hogy tökéletes legyen a lemez, hanem hogy legyen lelke.
0: Uh-huh, de jó.
1: És remélem, hogy ez összejött. És ugye, mikor valaki játszik egy vendéglátói helyiségbe, a vendégek általában akkor halkulnak el, vagy néz, figyelnek oda, hogyha ott valami történik, valami lélek van, vagy valami. Igen. Nem akkor, hogyha valaki szaladgál a zongorán, és ugye igen, és igen, valaki, igen. Most mondok valamit, most szaladgálok a zongorán, akkor ugyanúgy esznek tovább, az jó van, hát most jó van, szólnak, ahogy sok hang szól, sőt, még sokszor az idegesítő, érted? Szóval az ember nem. Hanem amikor így egy-két zenei motívum bejön olyan, aminek érzi, nem ennek lelke van, akkor így kicsit elhangosodik így a légkör, hogy ó. És ugye régen a klasszikus zenész, de nagyon régre visszamegyek. Ugye most nagyon régen. Én azt hallottam, hogy most a nagyon nagyokról beszélek, de nyilván most nem azért, mert most magam hozzájuk hasonlítom, nem. Hanem csak az előadás módot mondom, hogy például Chopin, amikor koncerteket adott, azok ilyen családi koncertek voltak, meg ilyen családias hangvételű koncerteket is játszott, amikor így összegyűltek ugye a jómódú emberek, és akkor adtak neki pénzt, hogy jöjjön oda nekik zongorázni, és adjon egy estet.
0: Így van.
1: És akkor ott ugye ezt jól tudom, hogy voltak ilyenek.
0: Sőt, hát valójában ezek a szalonok voltak a klasszikus, igen, zenének, az otthonai.
1: Igen.
0: És nem óriási koncerttermeket építettek akkoriban.
1: Igen.
0: Ezek az összejövetelek. Igen,
1: és a hangulat. Igen. És ilyen család, és maga lehet muzsikálni, igen, lehet szépen, igen, úgy, ahogy az ember tényleg, igen, szeretne, mert hogy jó érzi magát, és valójában egy családias légkör jön létre. És nincs úgymond szakadék a színpad és a közönség között. Hanem igen, így...
0: Ez nagyon fontos.
1: Így, nem úgy van, hogy én vagyok a színpadon, én vagyok a király, és a közönség meg ott van lent valahol sötétbe, és
0: lent bulizik.
1: És akkor nem tudom, mit csinál, és két világ van valójában együtt, hanem együtt vagyunk emberek, játszik az előadó, és akkor néha még ki is nézek a közönségre, látom, mosolyognak, akkor én is mosolyog, de közben játszok tovább. Szóval én ezt szeretem.
0: Egy picit beszéljünk a vendéglátóról, hogy tulajdonképpen már nagyjából értjük, hogy mi az a vendéglátó, illetve mi a funkciója ennek, de ez zenész szempontból, zenei szempontból, szakmai szempontból hogyan néz ki? Mondjuk más harmóniákat használsz, mint a jazzben? Vagy most, mint laikus kérdezem tőle.
1: Igen, tehát, igen. Hogy... Ez úgy néz ki, ez nagyon jó egyébként a kérdés, köszönöm, hogy a vendéglátóba az ember odaül a zongorához, és azt kell játszani, amire az emberek kíváncsiak.
0: Aha. Ez nagyon jó, de...
1: Itt ismerni kell az embereket. Aha. Szóval nem mindegy, hogy most magyarok ülnek ott, nem mindegy, hogy fiatalok ülnek ott, még azon belül is, vagy idősebbek, vagy beülnek például hollandok, vagy beülnek amerikaiak, vagy bár. Itt nézni kell a közönséget, hogy ki ül ott. Itt nem úgy játszok, hogy én most bemegyek, és akár törik szakad, én ugyanazt fogom játszani. Hát, az nem lehet.
0: Uh-huh.
1: Mert hát akkor lehet arra, amit én akarok játszani, arra nem kíváncsiak.
0: Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból egy vendéglátó zongorista az olyan, mint egy jó prímás.
1: Kiszolgálja, ugyanaz.
0: Kiemelkedő prímás.
1: Hogy kiszolgálja, igaz? A vendéget. Aha. Valójában kiszolgáljuk a vendéget, és hogy mondtad a jazz akkordokat. Az, hogy már, hogy én azt hogyan játszom el azt a nótát, az már rajtam múlik. Uh-huh. És ez tetszik benne, ez a szabadság, hogy én például tudom, hogy a magyarok nagyon szeretik a kicsi gyerevem rózsát szedni, állandóan ugye ez top sláger a mai napig, és nem hiába, mert nagyon nagy szám, és nagyon jó szöveg, dala, minden. És, de viszont azt úgy játszom, hogy én akarom.
0: Ezeknek azért mégiscsak van egy stílusuk is.
1: Ez a bázongorázásnak is van egy stílus, ami, hogy a bázongorázás is, nem mondanánk azt, hogy jazz, de jazzes. Hogy jazzes, mm-hmm. ilyen is, olyan is, és valójában mégis van egy önálló stílusa. Mm.
0: Tehát mondjuk egyszerűbbek a harmóniák, szabad ezt mondani, mint a jazz akkordokban? Mert ott azért, mit tudom én, sok a 13-as, 11-es akkord, míg mondjuk a bázongoristák kevésbé.
1: Nem is ezt mondanám, hogy egyszerűbbek a harmóniák egyébként, mert lehet harmonizálni a dalt úgy, hogy modernebbül szóljon, és közben a téma szépen szóljon, hanem az, hogy nem kell annyira elmenni mm-hmm. messzire. Mm-hmm. Szóval ez a lemez, egyébként nagyon jó, hogy mondod, mert erre a lemezre is jellemző, hogy nem kell annyira elmenni a daltól. Uh-huh. Hanem azért maradjunk a dalba benne, és néha tegyünk egy kis kitérőt, de térjünk vissza a dalhoz. Szóval ne az legyen, hogy nagyon elrugaszkodunk a témától.
0: Uh-huh. Na jó, de a jazzben is ez van, csak ott egy picit, mint hogyha nagyobb lenne a szabadság, és ott olyanok az improvizációk, amikor már időnként az ember fel sem ismeri a témát.
1: Igen, és ugye
0: az időnként, persze ennek is nyilván,
1: és ugye a jazznél az van, hogy ugye improvizálnak 5, 6, 7, 8 kör, szóval ott időben is ugye az improvizációra több idő. Inkább ezt mondanám, hogy hogy a jazznél ugye a maga az improvizációs része több idő van, mert ott ugye az improvizáción van a hangsúly, hogy ki hogy improvizál. A bálzenében nem jó, ha például egy számra olyan sokat improvizál az ember, mert akkor már akik ott ülnek, lehet, hogy nekik ez már, ugye ők nem jazz koncertre jönnek.
0: Így van.
1: Hát ezt kell tudni, hogy miért vannak ott. Ők azért jönnek, hogy meghallgassák a Szomorú Vasárnap című dalt, és felismerjék a dalt.

0: kiknek szól ez a CD, ez az album? Hiszen ha egy bárban vagy, egy bárban zongorázol, vagy mondjuk egy hotelben, egy ötcsillagos hotelben, akkor igen, látod a vendégeket, hogy kik vannak ott.
1: Igen.
0: Külföldiek, magyarok, sőt, hogyha külföldiek, akkor mondjuk japánok vagy amerikaiak, és akkor nekik zongorázol olyan dalokat, amik elsősorban nekik szólnak.
1: Igen.
0: Egy CD-t, egy albumot ilyen szempontból hogy lehet becélozni, hogy tulajdonképpen ki az a közönség, akinek ez szól?
1: Hát ez a lemez ugye elsősorban azoknak szól, akik szeretik a, most viccesen fog hangzani, de a zongora hangját.
0: Jó, ide jó.
1: De stílustól függetlenül. Akik szeretik hallgatni a zongorát, ha valaki játszik a zongorán. És én úgy gondolom, hogy ez a lemez tetszett olyanoknak is, akik a klasszikus zongorázást szokták hallgatni, és tetszett olyanoknak is, akik a jazz zongorázást szeretik, és azt szokták hallgatni. És szeretik úgymond, most ilyen romásan fog fogalmazni, de a finom muzsikát. Mert valójában ilyen muzsikálásról van szó, dallamokról, és hogy finoman eljátszva, de azért legyenek néha egy-két olyan részben, ami nem egyértelmű, vagy legyen meglepetés, ne legyen egyhangú zene, legyenek benne meglepetések, ugye. És valójában, amikor én a lemezt ugye készítettem, akkor arra gondoltam, és úgy próbáltam ezt megformálni, hogy el tudjam játszani azt, amit én leginkább tudok. És az, hogy utána, hogy ez kinek szól, valójában mindenkinek szól, aki szereti.
0: Egy picit elcsépelt ez a szó, hogy játék, tehát hogy zongora játék, meg játszok a zongorán, de egyébként most konkrétan erről van szó ebben az esetben, hogy ez valóban egy játék. Nem csak zongorázásról van szó, hanem hogy eljátszunk egy picit ezzel a hangszerrel.
1: Van, meg a dallal.
0: Eljátszunk meg a dallal.
1: Igen, a hangszerrel, meg a dallal, és nagyon örülök neki, hogy észtenvé zongorán tehettem ezt meg.
0: És egyébként a másik szó a muzsikálás. Tehát, hogy pont ezt lehet kihalani a játékodban ebben az esetben is, hogy nem egy egyszerű előadásról van szó, hanem egy szórakoztató muzsikálásról, muzsikáról. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez is egy elcsépelt szó, én azt gondolom mostanában. Igen. De ha az ember leül és meghallgatja ezt a CD-t, végighallgatja, vagy csak akár részleteket hallgat belőle, akkor is a muzsikát fogja belőle kihallani.
1: Igen, valójában ez a lényeg, hogy legyen lelke a zenének. Mm. Szóval nyilván technika is kell, meg stb.
0: Hát ezek alapok.
1: Meg kell tanulni az embernek nyilván azért valamennyire zongorázni, sőt minél jobban, ahogy kitellik magától, de aminek lelke van, én úgy gondolom, aminek lelke van, az mindig megfogja az embereket. Mm. És máshogy nem is lehet játszani. De nem érdemes, vagy hogy mondjam, hogy az ember akkor játszon, ha érzi, hogy beleteszi lelkét.
0: Egy picit térjünk vissza a tracklistához, tehát a dalokhoz.
1: Igen.
0: Hiszen azért a meseautó,
1: igen,
0: a szomorú vasárnap, a What a Wonderful World levél apukához, Papa Can You Hear Me, és a saját számod For My God, mellett azért megszólal más is. Itt van például az Over the Rainbow, amiről még nem nagyon beszéltünk, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: Hát amikor én ezt hallgattam, ezt a dalt, ugyebár nekem benne van nagyon a fülemben a Jared Tatum.
1: Hát ez a kedvenc
0: és itt is azt hallottam, hogy azt a mindenit, milyen harmóniák, tehát itt azért volt egy kis Jared beütés, egy kis hatás, hiszen ez a
1: lot. De jó, én örülök, hogy ezt mondod.
0: Nem tudjuk magunkat.
1: Mert a kedvenc felvételem.
0: Igen.
1: Tehát most pont rátapintottál
0: nekem
1: is. Ezt a notát szerintem a világon senki nem zongorázza, ugye.
0: Ez egy klasszikus, és mondom, hú, van benne egy-két ilyen harmónia, de alapvetően azért ez a te sajátod és a te saját előadásmódod, de azért mégiscsak egy kis jazz-akkord, és annyira, és ez nagyon pozitív volt számomra.
1: De jó, örülök neki.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen azért került föl a listára, mert ez az egyik kedvenced?
1: Nekem ez az egyik kedvenc dalom. Igen.
0: Egyébként nekem is, csendben elmondom.

0: de aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultrasz 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultrasz 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díkben.
0: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
5: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Mi a története a Bohóc dalnak, vagy a Valaki kell nekem is?
6: A Bohóc dalnak az a története, ez egy 1942-ben bemutatott Szerelmi Láz című fekete-fehér magyar romantikus vígjátékból származik, ebben Dajka Margit énekelt ezt a dalt, és ez amióta én meghallgattam, nem is tudom, évekkel ezelőtt ezt a dalt, de azóta ez egyik kedvenc dalom lehet, mert az szövege van, és van zenéje, szerintem kegyetlen, és kár, hogy már nem írnak ilyen dalokat. Én nem tudom.
5: Ne is mondd.
6: Kéne. Olyan szövege van, ugye, hogy az egyik ember gazdag, az övé minden kincs, van palotája, aranyszobája, de boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, viszont a végén meg az jön ki, ő viszont éjjel-hal. Az lesz a szövege majd. Szóval nagyon nagy szöveg, és óriási szöveg, és óriási zene. És ezt ugye szerettem volna mindenféleképp főzongorázni a lemezre.

0: valaki kell nekem is. Ennek mi a története?
1: Igen, valaki kell nekem is. Mindegyikről elmondhatom, ezek a kedvenc dalai. Ez egy régi magyar dal, ami egyébként érdekes, mert én nem is az eredeti dalról ismertem meg legelőször, hanem a Váradi Roma Cafétól.
0: Aha.
1: Én a Váradi Roma Café lemezen hallottam még évekkel ezelőtt, és már elsőre, fú, gondolom, milyen jó. Hát, hogy ők játsszák, az is nagyon, ugye persze, nem szeretem őket. És de az egész szöveg, a dallama, szóval ezt a dalt azóta nagyon szeretem. Szeretem játszani is.
0: És rendszeresen játszom.
1: És rendszeresen ezt játszom, igen, igen.

0: a februári szerelem?
1: Hát a februári szerelem meg ugye szerettem volna lemezre játszani mindenféleképp egy ifjabb Járóka Sándortalt. Ugye ifjabb Járóka Sándor nekem egyik zenei példaképem, ugye nem kell róla mit mondani, zseni. Szóval zeneileg olyan lélek, ami az ő játékában volt, nem igazán tudok sok embert mondani. És egy óriási zenei példakép, és hát ami zenéket megírt, ugye, hát többet is írt, és azok közül szerettem volna egyet választani a lemezre, és akkor így esett választás a februári szerelemre.

0: Engem nem lehet elfelejteni, ha jól emlékszem, Zalatnai Sarolta énekelte.
1: Igen, ez nagyon régi dal már, ez is.
0: Nekem legalábbis vele van a fülemben.
1: Igen, most az eredeti kitő van, ez egyébként jó kérdés, mert sok-sok előadó ilyenek köztük, ugye Zalatnai Sarolta is, és nagyon jó kis dal. És ez úgy képzeld, de úgy került fel a lemez, hogy eredetileg ez nem lett volna a lemezen. Mármint, hogy én először, ebből egyébként több dal van, most már így belemegyünk, több dal van, amit én először én nem tettem a lemezre.
0: Aha.
1: És képzeld el, hogy a kedves barátom, aki segít ugye a Spotify-os elérhetőségben majd, a Horváth Gáspár, ő több dalra is azt mondta, hogy ez miért nem megy rá? Mert ugye átküldtem neki a felvételeket. És én először nem találtam úgy, hogy rajta kéne, hogy legyen, hogy mondjam, nem válogattam be. Uh-huh. És aztán bekerült, ez egy vidámabb hangvételű dal egyébként a lemezen, és szerintem ez most is színesíti a lemezt ezzel, hogy ez ilyen kis tempósabb, kis vidámabb dal, és nagyon szeretem.

0: egy album, egy CD esetében mindig nagyon fontos, hogy milyen sorrendben vannak ezek
1: igen,
0: a dalok.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogyha az ember Spotify-t hallgat, akkor általában, vagy bármilyen zene megosztót,
1: igen,
0: akkor általában egy-egy dalt meghallgat egy albumról, vagy inkább csak egyet, mert beválogatja esetleg az algoritmus, és akkor utána megyünk is tovább.
1: Igen.
0: De ritkán ül le az ember, hogy akkor most végighallgat egy teljes albumot, főleg a zene megosztókor.
1: Igen.
0: De
1: igen,
0: azért nyilván nálad azért fontos volt, hogy milyen sorrendben van.
1: Fontos ezek volt, igen, meg jól mondod ezt az egész albumot végighallgatni dolgot, mert pont ezért nem akartam ilyen, mert fővettem 3 órás anyagot kb. Vagy 4, nem tudom, de egész nap ugye nagyon sok dalt fővettem, és szerettem volna ilyen 40-50 perc közé besűríteni a lemezt, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon hosszú, és a sorrendet úgy alakítottam össze, hogy a legelső dal, ami ugye van a lemezen, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, és együtt játszom a Levél apukához című dallal, ez két okból is ez lett az első dal a lemezen. Az egyik az, hogy benne van a Levél apukájához című dal, uh-huh, az a második dal, és valójában ezzel is zárom majd a lemezt, csak ugye zenekari formációba is énekkel. Uh-huh. Jól voltam, ez egy jó keretet ad neki.
0: Ez nagyon jó.
1: És a másik az, hogy ez ilyen kis dallamos, kis egyszerű hangvételű játékmódra sikerült, és ez szerintem ilyen jó bevezető a lemeznek.
0: Tehát az ember már az elején akkor
1: az elején ilyen kis hangulatba kerül, még úgymond nem az a hogy fogalmazzak, ilyen bevezetésre szerintem így alkalmas ez a dal így első dalnak, és próbáltam utána úgy tenni a dalokat, hogy azért hangnemek szerint is, ha van egy dúros, akkor jön egy mólos hangnem, stb. Akkor a ugye van különböző hangulatú dalok rajta, például a szomorú, vagyis a meseautó, ez egy kis valceres, ilyen kis könnyedebben fogyasztható dal lett, a szomorú vasárnap az kicsit sötétebb, ugye ez muszáj, azért szerintem ezt a dalt már így játszani, így is szeretem, és amit mondtál, engem nem lehet elfelejteni, ez ilyen kis vidámabbra sikerült, úgyhogy próbáltam úgy, hogy különböző hangulatok legyenek.
0: Tehát, hogy mindenféle oldaladat egy picit bemutatja.
1: Úgymond igen, mert ugye azért a vendéglátózás is arról szól, hogy különböző zenéket játszunk, különböző stílusban, különböző tempóban.
0: Ha egy számot kellene valakinek ajánlani, akkor melyiket ajánlanád legszívesebben? Melyik az a dal, amelyik legjobban magába sűríti a te eszenciádat, személyiségedet?
1: Hát, hogy magába sűríti, azt nem tudom, de amit ajánlanék, hogyha egy dal, hogyha egyet kell választani, hogy tessék, most mondok, amit játszátok le a rádión, ez egy dal, akkor lehet a Bohóc dal lenne.
0: Akit érdekel, akkor a CD a zene megosztókon megtalálhatja. Lesz esetleg belőle lemez bemutató, album bemutató, koncert?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. Egyébként nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy a lemez készítése közben meg úgy stb., hogy azon voltam, hogy létrejöjjön valójában most már, és örülök, hogy ez pont a 40. születésnapomra valósult meg. De hogyha lesz, most nem tudok konkrétot mondani, de hogyha lesz lehetőség, akkor minden bizonyja is, akkor szólni fogok.
0: Milyen utóéletet szánsz az albumnak, a CD-nek?
1: Ez egyik oka az is volt ugye a lemezkészítésnek, hogy meg nincs lemezem. És hogy legyen valami, ami ugye az enyém, úgymond. És hogyha most jó nagy szavakat mondok, de ha már nem leszek, meg stb., vagy hogyha már hogy azért meg lehessen hallgatni valahol, vagy stb. Meg jellemző az, tudod, sokszor volt, hogy játszottam koncerten, itt-ott-amott, múltkor például épp említettem Magyar Zeneházát, ugye ott például, hát mindenki, kb. Akik ott ültek, így jöttek oda hozzám, hogy vennének lemezt, meg szeretnék otthon hallgatni, nagyon jó élmény volt nekik, és szeretnék otthon meghallgatni a zenét, de ez még nem a mostani koncertem volt, hanem még az alezelőző, amikor még ugye nem volt még lemezem, meg semmi, és akkor nem tudtam mit mondani, és már ez többször előfordult velem, hogy ugye a Four Seasons-be is külföldi vendégek, hogy Spotify, hát hallgatnánk, nagyon tetszett, és nem tudtam nekik mit mondani, hanem, és akkor mondtam, hogy hát nincs, akkor ilyen kicsit ilyen furcsán néztek, hogy miért nincs meg. meg hát nem értették, hogy hát miért nincs lemez egy zenésznek, vagy stb. És ez valójában jogosan mondták, mert szerintem egy zenésznek kell, hogy legyen ő lemeze. És amit mondtál, hogy utóélet, szeretném, hogyha ez egy jó színfolt lenne ebbe a műfajba, ebbe a bálzenei műfajba, meg a szólózongora lemezek között, ez egy ilyen színfolt legyen.
0: Nem csak egy egyszerű színfoltról beszélgetünk, szerintem, ne haragudj, hanem egy igazán hiánypótló CD-ről, albumról, hiszen az ember nem nagyon hall ilyet. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon speciális előadásmód. Sajnos most már Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy különleges előadásmód, amit te uh-huh. képviselsz.
1: Köszönöm.
0: Azért mondom, hogy sajnos, igen, hiszen maga értem. Műfaj kevésbé népszerű manapság.
1: Igen.
0: De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó, hogy akkor aki érdeklődik a műfaj iránt, tehát a vendéglátó iránt, az hallgathatja ezen a CD-n keresztül is, hogy milyen volt régen, amikor az ember beült egy kávéházba és hallhatott egy jó vendéglátói zenészt. Kicsit olyan
1: köszönöm.
0: Volt, mint amikor nyilván egy jó prímást hallgat az ember.
1: Igen, köszönöm. Hát, hogy... Én a cigányzenén nőttem föl. Persze. És valójában mindig azt a zenét szerettem volna játszani zongorán. Ez valójában, hogy mindig célom volt, hogy apuékat hallgattam cigányzenekarral, és milyen jó lenne zongorán nekem eljárni.
0: Ja, ne mikor... is mondd. Nekem is nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén. De a zongora az nem illik bele a cigányzenében,
1: De igen, mégse. Igen. Viszont a magyar slágerek meg igen.
0: Igen, pontosan.
1: És valójában ez a magyar slágerekben ezt vissza lehet hozni. Uh-huh. Ezt a hangulatot. Uh-huh. Ezt a cigányzenés hangulatot. Beletenni zongorával, mert ugye a magyar slágerek meg adottak, mert ugye a magyar zene, cigány zene, az valójában egy. Tehát úgy mondjam, hangulatra, nekem, az igazi magyar zene, az igazi cigány zene, ugye cigányzenészek játsszák a magyar zenét az étterembe.
0: Így van.
1: Szóval, és ezek a magyar dalok is, ugye most egy cigány által vannak előadva a zongorán. Ezt így is lehetne fogalmazni. És úgy gondolom egyébként, hogy van velünk ebben a cigánságba. Szerintem a cigánság, és ezt Szakcsillakatos Béla bácsi mondta, és sose felejtem el, hogy örülni kell a cigánságnak, és tudod, mi Józsi? És mondom, miért? Azt mondja, hát az nekünk az benne van a zenébe is. Akarva akaratlanul. És az ott van. Szóval az identitásunkat nem tudjuk külön választani attól a zenétől, amit játszunk.

0: Na jó, de most elsősorban mi most a magyar cigányoknak arról a részéről beszélgetünk, igen, akik muzsikus cigányok. Tehát igen, ez valójában, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire jelentős a cigányságon belül. Egyébként nagy kutatók is gyakran említik, hogy tulajdonképpen a zenés cigányok, a muzsikus cigányok, igen, azok valójában a krémjét képezik, az elit osztályát képezik általában a cigányoknak. És ők valóban amiféle, amilyen tradíciót magukba hordoznak, amit nyilván nem az utóbbi évtizedekben, hanem inkább az utóbbi évszázadokban alakítottak ki, igen, az valami annyira speciális dolog, ami csak rájuk jellemző. És hát nyilván ezt szerették a külföldiek régen is, manapság is. Ettől lett híres a cigányzene. Ez egy magyar sajátosság.
1: Hungarikum.
0: Hát ez így van. Ez így tehát van. A gulyás és a puskás mellett a cigányzene.
1: Így van.
0: Még akkor is, ha zongorán van előadva.
1: Így van.
0: És akkor meg főleg, hogyha egy olyan magyar slágert ad elő valaki, mint a Meseautó, vagy ugye bár a Szomorú vasárnap.
1: Igen, szerintem ez a két műfaj szorosan egybefügg, a kávéházi cigányzene és a magyar bárzongorázás.
0: Ez egyébként gyakran együtt járt kéz a kézbe régen, hiszen amíg mondjuk az egyik étteremben cigányzenészek voltak az egyik teremben,
1: igen,
0: a másik teremben bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Apuéknál is ez így volt a Hotel Olimpiában például, ha visszaemlékszem, de akár a 90-es évekre, 80-as évekre.
1: Igen, igen. Igen.
0: Ugye, tehát az nagyon jellemző volt, hogy aki cigányzenét akart hallani, magyar cigányzenét, az akkor a magyaros részben van, de aki pedig inkább a zongorát kedvelte jobban, akkor az a másik teremben.
1: Így van, így van. És ugye, de igen, az esküvőkön is volt ilyen, hogy játszott egy cigányzenekar, akkor mondjuk utána volt egy rész, amikor jött egy jó bárzongorista, vagy talán még énekelt is jól, akkor énekzongorával még szórakoztatta az embereket. Vagy például most is, hogyha le akarnánk menni ugye egy jó helyre, már nem nagyon. Szóval nagyon ritka, hogy lemenjek. Most lesz például a születésnapom, és ugye október 1-én, amikor jelenik a lemez, és ugye nagyon gondolkoztam, hogy le kéne menni hallgatni jó cigányzenét. Még egy-két helyre tudok menni. És ennyi.
0: Igen.
1: És ennyi. Igen.
0: Én vadászom ezeket a helyeket, meg kell mondanom őszintén, mert Andriskámat, aki most már ugye már 2 éves,
1: igen,
0: szeretném elvinni ezekre a helyekre, hogy elviszel, megtapasztalja.
1: Meg amíg
0: minél
1: lehet.
0: Többet. Pontosan.
1: Meg amíg lehet. Hát ki tudja, hogy meddig lehet.
0: Hát ne is mond. Úgyhogy én nagyon aggódom, hogy
1: igen,
0: hogy fog felnőni.
1: Azt elhiszem. Igen. Igen.
0: Egy picit térjünk rá még mindig a CD-nek, az albumnak az utóéletére. Hiszen az egy dolog, hogy egy zenész, egy muzsikus felvesz valamit. Ez valahogy a szakmájából adódik, talán ez a legkönnyebb része, de utána jön az, hogy mi a helyzet például a marketinggel, ami nagyon fontos manapság.
1: Hú, hát ne is mondd,
0: most segít neked ebben valaki, esetleg a mesterséges intelligencia, vagy valami tanácsadó?
1: Nem, az igazság, hogy őszintén megmondom, ez a lemez nem ilyen célból jön létre. Szóval ez jobban ilyen, de igazad van.
0: Egy CD pontosan ebből a célból jön létre.
1: De igazad van, szóval ezen a téren nekem kéne erősödnöm, sőt, nagyon kéne erősödni marketing téren. Szóval én egyelőre most örülök, hogy bárki hozzáférhet majd, ugye online a lemez, ez bárki hallgathatja, és remélem, hogy jók lesznek. Most én a visszajelzésekre vagyok nagyon kíváncsi. Főleg ugye közvetlen ismerősöktől, zenészektől, mert ezt még nem nagyon hallotta senki. Szóval, de ez a marketing kérdés jó kérdés.
0: De valójában, amit most létrehoztál, ez, hát őszinte leszek, tehát ez elsősorban nem a szakmának szól, hanem a nagy közönségnek. Sőt, nem is biztos, hogy csak magyar közönséget kell ilyenkor megcélozni,
1: igen,
0: hanem tényleg a világon bárki elérhető. A világon bárki meghallgathatja a közösségi,
1: igen,
0: oldalakon, a megosztó oldalakon.
1: Igen.
0: Tehát ezért is kérdezem, hogy milyen terved van arra, hogy megszólítsd a külföldi közönséget is, hiszen nekem az a tapasztalatom sajnos, hogyha az ember nem tesz mögé valamiféle marketinget, akkor hiába van fönt akár egy ilyen nagy megosztón is, valahogy nincs meg az a fajta hallgatottsága, amit remél tőle az ember.
1: Igen, tudom, miről beszélsz, van nagyon sok jó barátom közeli ismer, akikkel játszok együtt, hogy például csinálnak TikTokon videókat, és akkor napi nap töltenek fel videókat, és ez nagyon megy. Szóval most valahogy ilyen világ van,
0: igen,
1: és már több először mondták, hogy ezt el kéne kezdeni, hogy zongorázzak ilyen kis videókat, följe híres dalokat, meg stb. Igen, lehet, hogy fog ilyen lenni. Szóval lehet, hogy...
0: tehát, hogy azért mi már ebben nőttünk fel, én azt igen, kell, hogy mondjam. Igen, tehát, hogy igen. Mi az a generáció vagyunk, akik simán használjuk ezeket.
1: Igen.
0: Habár
1: igen.
0: Még azért érezzük a régi világnak a tradícióját.
1: Igen, az igaz, én ilyen retro beállítottságú vagyok. Uh-huh. Én zenében, sok mindenben, de igazad van. Szóval erre oda kéne figyelnem. Erre a marketing, meg stb. Dologra. De én annak már örülni fogok egyébként, nagyon, hogyha ebből a lemezből származik fellépés. Én Álisnek egyébként azt elmondhatom, hogy én nekem ugye nincs menedzser, vagy nincs, aki intézi a koncerteket, stb. De viszont az egyik koncertből, vagy az egyik muzsikálásból mindig jött egy másik. És akkor mindig itt játszottam, akkor utána szóltak amott, hogyha elmentem mondjuk egy versenyre játszani, akkor utána elkezdtem muzsikálni itt, ott, amott, és mindig adódott. Azért ez is mondtam, hogy Isten nélkül ez nem lehetne, és én hiszem azt, hogy nekem ő segít, és idáig is mindig játszottam, és volt lehetőségem itt-ott előadni.
0: De aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Mi a helyeteket? Ki vagyok idegileg a nők?
0: Jó van, nője már be idegileg.
1: Gyere,
0: hűvő!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné, Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén Romfel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
4: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk és beszélgetünk most, hogy Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispesti Önkormányzat emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre, amelynek a főszervezője vagy. 2026. szeptember 23-án 17 órakor lesz a Városháza dísztermében megrendezve ez a bizonyos rendezvény. Hogyan jött ennek az ötlete?
5: Én még hozzáfűzném, hogy a Jazz Szövetség is társult most a rendezvényünkhöz, nagy örömünkre, mert kiváló zenészek fogják majd képviselni a zenei oldalát. Tulajdonképpen ez az alkalom, hogy Pege Aladárról tudni kell, hogy elvált szülők gyermeke volt, és Kispesten lakott az édesapja a második feleségével, és hát abban az időben gyerekkorában Kispesten a bécsei általános iskolába járt alsó tagozatba a Pege Aladár, úgyhogy kispesti vonatkozású kapcsolatából kifolyólag történt az, hogy az egyesületünkben azon gondolkodtunk, hogy amennyiben Lőrincen van Cifra Györgyről elnevezve egy utca, akkor miért ne lehetne Kispesten is? És akkor ez az ötlet egyre jobban megerősödött bennem, mert a Pegi Aladának az édesapja, meg az én édesapám egy zenekarba játszottak. És nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak a szülők, ugyanakkor a feleségek is, és én gyerekkorom óta ezt az emléket azért őrzem, és valahogy úgy fontosnak tartottam, hogy azért, hogy egy ilyen világhírű jazzzenészről emlékezzünk meg, és akkor felhívtam telefonon az Ágikát, a feleségét, és akkor közöltem, hogy mit szeretnénk, és az Ágika nagyon örült ennek a invitálásnak, úgyhogy a egészségi állapota ebből kifolyólag, úgyhogy mi csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, de viszont minden alkalommal őt értesítettük, hogy akkor, hogy megemlékezünk a férjének a születéséről és a haláláról, és akkor mindig egy ilyen emlékkoncertet szerveztünk.
4: Ebben az esetben kiállítással egybekötve, az érdeklődők milyen műsort tekinthetnek meg?
5: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, mert a hagyatékából sikerült nagyon sok fotót megvásárolnom egy illetőtől, és akkor azt követően ugye fotoművésszel Varga Lászlóval meg kiválogatok azokat a fotókat, amit most a kiállításon fognak majd szerepelni, vagyis hát láthatóak lesznek. És segítségére volt Naksándor, akik szintén képzőművész, úgyhogy valahogy ez egy annyira ilyen, azt lehet mondani, hogy lelkén viseltük az egész programnak a szervezését, úgyhogy talán lehet, hogy az én kötődésem ez annyira, hogy inspirált másokat is.
4: A megnyitón ki fognak még fellépni?
5: Tulajdonképpen a megnyitón, hát először is, hogy egy díszvendéget azért szeretnénk bejelenteni, Janzel Frigyes, Munkácsi Díjas szobrász, a Pege Aladár Emlékbizottság tagja. 2024-ben a kerületi önkormányzat meghirdetett egy szobortervpályázatot, és a Janzer Figyes lett az első helyezett, a második helyezettet Laksándor, aki szintén Kispesten képzőművész, akinek az alkotása megnyerte a közönségnek a tetszését. De most ugye mivel, hogy én javasoltam, hogy jó lenne, hogyha szobor is lenne ott a Pege Aladár Parkba, mert lett nevezve a Pege Aladár Park, az viszont nagyon közel van, ahol lakott a idősebb Pege Aladárnak a családi háza volt, és ott van egy focipálya, és mellette egy üres park, és ez a park lett tulajdonképpen Pege Aladár Park nevét kapta. A következőkben viszont hát ugye a Jazz Szövetségnek az elnöke, a nagy bőgőművész Kajár Ferenc, hát a sors úgy hozta, hogy akkor, hogy személyesen felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon támogatja tulajdonképpen a zenészekkel. Akkor a Ungár István, aki tulajdonképpen vele is személyesen találkoztam, ő is maximális segítséget nyújt abban, hogy a fotókról, mert őt kértük meg, hogy a fotókat nézze meg, hogy kik szerepelnek, és akkor majd ő fog majd bemutatni akkor és mesél a régi emlékekről, mert együtt zenélt vele. Kolman Gábor is, aki szintén a zenekarban együtt játszott vele. És szóval, hogy annyira olyan jó érzés, hogy egy olyan emberekkel találkozni, hogy akkor szeretettel emlékeznek Pege Aladára, és ez nekem ez nagyon jó.
4: Azt gondolom, hogy Pege Aladár egy igazi példakép, akinek az emlékét, a hagyatékát, a munkásságát természetesen feladatunk, hogy őrizzük, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nemes cselekedet, hogy a születésének, illetve a halálának az évfordulóján is megemlékezik róla az Egyesület. Beszéljünk most egy picit röviden a romák felzárkóztatásáért Egyesületről, hiszen ennek vagy az alapító elnöke. És tulajdonképpen ennek a szervezésében kerül most megrendezésre ez a bizonyos Pege Aladár emlékkoncert és kiállítás.
5: Igen, igen. Még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért, hogy a továbbiakban is a többi zenészektől sem szeretnénk megfeledkezni. Közreműködik Egri János nagybőgön, Kolman Gábor alt szakszofon, Csejtei Ákos tenor szakszofon, Pataj György zongora, Sranko János dob. Hát tulajdonképpen ezek olyan kiváló zenészek, akikre nagyon érdemes odafigyelni, és a jazz zenét, akik szeretik, akkor valahogy ez nekünk egy külön olyan élmény, hogy a zenei, míg a zene szól, addig viszont lesz egy másik művész. Ez a meglepetés, ami sajnos ugye a meghívónkra nem került, hogy homok animációval Végi Lajos fogja majd akkor illusztrálni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát egy olyan, mint egy ilyen, majdnem, hogy showbizonnak is lehetne nevezni, úgyhogy, és kiváló művészek lesznek a meghívott vendégek is, úgyhogy szerintem ez egy olyan, hát jó példa, szerintem.
4: Igazi kuriózum.
5: Igen, igen. Igen, úgyhogy ez nagyon örülök neki, és hát tulajdonképpen visszakanyarod az előző kérdésedre, hát először úgy indult, hogy hát még Hajdanában, ugye az Országos Cigány Pasztorációnak az egyik tagjaként, hát akkor még a Dúl Géza atya, akkor a Székely János püspök atya, aki hát a romákat, a cigányokat képviseli, és az a cigány pasztorációba is részt veszek, és azáltal ismertem meg nagyon sok olyan fiatal, tehetséges gyerekeket, akiket úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni, bemutatni Kispesten. Van egy kulturális központi helyünk, a kaszinó, ahol van lehetőség arra, hogy ezek a fiatalok szerepeljenek, és fontos volt számomra, hogy a cigány, nem cigány vallási nevelési kulturális programokat, hogy bemutassam, és ugyanakkor, hogy ismerjék meg egymást, ismerjük meg egymás kultúráját, mert ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy általában most egy cigány sem ismeri a saját maga kultúráját, szóval, hogy így ezáltal nekem számomra most kinyílt ugye előttem az a világ, amit ideig nem ismertem, mert én is egy zárt körbe éltem, az viszont a zenész cigányság volt. De most már, hogy ismerem más környezetekben, ugyanúgy az zsidó kultúrától kezdve mindent, és ez annyira jó érzés, hogy akkor, hogy így bővült tulajdonképpen az ismeretem, és ezeket az ismereteket, élményeket szerettem volna átadni a közönségnek.
4: Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztál, hogy a felzárkóztatás nem egyoldalú folyamat. Nem pusztán a cigányságnak kell alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, hanem mindkét közösségnek lépéseket kell tennie a kölcsönös megértés és elfogadás felé. Tehát tulajdonképpen ebben látod akkor az úgymond megbékélésnek az állogát.
5: Pontosan. Ez nagyon fontos volt, mert én a fodrászatban, a munkahelyemen én nagyon sok embert megismertem. És akkor döbbentem rá, hogy valójában a cigányságnak, hogy micsoda értéket képviselünk. És ugyanakkor én ugye beszélgetek nyilván a vendégeimmel, és én mondtam, hogy én mit csinálok, meg minden, és nagyon sokan, akik nem cigányok, úgy rácsodálkoztak azok, hogy egyáltalán, hogy ilyen is van, hogy van író, van költő, van képviselő. Családunkban hál' Istennek nagyon sok olyan kiváló emberek voltak, akik ügyvédektől kezdve anyósom testvér és kandidátus volt, jogászok, ügyvédek. Hát szóval hosszú lenne elsorolni, hogy azért, hogy tanult, intelligens úriemberek, akkor most miért kellene őket elnyomni, vagy miért nem, szóval felszínre kell hozni ezeket az értékeket. Nem azért, hogy most, hogy én dicsekedjek másnak a babérjei, nem erről van szó, hanem arról, a valóságról, hogy ők igenis, hogy a tanulás által elérték azt, amit elértek. És ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy megismerjék hasonlóképpen, mint ahogy én a munkahelyemen bemutattam a Rostás Farkas Gyurit, akinek 100 könyve már megjelent, megismerték a vendégeimet, hát csodálkoznak, hú, milyen muri ember, és hát hogy milyen elegáns, milyen jó, szeret beszélni, és hogy a megjelenés is olyan, meg kedves, meg van tudás mögötte, szóval hogy ez nagyon fontos. És akkor jöttek hozzám, ugye több olyan vendégek, többségében ugye hát nyilván zenészek, ugyanakkor a vendégeim, ahogy lát, hát szóval szeretnek oda jön a fodrászületbe, ez ott egy társasági életet élünk, és ők úgy érzik a vendégeim is, mert nem én választom meg a vendégeimet, hanem ők választanak meg, hogy igazából is tudják nagyon jó, hogy én ki vagyok. És azért, mert 56 éve a fordászatban már benne vagyok. Úgyhogy, de viszont ilyen, de mellett azért tanultam, úgyhogy azért kulturális program szervező is vagyok, szóval, hogy azért több mindent, meg mestervizsga, stb. Szóval, hogy azért tanultam, képzettem magam, hogy fordász versenyekre jártam, hát szóval, hogy én a művész világban éltem, úgyhogy, és ez nekem, ez úgy látszik, ez a másik az énembe benne van, hogy, de azért még mellékesen hozzáteszem, hogy én nagyon hívő vagyok, Isten hívő, és ez fontos számomra.
4: Sokat emlegetjük itt a műsorban Farkas Gyulát, egyébként a Rajkók atyát, akinek a lánya szintén fodrász, tehát ez valami olyan foglalkozás egyébként, kicsit mint a csapos, tehát hogy oda megy az ember, és akkor ott kiöntheti a lelkét a fodrász hölgynek. Igaz? Tehát, hogy és milyen jókat lehet ilyenkor beszélgetni.
5: Nagyon jó.
4: És megismerheti az ember a vendégeit, és hát természetesen viszont is, hiszen a vendégek is megismerhetik azt, akiben megbíznak, és rájuk bízza a frizuráját, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog.
5: Nagyon, ez nagyon érdekes.
4: Ez egy bizalmi kérdés, igaz?
5: Pontosan, mert a vendégeim meglepődtek, hogy én mennyire őszinte és nyílt vagyok. És először még ők bezárkóztak, de és aztán most már valahogy azt veszem észre, hogy most olyan családiasan viselkednek, úgyhogy akkor tulajdonképpen szívesen és örömmel jönnek hozzám. Mert tudják, hogy én szeretek egyenes lenni, úgyhogy én nekem adom önmagam, ami vagyok, és ha akar valaki, elfogad így, ahogy vagyok, ha nem, akkor nem muszáj, én nem erőltetem magam senkire sem, és ugyanakkor olyan személyek, akiknek, jó, most nem mondom a nevét, de azért nem, többségében pedagógusok járnak hozzám, ügyvéd, stb. Szóval még azon felül, mert úgy mondom, hogy a művészek után azért nagyon sok olyan, és akkor az egyik kolléganőm mondta, azt mondja, hogy Melinda, te tudod azt, hogy milyen sokan várnak rád? Mondom, igen, de most mit csináljak, hogyha kiválja a sorát, akkor jó, rendben van, várjon akkor. De megvárnak, és ugyanakkor meg szeretnek, hál' Istennek, mert én is szeretem a vendégeimet, szeretem a szakmám, nem véletlenül vagyok fodrász.
4: Tehát szerintem. A fodrászat az nem egy foglalkozás, az szintén egy hivatás. Hát valahol hasonlóképpen, mint egy pedagógus, vagy egy művész. Tehát, hogy az ember ezt igazán vagy szereti, vagy hát akkor nem lehet csinálni.
5: Hát igen, mert a lányom is fodrász, a kisebbik, a nagyobbik kozmetikus, és akkor azt mondta a lányom, azt mondja, anyám, most már ki kellene írni, hogy ez egy jótékossági szolgálat. Hogy már annyi neve van annak a fodrászüzletnek.
4: Vagy ha kell, akkor lelki segélyszolgálat, gondolom.
5: Is, igen, minden
4: belepél. Ilyenkor...
5: Igen. Úgyhogy, hát ugye aranyosak a vendégeim, nagyon tisztelnek, én úgy látom, úgyhogy nagyon egy áldott jó lélek az egyik vendégem, aki most eszembe jutott per pillanat, és akkor mondja a következő vendégnek, és azt mondja, ugye ide milyen jó jönni, ugye milyen jó, és azt mondja, Melinda, itt az egy Kispestnek a szíve, a lelk.
4: Igen. Tehát ez ilyenkor egy közösségi tér.
5: Persze, pontosan, igen. Hát meg arról nem is beszélve, hogy jó frizurával távoznak. Hál' Istennek, ugye megtanultam a szakmát. Meg fiúknak is, ugye még most a divatos vonalat is mindent, szóval, hogy...
4: Egy picit beszéljünk az elismeréseidről, és akkor átkanyarodunk a munkásságod másik részéhez, hiszen 2018-ban az év önkéntese díjat kaptad, 2020-ban Kispestért díjat szerezhettél, 2023-ban Radnóti Miklós antirasszista díj, amelyet kiemelkedő humanista, közösségépítő és kirekesztés ellenes tevékenységedért kaptál. Majd 2025-ben Kispestért oklevelet kapott a Romfel Egyesület. Valóban egy igazi lokálpatriótaként tevékenykedsz, és helytörténeti és holokauszt kutató tevékenységet is végzel. Először is térjünk rá először a holokausztra, hiszen nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél ebbe az irányba.
5: Tulajdonképpen Kispesten, ahol lakom, ott szokott civil fórum lenni, és a civil fórumon Szonderi Gyula, aki a Magyar Antifasiszták Ellenálló Szövetségnek a titkára volt Kispesten, ő említette a civil fórumon, hogy felkereste a romákat, de senki nem volt hajlandó, hogy a megemlékezésekre eljöjjön, és én meg nagyon örültem, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy a szívem, lelkem mélyen, én mindig valahogy azt érzékeltem, hogy fáj nekem, hogy azok az emberek, akik ott elszenvedték, ugye a Auschwitzba, a haláltáborba, hát ugye az életüket, és nagyon nagy dolognak tartottam, hogyha valakinek sikerült megmenekülnie, akkor a Kertész Imrének a könyvét olvastam, még gyerekkoromban a Halálgyár, a Mengyelevnek erről szóló könyvet. Szóval, hogy annyira, én nem tudom, de én az érzelmileg volt az, ami nálam megerősödött, és egyik alkalommal, amikor Kispesten a Nagyboldogasszony templomban voltam, és a Hegedűs László atya beszélt arról, hogy beszélt az áldozatokról, akkor ez annyira megfogott, és akkor én mondtam a Szonderi Gyula bácsának, hogy akkor igenis én hajlandó vagyok, hogy akkor, hogy én együtt megemlékezzünk, akkor nem csak a zsidó testvérekről, hanem mindenkiről, akik áldozatok, és ugyanakkor a cigány testvéreinkről is. És akkor rendszeresen megemlékeztünk, meg Kispestre június 30-án vagonoztak be 3000 zsidó származás embereket, és ugyanakkor meg megtudtuk a Leander Attilától, hogy Kispesten cigányokat viszont novemberbe vagoníroztak be, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogy azért egy emléktáblát azért jó lenne, hogyha állíthatnánk, és akkor hát sikerült akkor a metodista templom falán felállítatni akkor ezt az emléktáblát a Iványi Miklós lelkész úr engedélyével, és akkor most is majd készülünk majd novemberben akkor a megemlékezésre szintén. De ez szint tulajdonképpen először is megszólaltatunk olyan, hát arról meg nem is beszélve, hogy most június 30-án szintén én szerveztem már meg a Kispest önkormányzat támogatásával, segítségével, és most viszont a Mazsiz is csatlakozott hozzánk. Szóval, hogy aki Kispesten van egy zsidó temető, akkor mi ott a temetőbe szoktunk megemlékezni, hát mi letesszük a követ, a virágot, és majd utána, ahol a vasútállomásra elmegyünk, akkor ott viszont egy emléktáblát állítatott a Kispest önkormányzatot, koszorúzunk, és hát fájgó szavakkal megemlékezünk, és vannak zenészeink, akiket meghívunk erre az alkalomra, és megfelelő számokat kiválasztva hát emlékezünk tulajdonképpen az áldozatokra, de ez folyamatos. Most jelen pillanatban ugye helytörténeti kutatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy a zsidóság részéről is és a cigány vonalat is kutatjuk. Úgyhogy a hozzátartozókkal vettük fel a kapcsolatot, és az az érdekes ebben az egészben, hogy nem is a áldozatoknak a gyerekei, hanem inkább már az unokák azok, akiket ilyenek felkeltett ugye a érdeklődését, hogy ők kutatnak. És olyan helyzetek alakultak, ahol én jártam általános iskolában, és akkor én az ablakból, amikor kinéztem, ott volt egy kis fodrászület, Kársa Péter Pál, és mit ad Isten, beszélek egy fiatal emberrel, akivel tulajdonképpen ő is a helytörténeti kutatással kapcsolatosan, vettük fel a kapcsolatot a Trencsényi Borbála barátnőm, egy magyar szakos tanárnő volt, már mondom, most már nyugdíjas, de nagyon sokat segít nekem, és akkor így a, kiderült, hogy a, az unokája a Kása Péter Pálnak, aki felvett volna gyere, már fiatalon fordrásznak. Na szóval, hogy olyan érdekes, kicsi a világ, akkor a Kardos Péter rabbi urat meghívtuk, az, ő is, ugye Kispesten ő volt az utolsó rabbi. Akkor, ahol József Attila utca sarkán és a Kisföld utca sarkán, ott már egy, most nem egy emléktábla van, de viszont lent a földön van egy ilyen emlékkocka, ami, amire megemlékezünk. És akkor ott is tulajdonképpen ez most egyre jobban megerősödött, meg az együttműködés, hát szerencsések vagyunk a Kispest önkormányzat, hogy mindenbe támogat minket, szóval hogy nagyon jó. A Vince György, az alpolgármester, aki maximálisan hát részt vesz minden alkalmunkon, és támogat minket.
4: Nagyon fontosnak tartom a megemlékezést ezekről a történelmi eseményekről, ami tulajdonképpen nem is volt olyan távol, hiszen akár a dédszülők, nagyszülők elérhető távolságban vannak, és akár ők is sokat meséltek ezekről a történetekről, és emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, amik a múltban történtek, hogy ne történhessenek meg újra. Pontosan. Tehát az emlékezés nagyon fontos, és természetesen nem csak a zsidó holokausztra, hanem ugyanúgy a Porajmoszra is.
5: Pontosan. És de még hozzáfűzhetem, hogy tulajdonképpen a Rostás Kati néni, aki hát hál' Istennek, hogy ő hazajött, és ő mesélt, még akkor a Daróczi Ágiéknak készítettek ugye könyvet, meg a dr. Bársony János, ő készített egy olyan filmanyagot a Kati nénéről, aki tulajdonképpen Kispesten élt, és az ő családtagja is, és én azokkal tartom is a kapcsolatot, úgyhogy én is készítettem már a családtagokkal riportot, filmet is készítettünk, hát nekem elég sok ilyen filmanyagom van, és az Ági is hozzájárult, hogyha megemlékezzünk a roma áldozatokról, hogy akkor azt a filmet felhasználhatjuk, vagyis levetíthetjük. És ez számunkra ez óriási nagy segítség, hogy olyan kapcsolatokat ápolunk, hogy amikor én most mondjuk megemlékezés volt, akkor ugye a Kallai Évától kezdve Fátyol Tivadat, ő is eljött, és az ő filmjét is bemutattuk. Tulajdonképpen igazából ez annyira jó, hogy mi így együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk gondolkodni, együtt látjuk azt a cigányságnak a fájdalmát, az örömét, szóval annyira jó érzés együtt lenni, és ez a közösséget, ahogy észreveszem, hogy egyre jobban meg kell erősíteni, és ez nagyon fontos, én szerintem azért így a fiataloknak én ajánlom, hogy azért, hogy ne féljenek attól, hogyha vannak ilyen rendezvények, és menjenek el, és nagyon sokat fognak majd ettől kapni. Na én a mai napig is mindenhova elmegyek, azért megyek, hogyha én nekem részem van egy jóba, akkor azt átadom a többieknek is, hogy gyertek el, és nézzétek meg, legyetek ott, részesüljetek abba az emlékekbe, élményekbe, ami nekünk számunkra fontos. Úgyhogy azért nagyon sokat számít, hogy sok embert megismertem.
4: Nagyon fontos, hogy cigányzenés családból származol, hiszen gondolom, hogy akkor ez adta az alapot, ez adta az indítatást, az érdeklődést, hogy a későbbiek folyamán akár művészekkel, művészek életével, illetve az ő családfájukkal foglalkozz. Hiszen egyébként manapság én azt gondolom, hogy egyre könnyebb a genealógiai kutatás, tehát a családfa kutatás, hiszen olyan dokumentumok érhetők el már az interneten, amelyeket most már szabadon tudunk nagyon egyszerűen böngészni, akár egy halotti anyakönyvi kivonat, egy születési anyakönyvi kivonat, egy házassági anyakönyvi kivonat. Már nagyon sok vidéki templomnak fönt vannak ezek a dokumentumai, amik elérhetők. Gondolom, te is használtad ezeket a kutatásaid során, hiszen itt van a kezemben egy nagyszerű könyv, muzsikus dinasztiák és híres zenészek Kispesten. Ami számos muzsikus romát mutat be. És hogyan jött ennek az ötlete, hogy ezzel kezdj el foglalkozni?
5: Hát, hogy őszinte legyek, ez már nagyon régen benne volt, mert annak idején ugye a férjem az Állami Népi Együttesnek a tagja volt, a Berki Lászlónak a vezetésével, és ugye a Gyuriék is, hát az együttes nagyon sokat utaztak külföldre, és akkor én mindig elraktam a prospektusokat, a fotókat, mert nem mondom, nem lehet tudni, hogy majd a gyerekeim esetleg majd érdeklődnek, hogy akkor ő nekik meg tudja mutatni, hogy akkor hogy az apjuk, meg a nagyszülők, hogy merre jártak, hol voltak, hol muzsikáltak, és hogy beleégtápláltam, hogy nem kell szégyen, hogy mi cigányok vagyunk. Ez nagyon fontos volt számomra, és hát hál' Istennek, hogy ezt meg is őrzik a gyerekeim. És akkor így ezáltal így jött az ötlet, hogy amikor már sajnos, hát ugye a férjem utána a száztagú cigánzenekarban, majd az papám is, hogy zenész volt, nekem ez olyan természetes volt, ez a zenei világ, és ugyanakkor színházban jártak már az én szüleim is, és ez annyira kirándulni. Szóval ők egy ilyen felvilágosult család volt az én szüleim, meg a nagypapámtól kezdve mindenki, és akkor így ezáltal nekem ez természetes volt, hogy akkor, hogy én sajnos már akkor, amikor a férjem meghalt 2003-ban, és akkor a halála után én úgy voltam vele, hogy nem mentem férhez, hanem akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ezt a meg létrehoztam ugye először a Talentum Klub néven, majd utána viszont tettünk az egyesületet megalapított, és akkor ugye ezáltal volt az, hogy akkor így ebbe a világba így belecsöppentem. Már olyan értelem, hogy amikor már ezt a könyvnek az ötlete támadt, ugye mert pályázunk, ugye vagy kispesti pályázat, vagy a minisztériumi pályázat, attól függ, hogy milyen lehetőségek voltak, és akkor hát mindig ötleteltünk, és akkor gondoltam, hogy nekem elég sok anyagom van, kapcsolatforrásom megvan, akkor milyen jó lenne, ha a könyvet írnánk, és akkor ugyanakkor van egy olyan barátom, és az egyesületen tagjai között, ugye olyan személyek vannak, hál' Istennek, akik tulajdonképpen ezt nagyon jó ötletnek tartották, és ugyanakkor nyilván, hogy akkor belettek vonva. A Trencsény Borbára, akit említettem, ő a barátnőm, ő az, aki lejegyzetelte már, akkor benne van a Losó Nikoletta, a lányom, a Losó Adrien, Mészáros Jászmin, az tulajdonképpen akik az egyesületnek a tagjai, Mohácsi, Vilmosné, Ágika, szóval ezek mind olyan források, ami az unokaöcsém, az Attila, aki a tervezéshez, akkor a informatikai dolgokhoz ő értett, szóval, hogy meg akkor a volt tanárom, a Somorjai József, aki énekzenetanár volt, aki szintén olyan ötleteket vagy bármit adtak, úgyhogy össze kellett szedni ezeket az információkat, úgyhogy barátok, ismerősöktől érdeklődtem, fotókat összeszedtem, hát szóval valahogy így
4: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven RomFel alapító elnöke volt a vendégem.
3: Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
0: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Jobban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dibben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dibben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dibben.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén Romfel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll.
5: Családfát azt viszont én összeállítottam, a férjem részéről, a Losó Família, az a dinasztia család, és hát én magamat kihajtam. Nem mindegy, lett a Gyurinak két lánya. Na, szóval, úgyhogy. De nagyon, szóval akkor mi elég rossz időbe kezdtük a könyvünket, mert akkor a Covid időszaka volt. És azért nagyon nehéz volt azért összeszedni, de olyannyira jó volt, hát szóval olyan értelem, hogy akiket meginterjú voltunk, hogy akkor azok nagyon szívesen. Na, mivel hogy a zenész, ja, bocsánat, most eszembe jutott, hogy a zenészek sajnos többsége ugye már nem élt, így ezért kénytelenek voltunk a feleségekhez, az asszonyokhoz fordulni, hogy egyáltalán, hogy akkor nekik, hogy ők milyen emlékeket őriztek meg a férjük után. Szóval, hogy akkor így ez a könyv ezért is sikerült így. De akik elolvasták, akkor tetszett nekik.
4: Tehát 2022-ben jelent meg, igen. És valójában egy helytörténeti dokumentumtár részben, másrészt ugyebár családfakutatás, hiszen akkor igen. Alapvetően a férjednek, igen. A családjának a bemutatása, igen. Számos képpel. arcképekkel, életképekkel, és hát legendás zenészekkel, mint például Pege Aladár, és akkor igen, sorolhatnám.
5: Bangó Margit, Horváth Pista. Hát
4: tehát akiknek valamiféle kötődésük volt Kispesthez, igaz?
5: Igen, aha, igen.
4: És meglepő egyébként, ahogy így végigolvasgattam a tartalomjegyzéknek a részeit, a címeit, mennyi mindenkinek kötődése van Kispesthez, és akkor néztem, igen, hogy jé, ő is? Szóval sokan felbukkantak.
5: Ja, de olyan érdekes, mert ugye én nem tudtam, hogy a Kleó is, hogy hát mondta, hogy az anyukája 60 évvel ezelőtt, hát, hogy a Nagyboldogasszony templomban esküdtek, és hogy neki ez milyen nagy élmény, és milyen jó érzés, mert ugye elvittem a templomba, és amikor bement, hogy látni kellett volna az arcát, hogy átitatódott, tudod, avval a emlékekkel, és a szeretettel, és egy jó érzéssel, és azt mondta Melinda, nagyon köszönöm azt, hogy elhoztál, mert hogy a anyáimék itt esküdtek. Hát szóval, és akkor ők Bekernén laktak a szülei.
4: Néhány nevet hadd említsek meg az arcképek közül. Lugosi Tibor klarnétművész, Lugosi Kati nótaénekes, Lakatos Marjana Rajkó zenekar híres prímása, Sudi Farkas Pál zenekar vezető, Pege Aladár, a kispesti tér névadója, Jávori Vilmos jazzdobos, Fehér Sándor a hős hegedűművész, Boros Mátyás, Horváth Pista, cigánydal énekes és nótaszerző, Bangó Margit, ugyebár kispesti lakos is volt, és hát Cifra György neve is felmerül. És most csak tényleg az arcképekről beszélgettünk, de hát itt még számos név van felsorolva.
5: Igen.
4: Milyen emlékeid vannak ezekről a kutatásokról, hogy ez milyen élmény volt számodra? Egy izgalmas utazás, vagy egy kihívás?
5: Hát kihívás. Mert tulajdonképpen a riport aranyokkal, hogy egyáltalán, hogy reagálnak. Mert nem tudhatják, hogy mi mire használjuk fel. És valahogy volt, aki nem volt hajlandó, mert nem, hát van ilyen is, hát szóval nem semmi gond, annyi. De most, amikor már megjelent a könyv, és láttál, hát nem is tudtam, hogy erről van szó. Érted? De akkor most már sajnálja, hogy nem került be a könyvbe. És én viszont mondtam is, hogyha esetleg mert szeretnénk újra nyomtatni a könyvünket, mert már sajnos már nincsen. Már olyan értem, hogy jó is, hogy
4: ez
5: meg...
4: Jó, igen.
5: De viszont ugye úgy mondom, hogy már nekünk nem maradt. És akkor, hogy egyáltalán még ki kellene bővíteni. A Gabiano könyvkiadónak a vezető, az Izsák Gábor, ő mondta, hogy bármikor, és hogy még akkor, hogyha szükséges, akkor még ki tudják pótolni. Szóval, hogy nem gond a nyomtatás, csak most már újra valami várjuk, hogy lehessen pályázni, hogy akkor, hogy tudjunk egy kis pénzhez hozzájutni. Mm-hmm. Szóval, hogy mert azért egy könyvnek a nyomtatása, nem kell neked mondani, hogy ez most már nem egy olcsó dolog, mert ennek a könyvnek a nyomtatása is 3900 forint körül volt. De támogatott a Kispesti Önkormányzat, és a
4: Néprajzi
5: Múzeum is, igen.
4: Szuhai Péter vezetésével, hiszen, hogyha jól láttam, akkor ő volt a szakmai lektor.
5: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly emberek voltak, akik tényleg jónak találták, hogy a könyvünk ez megjelenjen.
4: De itt a támogatók között van a belügyminisztérium, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat
5: igen,
4: is.
5: Igen, igen, a cigány nemzetiségi, a Balog Elekék is, igen, ők is támogattak 100 000 forinttal. Szóval tulajdonképpen innen-onnan tudtok összeszedni. Hát a mai napig is azt csináljuk, hogy pályázatokat írunk, úgyhogy, és akkor amennyivel tudnak támogatni, támogatnak, és akkor abból megpróbáljuk megvalósítani a programunkat.
4: Nem csak egy egyszerű, hogy is mondjam, zenészek bemutatásáról van szó, hanem azért ennél sokkal több, hiszen hogyha kinyitjuk a könyvnek az igen, első oldalát, a borítóját, akkor egyből a Rajkó zenekar tekint vissza ránk.
5: Igen.
4: De nem az új Rajkó zenekar, amit még Farkas Gyula alapított, hanem még a 30-as évekből igen, az Osztende Kávai házban létrehozott Rajkó zenekar, Rigó Gábor féle Rajkó zenekar, szoktunk így is hivatkozni rá. Hadd idézek belőle egy pár mondatot.
5: Jó.
4: Apám Losó Sándor, aki 1918-ban született, már 15 éves korában az Osztendében játszott. Ez egy híres kávéház volt a belvárosban. Lugosi Losó Magdolna visszaemlékezésében igen, olvashatjuk igen, ezt. Tehát mennyire fontos, hogy tulajdonképpen sikerült visszanyúlnunk a régi Rajkó zenekarhoz, ami egy óriási dolog, hiszen hogyha végigtekintünk ezen a képen, ezen a híres képen egyébként, akkor hát sok ismeretlen gyermek van rajta, akik egyébként a krémjét képezték a cigány zenészeknek.
5: Pontosan. Aposom is ott azon a képen rajta van, úgyhogy hát valahogy tényleg, mert
4: és hát Farkas Gyula is egyébként itt van, mint látom.
5: És az mesélt az aposom, hogy annak idején, ugye hát a kis Pesten, hát ugye ők többen voltak testvérek, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy azon a fotón is, hogy látszik, hogy akkor, hogy hát ilyen válogatott tehetséges fiatal zenészek vannak rajta, úgyhogy, és mesélt a papa, hogy ő már 4 éves korában azt írták az újságok, hogy megszületett a cigány király, szóval, hogy mert annyira virtuóz volt, érted? Szóval, hogy ugyanakkor a sógor nem is nagyon aranyos a Magdi, hát mert olyan, szóval ő még olyan igazi losó lány, szóval érted? Szóval, hogy érted valahogy a génjeibe, ami nemes, és azt hordja magával, érted? Az annyira jó különben. Jó érzés, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy akkor, hogy ő ennyire így mondja apukám, érted? Szóval, hogy és akkor, hogy beszél a régi dolgokról, meg hogy hol muzsikált, és akkor a testvére, és hát kezd, és az aposonnak az édesanyja az nem is volt cigány, ez egy zsidó lány volt, de cigányok nevelték, és akkor mindig mesél a sógornőm, hogy az olyan érdekes volt, hogy milyen szigorú volt ugye a fiaival, és hogy nagyon fontos volt, hogy ahol laktak a Derkovics Gyula utcában, arra ment a lovaskocsis, és akkor kikiabált, hogy alszanak a fiaim, hogy nem az utcába jöjjenek, hanem a másik utcába, hogy nehogy felébredjenek, mert ugye hát csak éjszakai ezó emberek voltak.
4: Szóval számos történet is olvasható itt a könyvben. Nagyon érdekes lenne, hogy meddig sikerült visszajutnod egyébként a családfa kutatásban? Ez mindig egy nehéz kérdés.
5: Hát ez elég nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy akkor én írni szeretem papíron. Érted, szóval, hogy most jó, hát most már könnyebb azért a interneten, de viszont azt mondja, hogy most van egy olyan információ, amit még sajnos nem olvastam, de 1700-as évekig. Ez most derült ki, mert van különben Kispesten a Pálóczi Zoli, egy fiatal ember, aki katonai vonatkozású dolgokban kutatott. Szóval, hogy úgy látod, milyen érdekes, hogy a kutatásunk során olyan embereket ismertünk meg, aki most például a katonai vonalon mutatja be Kispestnek a történetét, mi a zsidó és a cigány vonalon, és ugyanakkor ő felhívja a figyelmünket, és már ugye amilyen információt már sikerült neki feltárni, azt viszont nekünk átküldi. De most pont átküldte, és tegnap beszéltem vele, de viszont mondta, hogy mit talált, már ugye a Lossó familiával kapcsolatosan, hogy azért mondom, hogy 1700-as évektől, mert azért törzsgyökeres kispestiek, és én viszont még nem volt arra időm, hogy megnézzem azt az információt, most nem tudom elmondani, amit ő átküldött. De annyira jó érzés, hogy akkor, hogy egy ilyen személyekkel, meg van még egy másik úriember, aki Facebookra fölrakja a Kispest anó történetét, és ő is rendelkezésünkre áll. Szóval, hogy most annyira jó, hogy sok oldalról kapjuk az információkat, és ugyanakkor az én barátnőm, aki már 80 éven túl van, de ő viszont ezeket az információkat, ő digitálisan, ő már jobban le tudja jegyezni. Mert én azért nekem teljesítenem kell a munkahelyemen, és nem szeretném a vendégkörömet elveszíteni.
4: Ez a vendégeimet,
5: és akkor így akkor telefonon tudunk kommunikálni, meg többek között én megyek hozzájuk nyilván, és akkor ezeket megbeszéljük, és akkor a gépre tesszük, legfeljebb annyi, hogy én ugye lefotózom, meg a interjúkat, amit készítünk, akkor én az én telefonomon felveszem. Szóval így működnek ezek a dolgok.
4: Van egy sokkal jelentősebb üzenete ennek a könyvnek, és bocsánat, nem akarom a többi természetesen lekicsinleni, hanem egy, nem csak egy egyszerűen egy családtörténetről van szó. Nem csak egyszerűen olyan igazi példaképeknek a bemutatásáról, akik neves zenészek, hanem valójában ez a cigány zenészeknek a története.
5: Igen.
4: Látok például itt egy olyan képet, hogy Losó Bertalan a kuwaiti Hilton szállodában a 80-as években. Tehát, ahogy visszaemlékezek, édesapám is nagyon sokat járt Közel-Keleten is, Rajkó zenekarral számtalan országban jártak, és annyira ismerősek ezek a képek, amiket tulajdonképpen itt nézegetek ebben a könyvben, hogy mint hogy apu is feltűnne valamelyik képen egyszer csak.
5: Igen. Ez különben nagyon érdekes, mert én meg a te könyvednél volt az, amikor mondom, ezt valahogy meg kellene szerezni, de nem tudom, hogy hol akadtam rá, érted? De kezembe volt a könyved, és nem tudom, hogy hol.
4: De minden esetre ez nagyon jelentős dolognak tartom egyébként, hogy tényleg ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk a muzsikus cigányoknak az életébe, az élettörténetébe, a világába, hiszen nem egyszerűen a cigányságnak a története, nem a magyarságnak a története, hanem egy olyan pici közösségnek a története, akik igazán kivételes helyzetben voltak mondjuk a 20. század második felében is.
5: Igen.
4: Hiszen amikor ők kiutazhattak külföldön bárhová, kaptak olyan útlevelet, vízumot, stb. És világot láthattak, és hozták haza a valutát, és nekünk is elsők között volt kompjúterünk. Ezek olyan kiváltságok, amik egyszerű halandóknak nem adatott meg.
5: Ez így van. 68-ban volt a papám Mexico City-ben. 78-ban a férjem szintén. Szóval érte rá 10 évre. Hogy milyen érdekes, hogy akkor, hogy egy olyan világ nyílt meg előttük. Szóval, hogy egyszerűen felfoghatatlan. És amikor a külföldre kimentek az Árami Népi Együttes, a Duna Művész Egye, a Rajkó zenekartól kezdve, mindegyik olyan, nem a cigányságot képviselt, hanem a magyarságot. A magyar népet képviselték. Olyan világhírnevet szereztek külföldön a cigányzenészek, mert nem csak a Puskást ismerik, hanem a cigányzenészeket is.
4: Hát sőt.
5: Hát nem.
4: Hát erről volt híres Magyarország. Tehát hát a Gulyás ugyebár, az Alföld.
5: Igen.
4: És hát a cigányzene.
5: Hát a Lakatos Sándor, amíg Mátyás Pincet, a külföldről jártak a Mátyás Pincébe. Az én bátyám az pincér volt. Úgyhogy ő is azért nagyon sok zenészt ismert, hogy hát azért Margit-szigeti nagyszálló, Pilvax kávéház, nemzeti, akkor ugye hát nem kell sorolni ezeket a régi nagy helyeket, tehát a papám is a zenészként, ugye a Víg Matrózba, a Keleti étterem, Nyugati étterem, Nemzeti szálló, hát szóval mégis lehet sorolni, hogy soknak még fogalmuk se volt, hogy egyáltalán, hogy ezek vannak, léteznek, és hát bejárták már azért az egész világot, és annyira nyelveket beszélnek, szóval nagyon sokan soktól lehetne tanulni, a viselkedés, a modor, minden úgy együttvéve, igazi úri cigányok. Az igazság.
4: Igen, egyébként gyakran mondják, hogy ezek a cigányzenészek, akik főleg a Rajkóban voltak, ők a cigányság krémjét jelentik, és ezt igazi roma kutatók is mondják.

0: Na, ennek nagyon örülök, mert én mindig szoktam mondani, hogy Kispestnek a krémjeit szeretném bemutatni, és én emlékszem rá, hogy amikor még gyerekkoromban, hogy amikor kimentek az utcára, szinte illatos emberek mentek ki, meg elegánsan felöltözve, kalapot emeltek egymásnak, tiszteletet megadták, és igazi ilyen méltóság teljesen viselkedtek. Én nekem ez maradt meg bennem, és én úgy gondoltam, hogy a könyvünk, hogy ezek és hogy az ő emlékük maradjon meg. És ez számomra ez nagyon fontos volt, hogy amit én láttam, én azt szerettem volna most tükrözni úgy ebbe a könyvünkbe tulajdonképpen. Ja, és nem megfeledkezve a cigány asszonyokról, a feleségekről, mert ez nagyon fontos.
1: Így van.
0: Mert a háttér, mert azért egy nő, aki a férjéről mos, vasal, mindent megcsinál, és ugye ő elegánsan ki tud lépni az utcára, tisztán, ápoltan, azért ez a nőnek az érdeme.
1: Így van.
0: Úgyhogy, és azért nagyon hál' Istennek nagyon sok ilyen zenész cigány asszonyokat ismerek, és barátnőim, úgyhogy őket én azt mondom, hogy nagyon kell tisztelni, becsülni. De mindenkit, most nem arról van szó, de én azért kiemelném azért, mert én is tudom, nagyon sok inget vasaltam a gyurinak.
1: De ez valahogy hozzátartozik a hagyományokhoz, igaz?
0: Igen, tehát, hogy, természetes, igen.
1: Tehát, hogyha a cigányzenés családokban felnőtt embereket kérdezzük, akkor ez is ugyanúgy a hagyományok része.
0: Így van, hát ez igen. Ez
1: nem csak az étkezési hagyomány, hogy töltött káposzta, amúgy hogyan készítitek a töltött káposztát, ez nagyon fontos.
0: Ó, hát na, az a helyzet, hogy én is, és ugyanakkor már a lányom, én mindig meg szoktam jegyezni, hogy túlzásba viszed adni, mert annyiféle húst magsz vele. Na, minden esetre a töltelékben, és ugye angol szalonnát apró kockára vágja. Úgyhogy a darált hús természetes, hát az fűszerezve, úgyhogy ez a gombóc.
1: Igen. Rizs?
0: Természetes, hát a rizs, meg a belevaló fűszerek, az minden benne van.
1: Azért kérdezem, mert van, aki kukoricával csinálja.
0: Nem,
1: mi
0: rizssel.
1: És savanyú káposztával?
0: Savanyú káposztából. Uh-huh. Ez inkább a téli időszak, hogyha van füstölt oldalastól kezdve, bármilyen hús, tulajdonképpen lehet az füstölt szalonna is, de ami füstölt, akkor liba hús is van benne.
1: Ó.
0: Vagy tyúkot is bele szoktunk tenni. Aha. Ez mindig attól függ, hogy mit kívánunk meg. Tyúkot, vagy libát, vagy kacsát, de azt a húst is rakjuk bele. A disznó oldalas mellé.
1: Uh-huh.
0: De savanyú káposztával.
1: És na, a füstölt viszont, az nem hiányozhat?
0: Az nem hiányozhat.
1: És rántással igen. Készül? Vagy
0: igen.
1: Rántással?
0: Egy laza rántás, uh-huh, igen. Uh-huh. Úgyhogy akkor attól függ, hogy a férjünk hogy szereti, tudod? Ez nagyon fontos. Aha. De viszont azért mondom, hogy én is másképpen főzöm, meg a lányom is, úgyhogy szintén a másik lányom is, szóval, hogy de az a lényeg,
1: az
0: hogy
1: új generáció.
0: Igen, de jó íze legyen, és mm-hmm, nagyon fontos, mm-hmm, és na, mi szeretjük a kicsit a csípősebbet, szóval, hogy mm-hmm, az erős paprika van benne.
1: Tehát akkor ez is hozzátartozik úgymond a hagyományokhoz, az igen, étkezési kultúrához.
0: Igen,
1: és esetleg rántott hús?
0: Hát azért, hát
1: alapvető kérdések.
0: Meg pörkölt nokedlival, hát ezek természet rántott, most inkább a gyerekek szeretik, mert olyan értelemben, hogy ők ilyen frissen sülteket, meg pizzaféléket, meg ezeket a gyrosz, érted?
1: Ez már megint modern generáció.
0: Már modern, igen. Már.
1: És a túrós csúszát?
0: Ó, hát persze, pörköltel. Marhalábszárból készítjük a pörköltet. Igen, azt nagyon szeretem.
1: Hát akkor nem csak pörköltel, vagy valami
0: hát hasonló. Abban is lehet. Uh-huh. De az én férjem marhalábszárral szerette.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: De ugyanakkor meg jó volt, jó kis kakas is jó. Uh-huh. Szóval, uh-huh, hogy mi nekünk ez a természetes, hogy akkor hogy a túrós csúszához pörkölt legyen.
1: Uh-huh.
0: Vagyis hát annak a tetejére.
1: Ilyenkor mindig megszoktam egyébként említeni Farkas Gyulának a nevét, akiről igen. már egyébként felmerült többször is a gondolat a Rajkó zenekar kapcsán. Tehát hiszen ők a Rajkó zenekarban nem csak zenei képzést kaptak, hanem olyan nevelést is, igen. valahogy olyan közös nevelésben részesültek, ami tényleg egy olyan, tehát hogy megismerték az utcán a Rajkósokat, hogy a Rajkós ment át az egyik igen. saroktól a másikig. Hiszen igen. úgy öltözködtek, úgy jártak, keltek az utcán.
0: Most eszembe jutott a barátomnak a férje, Farkas Gyula, Gyuszi, és akkor hát, hogy ő is Rajkós volt, uh-huh. de most a Száztagóban van. És hát, hogy a Babi is, hát a barátnőm, hát ő is, hát szóval egy ilyen kis tip-top nő, aki nagyon fontos, hogy ugye a Gyuszinak, hogy akkor ugye az ingje, hogy van kivasalva, és hogy van felöltözve, jó lesz, ugye eljön hozzám a fordászüzletbe, mit gondolsz, kivel jön, a feleségével, és akkor azt megkérdezi feleségétől, azt mondja, Babi, jó lesz így haja, mert őt elátott hátul. Ugyanúgy aranyos volt még annak idején, amikor írt a Sodi Farkas Pál, hát, és az ő felesége szintén az Aranka, és ő is azt kérdezte, azt mondja, jó lesz így, azt mondja, hátul, mert ott nem látom. Szóval érted, hogy olyan precízen kellett levágni a hajukat, és az asszonyok figyelték, hogy akkor ugye férjüknek a haja, hogy van levágva.
1: Hát ez csak természetes.
0: Te papám is két hetente járt fodrászhoz, szóval hogy látszik, hogy akkor ez is kötődik akkor a zenészekhez.
1: Ebben is nagyon hasonlítanak a cigány zenészek, illetve a családok, mondjuk család, így, hiszen igen. ez egy szubkulturális közösségnek mondható.
0: Igen, igen.
1: A romák felzárkóztatásáért egyesület részére milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
0: Hát mert ugye említettem, hogy nagyon szeretnénk ugye a könyvünknek az újra nyomtatását, de ugyanakkor, hogyha még van olyan személy, aki szívesen hát szerepelne a könyvünkbe, akkor jelezzék nekem, mert akkor elkészítenénk akkor velük is a riportot, amennyiben hozzájárulnak természetesen. Ez volt az egyik. A másik, az jelen pillanatban dolgozunk mi a holokauszt könyvön is, úgyhogy azt is szeretnénk megjelentetni, úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk, mert vannak olyan, hál' Istennek a vendégkörömben vannak olyan személyek, akik alapítványiskolának az igazgatónője, aki szintén angolról lefordította nekünk magyarra, azt a szöveget, amit mi, vagy abból a könyvanyagból, amit mi átteszünk a mi könyvünkbe, és nekünk ez a óriási nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok információt kapunk tulajdonképpen a fiataloktól is, akik kutatnak, és akkor így közösen dolgozunk. Szóval ez a könyv, ez nagyon fontos lenne, hogy számunkra, hogy az is, hogy megjelenjen. Akkor meg most megemlékezünk a holokauszt, a roma holokausztról majd novemberben, meg sok-sok programot szeretnénk szervezni. Akkor van olyan része is, hogy a gyerek otthonban szeretnénk egy családsegítőknél dolgozik egy fiatal lány, aki tulajdonképpen egy olyan programot, hogy kiabál, aki az azt jelenti, hogy egy ilyen fejlesztő program az, amit ő majd szeretne majd játékos formában bemutatni a gyerekeknek. Azt is csináljuk. Akkor előadó művészeket hívunk meg, akit már említettem a homok animációba, akkor képzőművészeti dolgokat, gyerekekkel való foglalkozás, megemlékezések, szóval hogy annyira sok-sok minden van, ami most úgy hirtelen nem jut az eszembe. Lehet, hogy csak egy töredékét mondtam.
1: Azért hadd emeljek ki még egy-két apróságot is, hiszen fodrászüzletedben korábban is ruhákat, cipőket és más adományokat is gyűjtöttetek, amelyeket helyben osztottatok szét, vagy személyesen juttatottak rászorulóknak kispestszerte. Tehát azért ez is egyfajta tevékenység
0: hát az egy
1: egyesületnek,
0: más.
1: Vagy ez inkább egy saját projekt, ami persze valahol összekapcsolódik, hiszen
0: összekapcsolódik, ez igen, mert annak idején, ugye mivel hogy a Caritasban dolgozott a barátnőm, a Szigetvári Rozika, És akkor én viszont nem tudtam a Karitászba elmenni, mert nem volt időm, így kialakítottam úgy, hogy a fordászüzletben, amikor meséltem a vendégeimnek, hogy akkor hát, hogy én ezt adományba ezt vittem, meg azt vittem, rám is szólt a lányom, hogy anya, az az én kabátom. Mikor kinézett az ablakon, jaj, mondom, bocsánat, akkor vidéki roma családokkal felvettem a kapcsolatot, hogy akkor telefonáltam, hogy jöjjenek el, mert most a vendégem szólt, hogy elköltözik, bútorokat odaadnak, meg sok mindent, akkor eljöttek, azok voltak a szerencsések, akiknek autójuk volt, és akkor elvitték, szóval, hogy a ruhaneműtől kezdve minden bútor, ami létezett, az mindent, úgyhogy, de viszont annyira együttműködtek velem a vendégeim, hogy én egyszerűen csak nagyot néztem, hogy rácsodálkoztam, hogy mondom, ennyire, jaj, de jó, hogy ilyen sok jó ember vesz körül, és akkor hát tulajdonképpen még a mai napig is, és akkor jönnek, akkor vidékről olyan családok, akiknek szükségük van ugye a ruhaneműkre, mert én akkor lepődtem meg, amikor Borsodban azt mondta az egyik cigányember, azt mondja, nem hiszem el, hogy milyen szegénység van ott, és azt mondja, hogy a mosógépnek a akármiébe főznek. Érted? A mosógép, na igen, ez nem jutott az eszem, hogy abba főz. És annyira sajnálom, mert érted, hogy annyira sok minden fölöslegessé válik nekünk, ugye, már úgy mondom, hogy akik Pesten élnek, és akkor, hogy milyen jó lenne levinni vidékre, de viszont nincs lehetőség, hogy el tudjanak jönni, nekem meg már időm nincsen arra, hogy én leszállítsam. Egy-két helyre még elvittem, ami útba esett, nyilván, hogy arra felé, amerre nekem és a rokonaimat meglátogattam, és akkor a Mezőszentgyörgyön például ott nagyon sokan vannak, akik mondjuk szegények, és akkor én elviszem, hogy osszák szét akkor az ajándékokat, vagy mit tudom én, vagy nem ajándékokat, hanem a adományokat, bocsánat, mert szóval, hogy ez a mai nap még működik, meg tartjuk, de ez már 20 évet csinálom.
1: Ezek nagyon fontos tevékenységek, én azt gondolom, és hogyha csak egy-egy ember, aki ezt képviseli, már az is óriási dolog. Van valami üzenet, amit a társadalom felé szeretnél közvetíteni ezekkel a tevékenységekkel, amiket végzel?
0: Hát tulajdonképpen nekem az érzésem, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor látod azt a boldog, amikor adsz valakinek, és látod, hogy boldog az az illető, egy olyan jó érzés, hogy ő örül annak, amit én tudtam adni. De ez most bármi legyen, szóval, hogy még akár egy jó szó, vagy csak egy olyan, hogy volt rá példa. Nem egyszer, többször, úgyhogy meg még a mai napig is olyan embereket is támogatok, akik akár börtönből szabadultak, és segítettem, mert leveleztem vele, kapcsolatot tartottam vele, és akkor ezt, amikor sikerült már szabadulnia, megköszönte, és örült neki, akár anyjának is nevezte. Szóval, hogy vagy bajba jutott olyan vendégem, aki tulajdonképpen a temetését kellett intéznem, azt is. Hát na most ezt érezni kell, érted? Igen. Ezt a szeretettel lehet ezt csak csinálni.
1: Úgy érzem, a szemedben nincs különbség az emberek között.
0: Nincs.
1: Gondolod, hogy a társadalmi közeledésnek ez az egyik útja?
0: Szerintem igen. Ez nagyon fontos, hogy tudni kell egymást úgy elfogadni, ahogy vagyunk, és nem azt várni, hogy engem szólítsanak meg, mert hogyha én úgy érzem, hogy én nekem valami mondani valóm van, vagy egy kedves szóval, mert megfigyeltem, hogyha most valaki egy kutyát sétáltat, akkor rögtön oda, jaj, de aranyos ez a kutya, de hogyha egy gyereket tud a baba kocsiba, akkor miért nem tudja mondani, de szép ez a kis lány, vagy de szép ez a kis fiú. Érted? Szóval, hogy akkor ne rajtunk múlik, hogy egyáltalán, hogy közeledünk az emberekhez. Mert hogyha tudod, hogyha látod, vagy mosolyog valaki, akkor már lehet beszélgetni, vagy szóval kicsit közvetlenebből kellene közeledni egyik a másikához. Szóval én nekem ez a véleményem, és nagyon fontos, hogy ne gyűlöletben nőjünk fel, neveljük fel a gyerekeinket, hanem szeretetben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a romák felzárkóztatásáért egyesület közismert néven Romfel alapító elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm én is a meghívást.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100,3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteher

0: viselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta, ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról

0: szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszterposztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és ember.

0: központú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice Házért Alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyeket terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Szép jó reggelt kívánok, vasárnap van, ma egy kicsit lassabban indulhat a nap. Én Völgyi Zsuzsi vagyok, és egészen délig várlak benneteket jó zenékkel, érdekes témákkal, és sok-sok jó kedvel kezdjük együtt a vasárnapot itt a Rádió Dix frekvenciáján.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
1: A mi zenéink változatosan Rádió Dix.

én.

0: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról,
1: természetesen vasárnap sem kell otthon ülnünk, hiszen erre a napra is hoztam néhány program ötletet. Ha egy kis balatoni kirándulás belefér, Balatonfüreden vasárnap is folytatódnak a szüreti napok. A Tagore sétányon délelőtt 10 órától délután 6-ig várja a látogatókat a Borfalu és a Gasztró udvar. Egy kellemes séta a Balaton partján, őszi hangulat és finom falatok. Szerintem ennél rosszabb vasárnapi tervet ki se lehetne találni. Ha pedig inkább Budapesten maradnátok, a Margit szigeten az Oktoberfest Budapest ráadás hétvégéjének vasárnapi programjai várják a látogatókat. Dél körül indul a program, és estig tart a mulatság. A belépés itt is ingyenes. A kisgyerekes családoknak pedig jó választás lehet a Műpa Cifra Palota programja. Vasárnap délelőtt 10 és délután 1 óra között játékos, kreatív és művészeti foglalkozások várják a gyerekeket, és természetesen a szülőket is. Ha pedig egy igazi őszi kirándulásra vágytok, Velemben, ez a község neve, egész hétvégén gesztenye napokat tartanak. Hagyományőrző programok, népművészet, vásár, zene és természetesen gesztenye minden mennyiségben. Szóval nincs kifogás, hogy vasárnap nincs mit csinálni. Öltözzetek fel rétegesen, fogjátok kézen a családot, és használjátok ki ezt a szép októberi hétvégét. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta, ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.

0: Yeah!
1: Jó reggelt, szép napot kívánok mindenkinek. Na, vasárnap reggel egyetlen fontos kérdés van, ki hozza ágyba a kávét. Ha erre még nincs jelentkező, legalább a zenéről én gondoskodom. Én Völgyi Zsuzsi vagyok, és folytatódjon egy vidám délelőtt itt a Dik Rádióban.
2: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
2: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
2: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dik. Rólunk, nekünk.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Most egy kicsit utazunk vissza az időbe, mert előbb-utóbb minden gyerek rájön arra a megdöbbentő tényre, hogy anya és apa is volt egyszer gyerek. Sőt, rosszalkodtak is. Na ezt már sokkal nehezebb feldolgozni, mert mi szülők hajlamosak vagyunk úgy előadni a saját gyerekkorunkat, mintha annak idején reggel 6-kor magunktól felkeltünk volna, beágyaztunk, megettük a spenótot, ötösre feleltünk, majd megkérdeztük a nagymamát, segíthetek-e valamiben. Közben azért valószínűleg nekünk is volt néhány történetünk, amit a gyerek előtt már egy kicsit megszépít az idő. De vajon jó-e, ha mesélünk ezekről? A pszichológia szerint nagyon is. A családi történetek fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerek megértse, honnan jött, kik a családtagjai, és hogy ő maga is része egy hosszabb történetnek. Ráadásul nagyon közel tud hozni egymáshoz szülőt és gyereket, amikor kiderül, anya sem született felnőttnek. Mesélhetünk arról, milyen volt az első napunk az iskolában, mitől féltünk, milyen csínyeket követtünk el, ki volt a legjobb barátunk, vagy hogyan töltöttük a nyarakat, és milyen jó elővenni a régi fényképeket. A gyerek pedig nézi, anya, ez tényleg te vagy? Igen. És miért volt ilyen a hajad? Na, itt már óvatosan, mert ez családi konfliktushoz vezethet, még a végén a nagymamával újra összetűzésbe kerülsz, hogy miért volt bubi frizurád. Persze azért nem kell minden történetet átadni teljes részletességgel, érdemes mindig a gyerek életkorához igazítani, mit és hogyan mesélünk el. Egy régi csíny lehet vicces történet, de ne úgy adjuk elő, mintha a szabályszegés valamiféle családi, olimpiai aranyérem lenne. És van még valami nagyon szép ezekben a történetekben. A gyerekekből egyszer felnőttek lesznek. A nagyszülők, dédszülők történetei pedig akkor maradnak meg, ha valaki tovább meséli őket. Úgyhogy néha kapcsoljuk ki a tévét együtt, tegyük félre a telefont, vegyük elő a régi fotóalbumot, és meséljünk, mert lehet, hogy a gyerek ma még csak azon nevet, hogy milyen nadrágban járt apa 1992-ben, de közben észrevétlenül megtanulja a saját családja történetét, és ezekből a történetekből egyszer majd ő mesél tovább a saját gyerekeinek.

0: Rádió Dick. Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Természetesen vasárnap sem kell otthon ülnünk, hiszen erre a napra is hoztam néhány programötletet. Ha egy kis balatoni kirándulás belefér, Balatonfüreden vasárnap is folytatódnak a szüreti napok. A Tagore sétányon délelőtt 10 órától délután 6-ig várja a látogatókat a Borfalu és a Gasztró udvar. Egy kellemes séta a Balaton partján, őszi hangulat és finom falatok, szerintem ennél rosszabb vasárnapi tervet ki se lehetne találni. Ha pedig inkább Budapesten maradnátok, a Margit szigeten az Oktoberfest Budapest ráadás hétvégéjének vasárnapi programjai várják a látogatókat. Dél körül indul a program, és estig tart a mulatság. A belépés itt is ingyenes. A kisgyerekes családoknak pedig jó választás lehet a Műpa Cifra Palota programja. Vasárnap délelőtt 10 és délután 1 óra között játékos, kreatív és művészeti foglalkozások várják a gyerekeket, és természetesen a szülőket is. Ha pedig egy igazi őszi kirándulásra vágytok, Velemben ez a község neve, egész hétvégén gesztenye napokat tartanak. Hagyományőrző programok, népművészet, vásár, zene és természetesen gesztenye minden mennyiségben. Szóval nincs kifogás, hogy vasárnap nincs mit csinálni. Öltözzetek fel rétegesen, fogjátok kézen a családot, és használjátok ki ezt a szép októberi hétvégét. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Történt már veletek olyan, hogy teljesen váratlanul eszetekbe jutott valaki? Egy régi barát, rokon, vagy olyan, akivel hónapok óta nem beszéltek, és arra gondoltatok, hogy de jó ég, vajon mi lehet vele, és 5 perc múlva csörög a telefon, és ő az. Na, ilyenkor azért az ember egy pillanatra megáll, ezt én megéreztem, de tényleg megérezzük? Létezhet valamiféle láthatatlan kapcsolat 2 ember között? Vagy egyszerűen az agyunk játszik velünk? Vagy tényleg van telepátia? A tudomány jelenleg nem talált megbízható bizonyítékot arra, hogy telepatikusan megérezzük, amikor valaki gondol ránk. A pszichológia viszont nagyon érdekes magyarázatokat kínál arra, miért érezzük ezeket az egybeeséseket ennyire különlegesnek. Az egyik ok, hogy az agyunk imád összefüggéseket keresni. Egy nap rengeteg ember megfordulhat a fejünkben, eszünkbe jut egy kollega, egy rokon, egy régi ismerős, és legtöbbször nem történik semmi. Csak hogy ezeket nem jegyezzük meg. De ha délután 3-kor eszembe jut Marika, 3:10-kor pedig Marika felhív, na azt már este is elmesélem. Én tudtam, hogy hívni fog. Ezt részben megerősítési torzításnak nevezi a pszichológia, könnyebben észrevesszük és megjegyezzük azokat az eseményeket, amelyek alá támasztják azt, amit gondolunk vagy érzünk. De van ennél egy szebb része is. Azokkal az emberekkel, akik közel állnak hozzánk, rengeteg közös emlékünk, szokásunk és tapasztalatunk van. Elég lehet egy dal, egy illat, egy hely vagy egy dátum, hogy eszünkbe jusson valaki, és elképzelhető, hogy ugyanez valamiért őt is emlékezteti ránk. Aztán egyszer csak megszólal a telefon. Véletlen? Valószínűleg sokszor igen. De ettől még az élmény nagyon is valóságos, és talán nem is kell minden ilyen pillanat varázsát elrontanunk azzal, hogy azonnal mindent megmagyarázunk. Ha eszünkbe jut valaki, akit szeretünk, ne várjuk meg, hát ha ő telefonál, hanem hívjuk fel mi. Legfeljebb, amikor felveszi, akkor mondjuk neki, hogy na ugye, érezted, hogy rád gondoltam. És most, kedves hallgatóink, benneteket kérdezlek, hogy veletek történt-e már hasonló? És szerintetek megérzés volt, vagy tényleg csak egy különös véletlen?
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
0: róta. Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: vasárnap. Aki már talpon van, annak pacsi, aki pedig most bújik elő a takaró alól, annak jó ébredést. Jönnek a zenék, a mai témáink, és együtt haladunk egészen délig. Ez itt a Rádió Dip.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
1: Rádió Dik.
2: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: Ismerős az érzés, amikor beállítjuk az ébresztőt reggel 6.30-ra, kinyitjuk a szemünket, ránézünk az órára, és 6.27-et mutat az óra. Na, ilyenkor azért egy pillanatra elgondolkozunk, hogy na jó, ezt honnan tudta a szervezetem? Talán van bennünk egy titkos vekker? Nos, hát majdnem. A szervezetünknek ugyanis valóban van egy belső órája. Ezt a nagyjából 24 órás biológiai ritmust cirkadián ritmusnak nevezzük. Megjegyeztétek? Ez többek között abban is szerepet játszik, hogy mikor leszünk álmosak, mikor ébredünk könnyebben, hogyan változik a testhőmérsékletünk, illetve bizonyos hormonok termelődése. Ha valaki rendszeresen nagyjából ugyanabban az időben kell fel, mondjuk minden hétköznap 6:30-kor, a szervezete egy idő után megtanulhatja ezt a ritmust. Az ébredés közelettével a testünk már elkezd felkészülni arra, hogy hamarosan indul a nap, változik a hormonális működés, emelkedik az éberség, és szépen lassan átállunk alvó üzemmódból arra, hogy jó reggelt, tessék felkelni. És néha olyan jól sikerül az időzítés, hogy néhány perccel megelőzzük az ébresztő órát. Persze van ebben egy kis igazságtalanság is. Munkanapon az ember képes 6:28-kor magától kipattintani a szemét. Szombaton viszont, amikor azt mondjuk, hogy na holnap végre kialszom magam, valaki reggel 7-kor tuti, hogy füvet nyír, a gyerek meg 8-kor már biztos, hogy megkérdezi, hogy mi lesz a reggel, vagy a kutya dönt, hogy sürgősen el kell mondania valamit. Na, az is számíthat, mennyire fontos nekünk a másnapi ébredés. Ha például korán indul a repülőgép, vizsgánk van, vagy valami fontos esemény vár ránk, előfordulhat, hogy már lefekvéskor erősebben figyelünk arra, hogy időben felébredjünk. Bár erre nincs pontos belső óra, mint mondjuk a telefonunkban, az alvásunk és az ébredésünk időzítését a megszokás és a várakozás is befolyásolhatja. Szóval, amikor legközelebb 3 perccel az ébresztő előtt kinyílik a szemünk, nem kell rögtön természetfeletti képességekre gondolni. Valószínűleg csak a saját biológiai óránk dolgozik meglepően pontosan. Bár azért lenne egy kérésem hozzá, ha már ilyen okos, hétvégén igazán meg tanulhatná, hogy reggel 9 előtt nincsen szolgálat.
1: Rompodrom 100.3 Rádiódi. Utazz a Dik Rádióval.

0: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
0: Rádió D.
2: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Természetesen vasárnap sem kell otthon ülnünk, hiszen erre a napra is hoztam néhány programötletet. Ha egy kis balatoni kirándulás belefér, Balatonfüreden vasárnap is folytatódnak a szüreti napok. A Tagore sétányon délelőtt 10 órától délután 6-ig várja a látogatókat a Borfalu és a Gasztró udvar. Egy kellemes séta a Balaton partján, őszi hangulat és finom falatok, szerintem ennél rosszabb vasárnapi tervet ki se lehetne találni. Ha pedig inkább Budapesten maradnátok, a Margit szigeten az Oktoberfest Budapest ráadás hétvégéjének vasárnapi programjai várják a látogatókat. Dél körül indul a program, és estig tart a mulatság. A belépés itt is ingyenes. A kisgyerekes családoknak pedig jó választás lehet a Műpa Cifra Palota programja. Vasárnap délelőtt 10 és délután 1 óra között játékos, kreatív és művészeti foglalkozások várják a gyerekeket, és természetesen a szülőket is. Ha pedig egy igazi őszi kirándulásra vágytok, Velemben, ez a község neve, egész hétvégén gesztenye napokat tartanak. Hagyományőrző programok, népművészet, vásár, zene és természetesen gesztenye minden mennyiségben. Szóval nincs kifogás, hogy vasárnap nincs mit csinálni. Öltözzetek fel rétegesen, fogjátok kézen a családot, és használjátok ki ezt a szép októberi hétvégét. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Most szeretnék egy kicsit a barátságokról beszélni. Pontosabban arról a furcsa jelenségről, hogy ahogy telnek az évek, mintha a baráti körünk is elkezdene karcsúsodni. 20 évesen még volt 20 barátunk, 30 ismerősünk, és hát péntek este egy telefonból össze lehetett szervezni egy komplett társaságot. 40 felett meg már annak is örülünk, hogyha sikerül 3 emberrel ugyanarra a szombatra időpontot egyeztetni. De vajon mi történik velünk? A pszichológia szerint ez általában nem feltétlenül rossz dolog. Ahogy idősebbek leszünk, változnak a prioritásaink. Munka, család, gyerekek, párkapcsolat, idősödő szülők, egyszerűen kevesebb időnk és energiánk marad minden társas kapcsolatra. Közben pedig egyre válogatósabbak is lehetünk, de most a szó jó értelmében. A kutatások szerint az életkor előre haladtával sokan inkább az érzelmileg fontos kapcsolatokra koncentrálnak, vagyis már nem feltétlenül az számít, hány ember vesz körül bennünket, hanem az, hogy kik azok, akik valóban ott vannak mellettünk. 40 felett már kevésbé érdekel, hogy valakinek van-e 500 ismerőse a közösségi oldalakon, vagy nincs, sokkal többet ér az az 1 vagy 2-3 ember, akit este 10-kor is felhívhatunk azzal, hogy figyelj, most nagyon szükségem van rád. És ő nem azt mondja, hogy majd írjál Messengeren, hanem meghallgat. Talán a barátságainkban is kevesebb lesz a megfelelési kényszer. Nem kell minden héten találkozni, nem kell naponta beszélni. Van olyan igazi barát, akivel hónapok után találkozunk, leülünk egy kávé mellé, és 5 perc múlva pontosan ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Persze barátságok el is kophatnak, másfelé visz az élet, megváltoznak az értékeink, vagy egyszerűen rájövünk, hogy egy kapcsolatból mindig csak mi adunk. És 40 felett talán már könnyebben is kimondjuk, hogy nem kell mindenkit mindenáron megtartani. De van ennek egy másik oldala is. Felnőttként új barátságokat kialakítani sokszor nehezebb, ezért a régi jó kapcsolatokat bizony érdemes ápolni. Néha elég egy telefon, egy kávé vagy egy üzenet, hogy mi van veled, rég beszéltünk, szóval lehet, hogy idővel kevesebb ember ül körülöttünk az asztalnál, de ha azok az emberek valóban szeretnek bennünket, lehet, hogy ez az asztal sokkal többet ér, mint régen egy egész teremnyi ismerős. És hát meséljétek el, hogy ti hogy érzitek ezt, ahogy telnek az évek, kevesebb barátotok lett, vagy éppen mostanra találtátok meg azokat, akik esetleg tényleg számítanak? Hogyha van kedvetek, akkor írjatok nekem a 0630-3030-100-as telefonszámra, nyugodtan osszátok meg velem a gondolataitokat.
0: 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Vorbinasz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsítenek el. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: szépen haladunk a vasárnap délelőttel, és lassan már a konyhából is kezdenek érkezni azok a bizonyos illatok. Már egy páran biztos megfordultatok a konyhában, hogy mit készít anya vagy a nagymama. Na, még van időnk ebédig, úgyhogy jöjjön egy kis zene, jöjjön időjárás, közlekedés, programot is ajánlok, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni. Tartsatok velem!
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az
1: utakon. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Van egy mondat, amit szerintem életünk során mindannyian elmondtunk már legalább 100-szor. Majd hétfőn elkezdem. Hétfőtől fogyókúra. Hétfőtől sportolok. Hétfőtől nem eszem édességet. Hétfőtől rendet rakok, és hétfőtől korábban fekszem le. Aztán eljön a hétfő, és valahogy hirtelen a következő hétfő sokkal szimpatikusabbnak tűnik. Ez egy kicsit olyan, mint amikor új év van, és akkor megfogadjuk, hogy majd januártól. De miért pont hétfő, és miért januártól? Erre még a pszichológiának is van magyarázata. A kutatók beszélnek úgynevezett Fresh Start nevű újrakezdési hatásról, bizonyos időpontokat, például az új évet, a születésnapunkat, egy új hónap vagy éppen egy új hét kezdetét az agyunk természetes választóvonalnak érzékeli. Mintha vasárnap este becsuknánk egy ajtót, hétfő reggel pedig azt mondanánk, na kérem, itt az új életem. És ez egyébként tényleg motiváló lehet, könnyebb úgy nekikezdeni valaminek, ha azt érezzük, hogy na, tiszta lappal indulunk. A baj csak ott kezdődik, amikor a hétfőből kifogás lesz. Például szombaton elhatározzuk, hogy egészségesebben étkezünk, de hát hétvége van, úgyhogy még belefér a rántott hús, utána a sütemény, este pedig még egy kis nasi, mert ugye hétfőtől úgyis vége mindennek. Aztán hétfő reggel becsúszik egy kakaós csiga, és már jön is a gondolat, hogy na, ezt a hetet elrontottam, majd a jövő hétfőn. Pedig nem rontottuk el. A viselkedés kutatás egyik fontos tanulsága, hogy a tartós változáshoz általában nem a tökéletes kezdőnap számít, hanem az, hogy kicsi, konkrét és megismételhető lépéseket válasszunk. Nem kell azt mondani, hogy hétfőtől minden nap egy órát edzek. Kezdhetjük azzal, hogy ma sétálunk 20 percet. Nem kell vasárnap este ünnepélyesen kidobni a fél hűtőt sem. Elég lehet, ha a következő étkezésnél egy kicsit jobb döntést hozunk. És talán ez az egésznek a lényege, az életmódváltásnak, a rendrakásnak, vagy bármilyen új szokásnak nem kell megvárnia a hétfőt. Kezdhetjük kedden, 2 órakor, vagy akár 5 órakor is, úgyhogy ha most valaki azt mondja, majd hétfőn elkezdem, tegye fel magának a kérdést, mi az az egészen pici dolog, amit már ma meg ne tudnánk tenni. Aztán persze a maradék sütit azért ne dobjuk ki, pazarlásnak sincsen semmi értelme. Yeah, yeah.

0: szerelmes lennék.
1: Rádiódik, kerasz ivója.
2: Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
3: Nézzük, mit tartogat nekünk a vasárnap időjárás szempontjából. Reggel még hűvösen indul a nap, 3 és 11 fok közötti értékekkel, délutánra viszont szépen melegszik a levegő, 17 és 22 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Közepesen felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, és a nyugati a szél időnként élénk lesz. Összességében tehát egészen kellemes októberi vasárnapunk lehet, egy pulóver azért legyen kéznél, de délután akár egy jó kis őszi sétára is alkalmas lehet az idő.
2: Közlekedési hírek.
3: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatólag 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában sávlezárásra kell számítani, a Lőrinc utcától a Jókai utcáig, majd az Árpád úttól a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig. A Pozsonyi utcából nem lehet balra kanyarodni a Tél utcába, a Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában, a Széchenyi István téren a Mérleg utcánál sávlezárásra számítsanak. A Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok magatokra az utakon.
2: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódík.
3: Természetesen vasárnap sem kell otthon ülnünk, hiszen erre a napra is hoztam néhány programötletet. Ha egy kis balatoni kirándulás belefér, Balatonfüreden vasárnap is folytatódnak a szüreti napok. A Tagore sétányon délelőtt 10 órától délután 6-ig várja a látogatókat a Borfalu és a Gasztró udvar. Egy kellemes séta a Balaton partján, őszi hangulat és finom falatok. Szerintem ennél rosszabb vasárnapi tervet ki se lehetne találni. Ha pedig inkább Budapesten maradnátok, a Margit szigeten az Oktoberfest Budapest ráadás hétvégéjének vasárnapi programjai várják a látogatókat. Dél körül indul a program, és estig tart a mulatság. A belépés itt is ingyenes. A kisgyerekes családoknak pedig jó választás lehet a Műpa Cifra Palota programja. Vasárnap délelőtt 10 és délután 1 óra között játékos, kreatív és művészeti foglalkozások várják a gyerekeket, és természetesen a szülőket is. Ha pedig egy igazi őszi kirándulásra vágytok, Velemben, ez a község neve, egész hétvégén gesztenye napokat tartanak. Hagyományőrző programok, népművészet, vásár, zene és természetesen gesztenye minden mennyiségben. Szóval nincs kifogás, hogy vasárnap nincs mit csinálni. Öltözzetek fel rétegesen, fogjátok kézen a családot, és használjátok ki ezt a szép októberi hétvégét. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Közeledik a dél. Vasárnap van, úgyhogy most már hivatalosan is szabad az ebédről beszélni. Sőt, szerintem ilyenkor Magyarországon már délelőtt 10 körül elkezdődik valami különös jelenség. Az ember még nem is éhes, aztán egyszer csak megérzi a húsleves illatát, na és onnantól vége. Már járunk ki a konyhába, kérdezzük anyut, mikor eszünk, még nincs kész, 5 perc múlva megint kimegyünk, és most, és még mindig nincs kész. Na, hát ilyen a vasárnap. Az ősz pedig különösen jó időszak a vasárnapi főzésekhez. Ilyenkor újra előkerülhetnek azok az igazi, tartalmas, melengető ételek, amelyek nyáron talán eszünkbe sem jutnak. Jöhet egy jó húsleves, amit már az előbb is említettem, sok zöldséggel, vagy éppen a sütőtökrémleves pirított magokkal, gombás raguk, káposztás ételek, sült húsok, és persze az örök vasárnapi klasszikus, a rántott hús. A rántott húsnak egyébként van egy érdekes tulajdonsága, teljesen mindegy, mennyit készítünk belőle, hétfőre valahogy mindig marad 3 darab. Ősszel ráadásul fantasztikus alapanyagok is vannak. Alma, körte, szőlő, sütőtök, gomba, dió vagy éppen a gesztenye. Ezekből nem csak finom, hanem tápláló fogásokat is készíthetünk. Desszertnek pedig egy langyos almás pita fahéjjal. Na, itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert az alma és a fahéj illata valahogy nem csak ételillat, hanem sok embernek egyből előhozza a gyerekkort, a nagymama konyhát, a vasárnap délutánokat, ennek tudományos oka is van, figyelj, a szaglás nagyon szorosan kapcsolódik az agy emlékekért és érzelmekért felelős területeihez. Ezért tud egyetlen ismerős illat pillanatok alatt évekkel visszarepíteni bennünket. Talán ezért is különleges a vasárnapi ebéd. Nem feltétlenül attól, hogy 3 fogás kerül az asztalra, hanem attól, hogy leülünk egymás mellé, beszélgetünk, valaki repetázik, valaki kijelenti, hogy ő már egy falatot sem bír, aztán 5 perccel később meglátjuk, hogy éppen egy süti van a kezében. Úgyhogy ha már rotyog otthon a húsleves, sül a hús, vagy éppen most kerül ki az almáspite a sütőből, én innen csak annyit üzenek, még egy kis türelem, mindjárt itt az ebédidő, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, és vasárnap a repetát nem számoljuk. És ezzel lassan el is érkeztünk a műsoridőm végéhez. Köszönöm, hogy ezen a vasárnap délelőttön is velem tartottatok, együtt beszélgettünk, nevettünk, és remélem sikerült egy kis jókedvet is becsempészni az otthonotokba. Most pedig én már nem tartalak fel benneteket, mert érzem, hogy valahol már rotyog a húsleves, sül a rántott hús, és bizony az almáspite is kezd gyanúsan jó illatú lenni. Üljetek le együtt az asztalhoz, beszélgessetek, nevessetek, és élvezétek ezt a szép vasárnapot. A mosogatás pedig, nos, az még majd ráér egy kicsit később. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, legyen békés, szeretetteli vasárnapotok. Én Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy ma is engem választottatok. Vigyázzatok magatokra és egymásra. A mikrofont pedig átadom Patai Annának, aki innen folytatja tovább a Dik Rádió műsorát. Szép vasárnapot mindenkinek, sziasztok!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

macska. Hopp, hé, cigány bába sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Na a nagy bőge saj, de húzza, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hé, cigány bába sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.
1: Rancsika, baka, csika, fára, húzzak, nyúzzak, béka.
2: Hopp, na-na, hopp, na-na-na-na.
1: Az én babám lába szára, többet ég, mint nyíregyháza. Hopp, csi csi csi csi.

Ez a Húsdrá Cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki, ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól telik ez a mai napotok is. Igen, igen, tudom, megérkezett az esős időjárás, tényleg az van, hogy véget ért a vénasszonyok nyara, én együtt érzek veletek, de hát az van az ideje, tehát azért október elejét tapossuk, és hát igen, a mai napon is egyébként erősen felhős időre számíthatunk, és hideg

Pont is várható, ilyenkor szerintem a lehető legjobb megoldás az nem más, mint egy jó húsleves. Én azt mondom, hogy ha megérkezik a hűvös idő, akkor tessék egy jó forró húslevest elkészíteni, elfogyasztani, mert ez tényleg annyira felüdít, és egyébként pedig nagyon sok jó hatása van a szervezetünkre nézve, úgyhogy ha itt a hűvös idő, akkor jöhetnek a levesek, az otthoni pici pihengetések, teázgatások és a családi pillanatok. Higgyétek el, minden időszaknak megvan a maga bája, én azt gondolom. Na de hát kezdjük el az órát, zenéljünk egyet, és sietek hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én itt a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és hozom a legfrissebb híreket az időjárással kapcsolatban. Megnézzük, hogy mire számíthatunk. Érdemes lesz figyelni.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki. Ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétány környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.

0: Reggaeton. Déreni. Burai.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.

a Rádió Dix 100.3 Patai Anna vagyok, és le is zárom az órát. Legközelebb a következő órában találkozunk egymással, úgyhogy olyan sokáig nem leszünk egymás nélkül, hála Istennek. Hozom a jó kis dalokat a következő órában is.

0: terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki, ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
2: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, gyönyörű napot nektek. Hát remélem, hogy jól vagytok, és minden rendben van veletek. Nagyon szépen köszönöm azt, hogyha az előző órában velem tartottatok. Ebben az órában is egyébként csupa jó előadóval találkozhattok, tényleg GVM-től kezdve egyébként Csík Lacinát, Gitánón, tehát hogy tényleg olyan előadók jönnek ebben az órában is, akiket nagyon-nagyon szerettek, úgyhogy érdemes lesz a zenékre is figyelni, és szerintem már alap, de azért elmondom, hogy feltekerni a hangerőt, mert következő dalok nagyon-nagyon jók lesznek.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, csekkoljuk le a közlekedést. Ugye ott azért nagyon friss a történet, bármi, bármikor, bárhol megtörténhet, úgyhogy ha van friss információt, kérlek írd meg nekem SMS-ben a 06303030-as telefonszámra. Hozom a friss híreket a következő pillanatokban.
1: Közlekedési hírek.
0: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki. Ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: 95.3 Rádiódix.
1: Ez itt a Rádiódix 100.3, Patay Anna vagyok. Sziasztok! Lezárom az órát, a következő órában találkozunk egymással, és azt is megnézzük, hogy milyen névnapost ünneplünk a mai napon. Továbbra is azt gondolom, hogyha most jut eszedbe az, hogy van ismerősem, akit szeretnék felköszönteni, akkor még nem késő, mindenképpen tedd meg, mert ez nagyon jól esik a másiknak, hogy gondolsz rá. Úgyhogy a következő órában névnaposokat csekkolunk.
2: GPM Music Production, GPM Music Production, GPM.

sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a kötő.

0: Dinamo Reprodukció. Katinka, Zsuzsi Győzi és a Crazy Boys. Gyertek, nyomjuk meg együtt az év slágere 2025-ben. Mones, Havalero, Malé!
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 rádiódikben.
2: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét.

0: Attila fiát, kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi Város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki, ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és megnézzük, hogy kinek a névnapját ünnepeljük ma. Ma képzeljétek el, hogy Brigitta névnap van, de egyébként régebbi névnapok vagy naptárak szerint ezen a napon, a mai napon Birgit, Bruno, Celina, Csák, Etel, Galina, Germán, Hont névnaposokat is ünneplünk, sőt még Mária, Placida, Sándor, Tódor és Zina is, de a hivatalos az a Brigitta. Szóval, ha van Brigitta nevű ismerősöd, akkor bátran köszönsd fel, én is innen a mikrofon túlsó végéről nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Brigitta hallgatónak itt a Rádiódiken. A következő dalokat természetesen én nekik küldöm.

0: itt a Rádiódix 100.3 Patai Anna vagyok. Hát remélem, hogy jól vagytok, és minden szuper veletek. Csekkoljuk le, hogy milyen időre számíthatunk. Azért most már megérkezett ez a hideg front, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy milyen időre számíthatunk.
1: Időjárás.
0: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne, a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki, ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vorbinasz.

0: Sunen vója szász.
1: 100.3 rádiódik.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy szuper izgalmas órának nézünk elébe.

0: 3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek.

0: melletted.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
3: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban érők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvi

0: igazság szerint halad. Október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki. Ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
2: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, hát gyönyörű, szép délután nektek, Rádió Dick hallgatók. Ebben az órában roma hírekkel foglalkozunk, és tényleg mindig elmondom, hogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Aki egyébként hetek óta velem tart, vagy akár hónapok óta, az pontosan tudja, hogy ebben az órában mindig roma hírekkel foglalkozunk, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos része a napnak, hiszen tényleg egyetlen roma rádióként, főleg Budapesten, de egyébként is, nagyon fontos az, hogy minél több lehetőségünk van arra, hogy a romákról híreket gyártsunk, és a romákról híreket meséljünk, akkor azt tegyük meg. Úgyhogy ez most is így lesz, ebben az órában ezzel foglalkozunk majd, de csak a zenék után, amik egyébként most következnek.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát legyen szép napotok, rádiódikesek, sziasztok! Remélem, hogy a következő friss hírekkel hozzáteszek ehhez a szép naphoz, és nem rontom el, azonnal jönnek a hírek az utakról és az időjárással kapcsolatban.
2: Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó, az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik, reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban, Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák, két szakmára képezik majd az önként jelentkezőket, az egyik
2: egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a két képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll, bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

Kérésed a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és tényleg az vagyok itt a mikrofon mögött, nem azért mondom el százszor, hogy untasolak benneteket, csak ha esetleg valaki most kapcsolódik be hozzánk, akkor őt is nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm. Én Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát hozom nektek a friss híreket folyamatosan, ahogy az előző megszólalásomnál is tettem, megnéztük, milyen időre számíthatunk, illetve azt is megnéztük, hogy mi újság az utakon. Most azonban zenélünk egyet, és akkor a zenék után találkozunk a következő órában.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncesziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsítenek el. Hospice ház kialakítása

0: Időjárás.
1: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki. Ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok! Továbbra is Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és elindítom ezt az órát. Az utolsó óránkat is vidámsággal töltjük, én azt gondolom, mert hogy ez az utolsó óránk közösen, de tényleg az van, hogy olyan jó zenéket hallgatunk meg közösen, hogy ezt nem lehet máshogy tölteni, úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt, hogyha éppen autóban vagy, akkor is, ha otthon, mondjuk éppen már a vacsorára készülsz elő, akkor pedig szolgáltatom azokat a zenéket, amelyek tényleg meghozzák a hangulatot mindenféle tevékenységhez. Érdemes lesz fülelni.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Itt a Rádiódik 100.3, Patay Anna vagyok, gyönyörű szép napot nektek. Gyorsan nézzük meg, hogy mi újság az utakon, illetve mi újság az időjárással kapcsolatban. Ezek nagyon fontos friss információk. Tartsatok velem!
0: Időjárás.
1: Ma eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország észak-nyugati harmadán élénk, erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. Hajnalban 7-13 fokot mértünk, délután pedig 14 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Nyugaton lesz a legmelegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Egész hétvégén érvényes állandó lezárásokra kell készülni a mai nap folyamán is. A maraton központi helyszíne a Pázmány Péter sétány teljes hosszában le van zárva, a Műegyetem rakpart is a Dombóvári út között egészen vasárnap estig. Az Infopark környékén és a Rákóczi híd budai lehajtóinál jelentős torlódásokra kell számítani. Ezen kívül pedig ma a kritikusabb napunkon a klasszikus maratoni táv miatt tényleg szinte teljes belvárost körbefutják, így a korlátozások folyamatosan vándorolnak és több kerületet is megbénítanak. A hidak érintettségét illetően a Szabadság híd és a Lánc híd a futók áthaladásának idejére időszakos teljes vagy részleges lezárásokra, rendőri forgalomirányításra kell számítani, az Erzsébet híd és a Margit híd járható lesz, de a fel- és lehajtó környezetében hatalmas dugók alakulhatnak ki. Ezen kívül szakaszosan lezárják az Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Deák tér felé, valamint a József Attila utcát is. A Városliget és az Állatkerti körút pedig a Hősök tere és a Kóskároly sétán környékén szintén elesik. A vasárnapi napon a célzóna közelsége miatt balesetmentes közlekedést.

0: Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Una, dos, y tres. Papá!

0: Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok, remélem, hogy jól vagytok, és szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. Le kell zárnom az órát, ráadásul az egész napot le kell zárnom, úgyhogy hálásan köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Nagyon-nagyon jól esik, hogy itt vagytok velem hétről hétre, napról napra. Szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig tarthatunk együtt, és hallgathatunk meg jó kis dalokat, és csekkolhatunk friss híreket. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek. Legyen szép napotok továbbra is, és hallgassátok a 100.3 Rádió Dix-et. Sziasztok!
1: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dix. GBM
2: Music Production.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultrasz 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta, ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultrasz 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem

0: Vége a regenerációban Nagy Noémi jazz énekesnő volt. Az énekesnő először látogatott el a Rádiódik stúdiójába, életútjáról és a zenéről beszélgettek.
1: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
2: A regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és a mai adás alkalmával leginkább azoknak fogunk kedvezni, akik szeretik a zenét, ezen belül a jazz zenét, mivel a mai vendégem Nagy Noémi, a Nagy Noémi Quartet énekesnője, aki jazz énekesnő, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
3: Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Arra szeretnélek kérni, hogy mesélj nekünk a szakmai kezdeteidről. Mi volt neked az első élményed a zenével, az énekléssel? Gyerekkorodban milyen szerepet játszott a családodban a zene? Mit hallgattatok otthon? Így a gyerekkoroddal kapcsolatosan mi volt az első zenei élményed?
3: Fú, hát ugyebár én jazz közegben nőttem fel, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy édesapám mindig zongorázott otthon, mikor kicsi voltam már akkor is, mert ugye ő jazz zongorista, Nagy Iván, aki amúgy a Hot Jazzben, gramofóniában, valamint a Benko Dixieland Bandben és az Árpi Showban is muzsikál, és még most van egy saját formációja, ami most alakult, Easy Jazz Formation, amiben én is részt veszek. Úgyhogy igazából én mindig hallottam, hogy ő zongorázik, amúgy ő klasszikussal kezdte, és nekem gyakorlatilag az apám oldaláról az egész család fám, gyakorlatilag mindenki zenész, szóval ez ilyen érdekes dolog, mert édesanyám részéről senki, viszont édesapám oldaláról neki a szülei, tehát az én nagyszüleim, ők mindketten az operába dolgoztak. Nagymamám ő első hegedűs volt, nagypapám pedig fagottozott. Uh-huh. Úgyhogy mindig jártunk az operába, tehát gyakorlatilag kezdve klasszikus zenével, utána apám átment jazzbe, ez akkor még a nagyszüleimnek szerintem nagy szívfájdalmuk volt, mert ők tényleg csak klasszikust játszottak, és akkor apám ugye már, én amikor megszülettem, ő már csak jazzben volt, és akkor én is igazából azon nőttem fel, de mondom, volt klasszikus is, mert sokat jártunk az operába, és igazából minden honnan jött a zene, de nagyrészt jazz, és mindig úgy aludtam el esténként, hogy ő zongorázott, és ő mondhatni, hogy ő a régebbi jazzt képviseli, tehát ez az ilyen 20-as, 30-as évek. Hát ugye, amit a Hot Jazz Band is játszik, ilyen fényes szabolcs számok, hamvadó cigaretta vég, meg ilyesmi, szóval, hogy ilyen régebbi magyarok, meg akkor például azok a régebbi swing korszakbeli számok, amikre a swing táncosok tudnak számolni, ez ugye a Dixieland után van, a swing korszak, Big Band, szóval, hogy ő ezt a stílust képviseli, és akkor én ezen nőttem fel, nagyon sokszor volt az, hogyha ő nem zongorázott, akkor Louis Armstrongot hallgattam, és akkor arra aludtam el, pedig neki nem mondanám, hogy megnyugtató hangja van, sőt, inkább ilyen érces, ugye ilyen, hát nem is tudom, ilyen, mint hogyha szétdohányozta volna az egész életét, olyan hangja van, de gyakorlatilag én arra simán el tudtam aludni, úgyhogy abszolút jazz közegben, meg hát zene közegben nőttem fel, és hát szerintem meg is válaszoltam nagyon hosszan a kérdésedet. Igen, igazából ezek után, hogy azon nőttem fel, hogy ő mindig zongorázott, én is elkezdtem zongorázni. Én klasszikus zongorával kezdtem szintén, mivel hát ugye ez a klasszikus vonal ez ott volt, és ott maradt a mi családunkba, de én is elég gyorsan átmentem a jazzbe, úgyhogy ez lehet szintén szívfájdalom volt mindenkinek, legalábbis apámon kívül lehet, hogy a nagyszüleimnek szintén. És én is nagyon gyorsan megszerettem a jazzt, sajnos már nem jazz zongorázom, pedig az amúgy nagyon jó, tehát hogy mármint, hogy nagyon jó énekesként egy hangszer, mert avval sokkal jobban kitágul az egész harmónia körök minden, szóval, hogy ez nagyon nagy segítség egy énekesnek, hogyha van mellé hangszere, úgyhogy ezt mindig bánom, hogy nem zongorázok, mert kéne, de hát és apámtól is mindig megkapom, hogy miért nem. Szóval én klasszikussal kezdtem, aztán átmentem a jazzbe, és akkor én elkezdtem amúgy a Pocsai Krisztához járni jazzénekre, még a gimnázium alatt, amit amúgy nagyon szerettem, és azóta meg nekem ő barátom is, úgyhogy egy tök jó kapcsolat alakult ki közöttünk, meg én nagyon fel is nézek rá, mert azt gondolom, hogy ő gyakorlatilag az egyik legjobb jazzénekes itthon, és pont azt a stílust képviseli zeneileg, ami nekem a legközelebb áll hozzám, szóval ha azt mondtam, hogy apu a 20-as, 30-as éveket képviseli, ami ugye mondjuk azt, hogy régi jazz, klasszikus vagy tradicionális,

0: is jazz, ezt a két szót kerestem, csak előbb még nem jutott eszembe, tehát ha apu ezt képviseli, akkor én mondjuk azt mondom, hogy én a mainstream jazz képviselem, ez a 30-as, 40-es, 50-es évek, ez igazából mainstream jazznek mondanám, de hát most itt lehet gondolni stílusban, mit tudom én, Chet Bakerre, Miles Davisre, mondjuk ő már neki ugye van sokkal modernebb világa is, de mondjuk én most itt a korai Miles Davis stílusra gondolok. Úgyhogy a Krista után visszatérve, hogy én mit és hogy csináltam, a Krista után én elmentem az ELTE-re tanulni, mert azt gondoltam, hogy valamit a zene mellett kell csinálni, mert ugye apám mindig azt mondta, hogy zenész ne legyek, mert abban úgy élek meg. Igen, ez egy nehéz dolog így a zenész körökben, hogy ki hogy helyezkedik el. Nyilván rajta is mindig azt láttam, hogy ugye ő is tanár volt, amellett, hogy ugye muzsikált. Szóval igazából láttam azt a képet, hogy ő sincs meg úgy, hogy csak zenél. Tehát valamit kell mellette csinálni. Sajnos a jazz azért ilyen, hogy vagy van muzsikálás, vagy nincs. És hát elmentem az ELTE-re, a zenekultúra szakra, ami ilyen zenei rendezvényszervezés, és azt el is végeztem, ez egy BA volt, gyakorlatilag azt gondoltam, hogy ebben el fog tudni helyezkedni, hogy majd én mondjuk szervezkedek, és akkor mellette muzsikálok. Nem sikerült benne elhelyezkedni, mert valahogy így a kultúrában nem nagyon van. Nem tudom, pedig még voltak kapcsolataim is, úgyhogy de így sem tudtam elhelyezkedni benne, úgyhogy ezért elvégeztem ezt a tanári mestert, énektanári mestert, és akkor most gyorsan áthaladtunk így az élet történetemen, és most épp itt vagyunk, és most éppen tanárnéni lettem, amit tényleg furcsa kimondani, de gyakorlatilag most kezdtem szeptemberben, és a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban vagyok tanár, énektanár, és nem mondom, ez egy nehéz pálya, de majd ezt kifejtem, még később is gondolom, ide azért visszatérünk, hogy most mit csinálok, csak nagyon belementem mindenbe.
1: Igen, nagyon sok mindenbe tudnék belekérdezni, a te esetedben leginkább az érdekel, hogy zenész családokban, ugye mondtad, hogy több generációra visszamenőleg a zenei kultúra, stb., hogy mi szólt otthon náltok, szintén több generációra visszamenőleg nagyon erős volt otthon a zenei közeg, vagy a zenei kultúra, és általában az ilyenfajta zenés családoknál, hát nem is mondom azt, hogy elvárás, de hogy mondjam, amikor még nem tudja mondjuk egy gyerek, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, már akkor számolnak vele, hogy zenész lesz a te esetedbe. Hogy volt ezt, tehát ők eldöntötték, mondjuk a szülők meg a nagyszülők úgy a karrieredet, mielőtte még gondolkoztál rajta, vagy így számoltak vele? Mennyire voltak szigorúak a szüleid, hogyha a gyakorlásról volt
0: szó? Igen, apu szigorú volt, szóval voltak is vicces sztorik, mert ugye mondom, klasszikus zongorával kezdtem, és akkor még nem tudom, hogy én voltam elhivatott, vagy inkább apu, szerintem inkább apám volt leginkább, mert még kicsi voltam, mit tudom, én voltam második, harmadikos, akkor kezdtem, tehát amúgy annyira már nem kicsi, bár azért zenében az még pont jó szerintem, tehát meg hát sokkal később is el lehet kezdeni, de nyilván mindig azt mondják, hogy minél hamarabb kezded, annál jobb. És azt hiszem, ilyen másodikos voltam, amikor kezdtem klasszikus zongorázni, és arra emlékszem, hogy amúgy nagyon tehetséges voltam hozzá, tehát hogy, de akkor is már az volt, hogy a fülem nagyon jó volt, tehát hogy apával ott voltak a konfliktusok, ott kezdődtek, hogy akkor ugye jártam zongoratanárhoz, zenesuliba jártam, és akkor otthon ilyen 2-3-4 órákat gyakoroltunk iskola után, és az úgy nézett ki, hogy ő ott ült mellettem, tehát neki az egy komoly munka volt, nem csak nekem, és ott ült mellettem, és kinyitottuk a kottát, nem tudom, Chopin, minden jött, Mendelssohn, minden volt, és akkor én igazából én nem tudtam kottát olvasni, vagyis hát tudtam, de nem annyira, pont annyira, hogy amikor apámat megkértem, hogy játsszál 4-szer, akkor utána már a fülembe belement, és valamennyire el le tudtam blattolni. Tehát, hogy, és apám ezt egy ideig bírta tolerálni, de egy idő után már nem bírta azt, hogy nélküle nem tud, tehát, hogy nélküle, vagy akkor be kell tenni YouTube-on, szóval, hogy tehát, hogy volt egy ilyen lustaság része nekem, hogy annyira jó volt a fülem már akkor, mármint hát annyira nem, de hogy ahhoz képest jó volt, hogy klasszikussal kezdtem, hogy gyakorlatilag csak akkor játszottam le valamit, ha ő eljátszotta sokszor, és nyilván akkor már úgy nézett ki egy idő után nálunk a gyakorlás, hogy ő felment, bezárkózott fent a szobában, mert nem bírta, mondta, hogy ő nem segít, szépen olvassam ki a kottát, elvette a telefont, mindent elvett, hogy nehogy betegyem YouTube-ra, nekem azt ki kell olvasni. Fú, nehéz volt, vakaróztam, minden bajom volt, mondom, csak hagyj hallgassam meg. és hát ő már tényleg elmenekült onnan, hogy ne segítsen, hogy egyedül oldjam meg. és aztán végül is nem maradtam a klasszikusnál, mert elkezdett engem is a jazz improvizatív jellege érdekelni, meg úgy minden, meg hát tényleg azt hallottam mindig apától, úgyhogy akármennyire is mostanáig is nagyon szeretem a klasszikus zenét, a jazz az, ami a legközelebb áll hozzám, úgyhogy, és mi volt még a kérdés, mert most megint belementem valamiben nagyon.
1: Nem, élvezem, ahogy mondod. Milyen szívvel fogadta volna mondjuk apukát, hogyha ez a zenei szeretet megmarad, de mondjuk azt hangoztattad volna otthon, mondjuk, hogy te nem tudom, teniszvilágbajnok akarsz lenni, vagy egyáltalán nem érdekel ez a zenei dolog, így szakmailag, meg karrier szempontjából?
0: Igazából szerintem mindig szerette volna, hogy legyek zenész, de valószínűleg mindig úgy szerette volna, hogy legyen mellette valami, amit csinálok, uh-huh. amivel mondjuk tudok jól pénzt keresni. Uh-huh. De viszont szerintem már azt is látta rajtam, hogy már gyerekkoromban nagyon közel állt hozzám a zene, meg azt is, hogy nagyon zenei, tehát hogy voltak, nem tudom, olyan jelei az én viselkedésemnek, hogy művészlélek vagyok, tehát hogy nem érdekelt se a matek, se a fizika, se a kémia egyértelműen, tehát hogy az iskolában abszolút ezek a dolgok nem érdekeltek, bár nem voltam rossz tanuló soha, sőt, elég jó tanuló voltam, de mindig kilógtam a sorból, már az általános iskolába és a gimnáziumba is, mert hogy mindig ilyen művész lélek voltam, mindig a zene érdekelt, meg kellett mondjuk tanulni egy verset magyarra, irodalomra, akkor mindig az volt, hogy én otthon írtam rá egy dalt, vagy hát egy dallamot, hogy meg tudjam tanulni. Most ilyet ki csinál? Mármint valószínűleg sok zenész csinál ilyet, de hogy most az iskolában senki nem csinált ilyet, tehát gondolom elolvasták sokszor, és belement a fülükbe, vagy nem is tudom, hogy tanultak ők verset, de hogy szerintem nyilván apám is észrevette rajtam, hogy nagyon sok olyan jelenvonásom van, ami ahhoz arra irányul, hogy valószínűleg én is zenész leszek, vagy legalábbis nagyon nagy zenekedvelő, úgyhogy szerintem elvárás, így nem éreztem, hogy sose volt elvárás, de mindig úgy, tehát nyilván gyerekként most téged iratnak be, nem te döntesz arról, hogy most szóval, hogy de hát én nagyon hálás vagyok, hogy klasszikus zongorával kezdtem, mondom az, hogy a zongorát már nem folytatom, azt sajnálom, meg most ennek sok téma volt a zongoráról, és igazából oda kötünk ki, hogy amúgy jazzénekes vagyok, meg igazából mindig is az éneklés volt az, amit a legjobban szerettem, énekelgetni mindig énekeltem otthon, meg mindenhol, meg minden, úgyhogy én megtaláltam azt, amit én szeretnék, csak azt mondanám inkább, hogy azt sajnálom, hogy a zongorát nem folytattam, de ezt már sokszor mondtam, úgyhogy...
1: Arra lennék még kíváncsi, hogyha nem kifejezetten, de akár rólad is beszélhetünk, mivel nálad is releváns, hanem mondjuk úgy általánosságban felvetődik az a kérdés, hogyha valaki szeretne egy zenei karriert, nyilvánvalóan a bármilyen művészeti ág függetlenül attól, hogy valaki mennyire tehetséges, mennyi időt tesz bele, nem annyira biztos vagy bizonytalanabb, mint a például valaki fogtechnikus, vagy cukrász, vagy hasonló. Tehát az, hogyha valakinek van egy második pályája, amiben beletesz időt és energiát, és mondjuk onnan is szerez egy végzettséget, az szerinted biztosabban érzi-e magát, hogyha kimegy a világba és elindul az életbe, azáltal, hogy van egy biztos pont az életében, és ezáltal szabadon tudja csinálni, amit szeret, bármilyen művészeti dolgot, vagy veszel sok időt abból, amit fordíthatna mondjuk arra, amit szeret. Hogy gondolod ezt? Hogyha hát ez valaki énekelni szeretne, vagy hangszeres zenész lenni, akkor lehet-e arra ideje, hogy más csinál? Vagy hogy látod ezt a kérdést?
0: Hát ez nehéz kérdés. Én szerintem nem arról van szó, hogy van-e ideje, vagy nincs, hanem inkább a lehetőségekről, szóval pont ezt mondta, tehát, hogy én is, nekem is mindig, szerintem minden zenésznek senki nem úgy indul el a zenei pályafutásán, hogy na most, akkor én most fogorvos leszek, de mellette zsezénekes, mert tudom, hogy nem fog, érted? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy mindenképpen csak abból élne meg, csak nyilván nekem például, mint apám, mondjuk én tudom, hogy apám mindig úgy volt ezzel, hogy ő eleve így gondolta, hogy ő szeretne valamit mellette csinálni, de látod, általában szerintem zenészek valami olyat csinálnak mellette, ami azért kapcsolódik a zenéhez. Tehát apám is, ő énektanár volt, meg zongora, tehát hogy nyilván azt csinálja mellette, amit kb. Amúgy csinálna, csak hát most, tehát hogy nyilván szerintem a nagy részt a zenészek olyan polgári foglalkozást vállalnak mellette, ami nyilván kapcsolódik a zenéhez, nekem is mindig ez volt a terv. Én azt gondolom, hogy nyilván az nagyon szomorú, hogy nem egyértelmű az, hogy zenészként mi megélhetünk ebből, akár klasszikus, akár jazz. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ez, tehát, hogy most ezt mondtam, hogy polgári foglalkozás, ez is az végül is. Tehát, hogy miért ne élhetnénk meg mi is ebből, De sajnos nyilván most eljutottunk egy olyan korszakának az életben, a világban, hogy nem nincs új lehetőség, a kultúra annyira sajnos nem megy, vagy nem is tudom, hogy annyira, tehát nyilván a jazz is egy olyan zene, ami úgy tűnik, hogy kezd így kicsit elhomályosulni sajnos, és hogy nyilván az ilyen elektronikus, meg populáris zenék, azok így kiváltják, és nyilván aki nem születik bele, mint én, vagy mint bárki más, aki beleszületik a zenei közegbe, azok már eleve, most hogy mondjam, szépen nem jó zenén nőnek fel, tudod, szóval, hogy szerintem inkább itt arról van szó, hogy kinek milyen lehetőség van. Tehát nyilván mindenki arra megy, hogy csak muzsikáljon, és ez lenne a legjobb, meg legszebb dolog, mert azt szeretjük, mint csinálni, de hogyha kell, akkor kell menni más csinálni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy én támogatom abszolút, hogyha zenészek megélnek abból, hogy csak zenélnek. Ismerek amúgy zenészeket, többet is, akik megélnek belőle, de azt is látom, hogy ott azért nagyon sok hosszú munka, évek munkája van mögöttük. Tehát mondjuk, mit tudom én, eszembe jut a Bényei Tamás, Hot Jazz Band. Ő tudom, hogy ő megél abból, csak muzsikál, de hát minden este muzsikál, nyilván nagyon szereti, de például megfogott egy olyan réteget ebben a régi magyar jazz zenével, vagyis ilyen sanzon, Dixieland, nem is tudom, hogy pontosan micsoda, régi magyar zenék, amiket más nem nagyon játszik így, ahogy ők. Tehát, hogy akkor még ő elkezdte ezt a stílust, meg elkezdte ezeket a zenéket feldolgozni, és tehát, hogy valószínűleg itt az a kulcs, hogy akkor sikerül jól megélned ebből, hogyha valahogy megtalálsz valami olyan kis rést, ami még úgy nincs elcsépelve, vagy nem is tudom, mert közben meg én mondom, én ahogy mondtam, én a mainstream jazz szeretem, és azt szeretem énekelni, és most nyilván mindenki, aki jazz énekel, mainstream jazz szeretne, vagy nem is szeretne, de hogy avval kezdi, tehát hogy most mindenki szereti a Frank Sinatrát, meg mit tudom én, a Chet Bakert, szóval, hogy ez ilyen nehéz dolog, hogy akkor most keressünk egy olyan kis utat, kis kaput, ahol amit még valaki nem talált ki, most mondok valamit, mit tudom én, ugye népdalokat feldolgozni, és ezzel sem most ezt sokan csinálják, tehát ezt nem most én találom ki, csak hogy valami, ami miatt hát, ha közelebb tudjuk hozni az emberekhez, és hát, ha jobban el lehet adni, nem tudom, ez nehéz kérdés, és aki tudja rá a választ, az jelentkezzen.
1: Jó, egyébként pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy egy zenésznek, mondjuk úgy, hogy autonóm művésznek mennyire lehet saját magának zenélni, tehát egy olyan műfajban, vagy egy olyan irányzatban gondolkozni, amit ő maga szeret, és mennyire kell kiszolgálni a szélesebb közönséget. Tehát, hogy mennyire zenél valaki magának, és mennyire a közönségnek, de ugye válaszoltál is rá, hogy te leginkább azt a fajta jazz irányzatot szereted, ami pont a mainstream, így igen, valamennyire nem releváns.
0: Azért is gondolom, hogy tehát a dallamos jazz, ami befogadható jazz, az szerintem az valamilyen szinten mindig érték marad, tehát hogy megyünk majd tovább az életben, és szerintem az még 10-20-30 év múlva is, tehát nyilván ahogy látjuk, hogy most már a jazz nem olyan, nem úgy kívánt zene, mint ahogy régen volt mondjuk, meg nyilván már nem az a buli zene, tehát hogy gyakorlatilag attól még a dallamos jazz, ami befogadható, és ami boldog, és ami kedves, az szerintem azt a közönség mindig szeretni fogja. Uh-huh. Ez pont az mondjuk, amit a Bényei játszik, vagy amit apujék játszanak, vagy akár mi is nyilván nálunk már, tehát mit tudom én, ha most Chet Bakerre gondolunk, nála azért elég sok, meg Davisre is, akkor elég sok szomorú balada eszünkbe jut, meg mollosabb, misztikusabb hangzások, és nyilván a régebbiben még abszolút nincs ilyen amúgy, tehát ott a tenek csak dúros, boldog hangzás van. Én nagyon szeretem a balladát, szóval, hogy meghalnék, ha nem játszhatnék balladát, úgyhogy én szeretem a kicsit misztikusabb mainstream világot, de hogy azt gondolom, hogy ez a vonal is, meg amit édesapám kapcsán szóba hoztam, mindkét vonal az a vonal, ami szerintem mindig eladható lesz. Csak kérdés, hogy hát, hogy mennyire, tehát, hogy mindig szeretni fogják, csak nem tudják, hogy, tehát, hogy ha beszélgetsz emberekkel, akik nincsenek úgy jó zene közegben, mint mondjuk, hogy nem hallgatnak se jazz, se klasszikus zenét, akkor észreveszed, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy mi az, hogy jazz. Tehát, hogy azt mondom nekik, hogy jazz, és azt mondják, hogy valami modern, vagy nem, egyszer hallottam egy jazz, és akkor rossz volt, és akkor megkérdezed, hogy de miért az mi volt, és akkor meg se tudják fogalmazni, mert a mai világban gyakorlatilag mindenre rámondják, hogy jazz, ami valami borult valami, nem is tudom, tehát hogy mit tudom én, meglöktem egy széket, és most ez jazz volt. Érted? Most jó, most ez már most nyilván egy kicsit.
1: Igen, értem,
0: kicsit cinikus volt, tehát nyilván nem erről van szó, csak hogy tehát van egy ilyen része, és hogy igazából akkor mindig elmondom ezeknek az embereknek, akik mondják, hogy nem tudják, hogy mi az a jazz, meg így rámondják simán, hogy én nem szeretem, és akkor megkérdezem, hogy is karácsonykor amúgy te mit hallgatsz? Aha. Ja, és akkor hát igen, Frank Sinatrát, meg Michael Bublét mondom, és akkor most hogy érted, hogy nem szereted a jazz? Mert mondom, az mi akkor szerinted, tudod? Tehát, hogy, és akkor, ja, hát igen, az más, az karácsonyi, hát most igen, de attól még az jazz. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes ember karácsonykor jazz hallgat.
1: Igen, és érdekes, hogy mivel azonosítják az átlagember mivel azonosítja a jazz zenét? Ilyen biliárd szalon aláfestő zene, meg hát amikor igen. Valaki a H&M-be vásárol, és akkor ott megy valami nyugis dolog.
0: Hát igen, mondjuk ott pont inkább ilyen izék szoktak menni, ilyen most már igen. Van Kiss, Cizali, Tix, Calvin Harris, vagy nem tudom. Bárki is legyen. Igen.
1: Én visszakanyarodnék oda még egy gondolat erejéig, hogy ugye nagyon sokat meséltél a gyerekkorodról, igen. De körülbelül mennyi idős voltál, akkor szerintem minden művészettel foglalkozó fiatal életében van egy pont, ugye, amikor a között van, hogy iskolába jár, a szüleitől megörököl valamit, valamilyen művészetnek a szeretetét, stb. Gyakorol, de a gyakorlás az még unalmasabb, mint mondjuk mikor az ember felnőtt van akinél, akkor is ilyen erőltetett a gyakorlás, stb. Gyerekkorban valamennyire még inkább, de nálad mikor volt ez a pont? Emlékszel-e arra, amikor úgy gondoltad, hogy szeretsz gyakorolni, és komolyan gondoltad azt, hogy erre szeretnéd feltenni az életedet, a karrieredet, tehát, hogy ezt szeretnél lenni? Vagy nem volt egy ilyen pont, ez inkább egy így folyamatosan alakult ki?
0: Igen, így nem rémlik, hogy lett volna konkrétan egy ilyen pont. Mm. Hát mondom, mindig az volt bennem, hogy én jazz énekes szeretnék lenni, és nem csak a jazz énekes része volt így előttem, hanem inkább az így unblock, hogy színpadon szeretett. Nyilván a jazz az mindenképp, de hogy színpadon szeretnék lenni, hogy előadjak embereknek, hogy így mindig szerettem így ilyen szempontból központban lenni, és hát nyilván ez az egész a jazzzel járt nekem abszolút, de hogy, tehát, hogy az mindig megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék színpadon lenni, és átadni olyan dolgokat, amiket mondjuk nem tudok átadni így beszélgetésben. Tehát, hogy, tehát, hogy a zene mindig az volt nekem, hogy mit tudom, hogyha rossz kedvem volt, vagy voltak dolgok, amiket így nem tudtam még kifejezni, akkor azt a zenébe kellett kifejezni, mondjuk, hogy számot írok. És akkor ez akkor teljesedett ki nálam mindig, hogyha megírtam a számot, hogy utána mondjuk előadtam egy koncerten, és akkor ott valahogy a színpadon éreztem azt, hogy most így úgy, mint hogyha minden teher, ami rajtam volt addig avval a témával kapcsolatban, az így most le tud jönni rólam, és át tudom, hát ha át tudom adni másoknak, hát nem a terhet nyilván, hanem az érzésvilágot, amiben vagyok, úgyhogy konkrét időpont így nem tudom. Nem,
1: első nem. Sikerélményedre emlékszel színpadon, amikor azt érezted, hogy de jó, hogy megtapsolnak, hogy gratulálnak?
0: Első sikerélmény, hát ugye van édesapám, ő azért vitt muzsikálni már elég fiatalon, tehát igazából vele kezdtem el, így mondjuk duóba elvitt, vagy akár nem is tudom, mi lehetett a formáció, talán Olá Zoltán bőgőzött, és Cseh Balázs dobolt, és akkor valahogy így, és ő zongorázott, és akkor valahogy így kvártetbe mentünk például az IF-be, vagy volt ilyen vendéglátó sztori, szóval, hogy voltak ilyenek, és hát az nagyon nagy iskola volt nekem, mert hát nyilván én ezeket, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogy mit tudom én, mikor szállsz be egy standardbe, hogy megvárod a szólót, ezeket én igazából a legjobb módon tanultam meg, mert én azt nem tanártól tanultam, hanem azt muzsikálás közben tanultam meg, és hát jazzt csak így tudsz a legjobban megtanulni, hogy elmész muzsikálni, és majd meghallod, hogy mi van, érted? És akkor meg ránéztem apámra, és láttam, hogy ő még zongorázik, tehát most még nem szállok vissza a témával. És akkor vártam, akkor jött egy dobszóló, akkor féltem, hogy most erre hogy fogok visszaszállni, pedig hát most Cseh Balázs nem dobol olyan eszeveszett szólókat, tehát azért vissza lehet szállni rá, mert abszolút úgy kísér, hogy érthető, hogy mit csinál, de mégis akkor nyilván még féltem, mit tudom én, valahány éves lehettem, 16, tehát hogy amúgy meg már nem voltam fiatal, 15, de hát megtanultam, hogy figyelni kell, és hogy kell számolni, és mikor szállok vissza, és igazából szerintem ezek ilyen meghatározó élmények voltak nekem ezek a muzsikálások apával, aztán emlékszem, hogy volt egy muzsikálás a Gyafival, a Gyárfás Istvánnal, nem is tudom, az is az IF-ben volt, az volt az első ilyen koncertem, ahol így megjelentem, mint Nagy Noémi, és akkor, hogy már más zenésszel, nem apám vitt, hanem egy más formációval mentem. És aztán azt hiszem, hogy pont 4 éve volt az első koncertem a kvártettemmel, ugyanígy az IF-ben, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden út az IF-be vezet vissza, legalábbis így a jazz pályafutásoknak a kezdetét úgy látszik az IF-hoz támogatja, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Van egy izgalmas témánk, amire elfelejtettem rákérdezni az elején, viszont erre csak majd a zeneszünet után, kedves hallgatók, a Nagy Noémi kvártettet hallhatjátok a zeneszünetben, fogadjátok sok szeretettel, és ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk, és addig is hallgassátok a Nagy Noémi kvártettet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok. Október 11-e vasárnap van, és 19 óra múlt, és folytatódik a beszélgetés Nagy Noémi jazz énekesnővel. Baranyi Roland vendége volt a Regenerációban.
0: Rólunk, neked, Rádiódik.

0: köszönöm, hogy itt lehetek, ha van.
1: Beszéltünk arról, hogy szerintünk mi a mainstream jazz zene, kiket tekintünk mondjuk a jazz zenének a, hát hogy is mondjam, azoknak az alakoknak, akiket mindenki ismer, kik a tűzvivők ebben a műfajban. Te kit tekintesz egyébként az etalonnak, mint hogyha jazz zenére gondolsz?
0: Hát az én személyes véleményem, ha azt kérdezed, nekem a legnagyobb kedvenceim között van például Oscar Peterson, ha zongoristákat kell mondani, ha gitárosokat, akkor mondjuk Joe Pass, Grant Green, nagybőgősöknél a mondjuk a Ray Brown, vagy a Paul Chambers is vannak ilyen hatalmas meghatározó alakok, akik ha kicsit jobban beleveted magad ebbe a zenébe, elkerülhetetlenek legyenek. Ezek az én személyes kedvenceim, mondjuk, ha sorolni kell egy párat.
1: Ugye a Noémitől kérdeztem nemrégiben azt, hogy egy jazzzenésznek, aki lehet azt mondani, hogy egy autonóm művész, és valamilyen műfajt ugye gyerekkorától ő szeret játszani, illetve nem műfajt, hanem a műfajon belül egy bizonyos irányzatot, ugye a jazzzenén belül, és nyilván eladhatónak kell lenni egy zenésznek, mert hogyha nincsen igény arra a zenei műfajra vagy irányzatra, amit ő képvisel, vagy otthon szeret játszani, akkor igazából nem tudja olyan sokszor magát megmutatni, hogyha nincsen kereslet pont arra, amit ő szeret. Szerinted egy autonóm művésznek mennyire szabad alkalmazkodni a közönségnek az elvárásaihoz, hogy mi az, ami éppen populáris, mi az, ami mainstream? Például, hogyha gondolkodsz valamilyen zenei projektben, akkor mennyire veszed bele azt, hogy mi az, ami mondjuk a mai trendek alapján tetszett az embereknek, és mennyire veszed bele azt, hogy te személy szerint mit szeretsz játszani?
0: Nagyon jó kérdés szerintem. Nagyon nehéz a mai világban azt megtalálni. Alapból nehéz megtalálni, hogy neked mi tetszik, mert ha arról beszélünk, hogy jazz zene, akkor most már annyi irányzata van, és annyira tág lett ez a fogalom, hogy az ember igazából bármit szeret, elektronikát, akusztikus zenét, improvizatív zenét, megírt zenét, vokális zenét, esetleg szóló zenét, tök mindegy, hogy mire gondolsz. Van olyan ágazata, amit jazznek hívnak, szóval nagyon nehéz megtalálni azt a részét, amit te szeretsz, és ezt úgy tudod előadni, hogy hiteles legyen hozzá. Az, amit mi játszunk, mondjuk én meg a Noémi, mi a legjobban a mainstream jazz szeretjük, ez pont az a zene, ami kb. Ugye a 40-es, 50-es években volt trendi, divatos. Mm. Szóval, ha én arról beszélek, hogy én hogy alkalmazkodok a legjobban a közönséghez, hát ha most a szívemre teszem a kezemet, akkor azt mondom, hogy sehogy. Mm. Mert a mai világ, meg az 50-es éveket nem lehet összetenni emberi igények és hangzás alapján.
2: Igen, de én azt gondolnám, hogy amit még mondtam ezelőtt is, hogy a dallamos jazz az mindig befogadható lesz a közönségnek szerintem, és mi gyakorlatilag dallamos jazz játszunk, ha nem is annyira, mint mondjuk a Hot Jazz Band, de mi is dallamos jazz játszunk, egy pár szomorú balladával kiegészítve, szóval szerintem mi azt a stílust játszunk, én azt gondolnám, ami a leginkább befogadható a nézők számára, és mindig fent fog maradni, kérdés, hogy mennyire.
0: Egyetértek, nyilván befogadható a zene, de most azt a részt nézzük a kérdésnek, hogy mennyire viszonyulunk mi a mai trendekhez képest, vagy az, hogy 2026-ot írunk, és mik a trendek a mai világban, ahhoz képest szerintem mi nem veszük fel a trendet, hanem a hagyományokat őrizzük azzal, amit mi képviselünk. Az egy dolog, szerintem minden az egész világgal kapcsolatosan, hogy szerintem a régebbi világban, vagy mondjuk a 50-60 évvel ezelőtt az embereknek szerintem jobb ízlésük volt mindenben, nem csak zenében, akár öltözködésben, nem tudom, ahogy beszéltek, ahogy megnyilvánultak, ez ilyen, a világ ilyen. Azt, hogy nekünk ezt tetszik, és mi ezt szeretjük, ehhez vagyok hűek, ez jó dolog, de szerintem ez nem annyira trendi, mert ha nagyon trendiek lennénk, akkor csinálnánk olyan zenéket, mint a popstárok, a mai popstárok. És mi ezt szerintem nem akarjuk, hanem hitelesek akarunk maradni, és közben megőrizni a hagyományát annak, amit mi szeretjük.

0: az vetődött fel bennem egyébként, hogy a jazzben mi a leginkább mainstream, hogyha gondolunk egy előadóra. Például én láttam nemrég egy ilyen felmérést, hogy a színészek közül ki a legszimpatikusabb úgy az összes embernek, tehát hogyha benne van egy filmbe, akkor leginkább azért eladható a film, mert a legkevesebben rámondják azt, hogy nem nézem meg, mert nem szimpatikus a színész, amúgy ő a Tom Hanks, szóval ő benne van egy filmben, ő neki van a legkevesebb utálója a Tom Hanksnek. Ki ilyen a jazz zenében, hogy mindenki szereti, a leginkább eladható, a leginkább bármilyenféle korcsoporttal, stílussal azonosítható, és ők is azonosulni tudnak vele. Szerintetek mi az, aki, hogyha mondjuk valaki meghívja, vagy valaki az ő zenéjét játsz, akkor nem tud annyira mellélőni, mert ő a legnagyobb közös nevező az embereknek.
1: Értem. Hát először válaszol ki, utána nagyon-nagyon szívesen átadom a szót a drága párnak. Szerintem, ha ezt mondjuk, hogy egy Tom Hankshez hasonló alakot kell találni, szerintem énekes kell keresnünk, mert ugye maga a vokális jazz szerintem jobban megszólítja a mindennapi közönségen, és ha mondjuk erre kéne egy példát mondani, akkor én azt mondanám, hogy Ella Fitzgerald szerintem a valahol egyik, ha legnagyobb jazz énekes, de most átadnám a szót a Noéminak, hogy bővebben meséljen erről a dologról.
2: Egyetértek, hát most nem tudtam pontosan most, hogy korszakban hol vagyunk, mármint, hogy mostani időkről beszélünk, vagy olyanról beszélünk, aki már nem él, de mondjuk amúgy nekem például Diana-król jutott eszembe, aki ilyen szempontból Ella Fitzgeraldhoz képest végül is elég más, mert hogy stílusban nagyon hasonló, de éneklésben nagyon más, de viszont szerintem ugyanaz a közönség szeretni fogja őt is, ahogy Ellát is meghallgatják, ugyanúgy Diana-kralt is szeretni fogják, mert amúgy számokban gyakorlatilag nagyon hasonló számokat énekelnek ugyanabban a repertoárból, ugye a Great American Songbookban játszanak, vagyis hát Diana még mindig játszik, szóval, hogy és itt ki is emelném, hogy amúgy nekem amúgy ő nagyon személyes kedvencem, ahogy ő énekel, és ugye zongorázik is, szóval ez szerintem egy kuriózum, hogy ő tudja magát kísérni, és amúgy nagyon jól is zongorázik, és nagyon jó jelenség a színpadon, a szőke hajával, ahogy ő felül, és akkor zongorázik, és énekel, és pont azért jó, mert hogy visszafogott, ahogy énekel, és pont emiatt nagyon jó a feelingje, hogy kevésből is látszik, hogy nagyon nagyon nagy jazz, ahogy ő énekel, úgyhogy
1: igen. És ha esetleg, bocsánat, hogy szabadba vágok tényleg, pardon. Ha esetleg kikerültem volna a kérdést, hogy a mai világban tudnék ilyet mondani, akkor igen, tudnék igazából, ha Magyarországon éltek, és ha szeretnétek egy jó kis befogadható jazzzenét, akkor én mindenképp ajánlom a Noémi koncertjeit, mert szerintem egy nagyon jó közös nevező az, amit ő szokott velünk játszani, ugye én vagyok a nagybőgős, és a párja is egybe, és ez szerintem egy nagyon jó aki nem feltétlenül tudja, hogy mi az a jazzzene, és hogy miről szól a jazzzene, szerintem, ha meg akar ismerkedni vele, akkor a Noémi és a Noémi koncertjei az egy szenzációs belépő lehet szerintem.
0: Fogunk erről beszélni, jól tudom, akkor október 22-én van a dátum, amikor lesz a következő
2: igen, alkalom,
0: hogy hallgatnak titeket.
2: Igen.
0: Viszont kíváncsi vagyok, mit gondoltok, én hoztam nektek egy ilyen állítást, vagy egy ilyen tézist.
2: Na ki vele?
0: Hogy maga a jazzzene az egy ilyen nagyon szélsőséges dolog. Most valamihez kellene hasonlítani. Igen. Egy kicsit ilyen vicces példával, mint például a pacalpörkölt. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki úgy van a jazzzenével, hogy oké, meghallgatja, van egy-két zene, amit szeret, stb. Hanem a jazzzene az olyan, hogy valaki vagy a rajongója, vagy abszolút elhatárolódik tőle, tehát abszolút egy szélsőséges
1: példa. Igen.
0: Ti mit gondoltok erről?
1: Nos, ez a pacalpörköltös példa, ez nekem nagyon tetszett. Megmondom az őszintén azért, mert egyébként én, bocsánat, egy kicsit meg vagyok fázva, ezért vannak ezek a hangok, elnézést kérek mindenkitől. Szóval, hogy a pacalpörkölt egy nagyon érdekes dolog, mert például nekem édesapámat biztos nagyon sokan ismerik, Jónás Géza, cimbalom művész, hagyományos cigányzene egyik nagy képviselői az országban. És sokat beszélünk ugye zenéről, És amikor én mutatom neki ezt a többfajta stílus, jazznek több irányzatait, akkor van olyan, amikor azt mondja, hogy úristen, ez azonnal vett ki, mert ez egyszerűen ő nem bírja elviselni, de tényleg ilyen 10 másodperc alatt. Uh-huh. És valamikor meg lejön egy koncertre, és végig tud ülni 50 percet, 1 órát, és úgy megy haza, hogy azt mondja, na, ez nagyon jó volt. Szóval igazából a jazzzene azért fura, mert itt az emberi nyitottságnak van nagy kérdése. Szóval ha az ember beül egy koncertre úgy, hogy nyitott a szíve és a füle, és úgy áll neki, hogy nem ítélkezek, és nem a külső hatásokra figyelek, hogy mik a sztereotípiek és egyebek, hanem csak átadja magát, akkor döntheti el igazából, hogy ez tetszik neki, vagy nem. És nagyon fontos, hogy sokan azt mondják, hogy nem értik. Hát ezt nem is kell érteni. Hát ahhoz, hogy te értsed a zenét, ahhoz nagyon sok mindent, hosszú éveket kell eltölteni minden olyan dologgal, amit a zenészek szoktak. Szóval ez nem való mindenkinek, hogy megértse. Sőt, a hallgatóknak az mondják, hogy érezzék a zenét. És ez ugyanaz, hogy például én nem szeretem a pacarpörgőtet, mert félek tőle. Én ebben nem vagyok nyitott, érted róla?
0: Aha. Értem.
1: Na most, ha te így vagy a jazzzel, hogy te nem szereted a jazzt, és nem vagy nyitott, nem fogod kipróbálni, akkor nem fogod szeretni. Uh-huh. Szóval ez az emberi nyitottságnak a kérdése. Uh-huh. Hogy valaki vevő-e arra, hogy leülök, és tiszta szívvel meghallgatom ezt a zenét, akkor utána előzeti, hogy tetszik.
0: Tehát akkor egyetértetek be abban, hogy valaki vagy egyáltalán nem szereti, vagy nagyon szereti, inkább ez a jellemző.
2: Nem tudom, én ezt így nem mondanám ki ennyire fekete-fehéren. Egyrészt szerintem a zene sem ennyire fekete-fehér, a jazz sem, és ráadásul pont amit mondtam még ezelőtt, azt mondtam ugye, hogy karácsonykor mindenki jazzt hallgat, tehát igazából bárki, aki elvileg nagyon utálja a jazzt, az is hallgat karácsonykor jazzt, mert Michael Bublét hallgat, és Frank Sinatrát, és akkor éppen nagyon szereti. Ez az egyik. A másik, meg még oda térnék vissza, hogy mondtam ezt a dallamos jazzt, ezt a 20-as, 30-as, 40-es évek, akár amit mi játszunk, vagy akár még régebbre, és akkor megint felhozom mondjuk a Bényeit, amit ő játszik. Gyakorlatilag ezt a fajta stílus szerintem amúgy még az is szereti, aki azt mondaná, hogy nem szereti a jazzt, mert elhallgatja, mert dallamos, mert dúros, mert lendületes, és egyszerűen akár háttérzeneként, akár meghallgatva, tehát látom, hogy ezt mindig szeretik, és szerintem mindig szeretni fogják. Például mondjuk az avantgárd, meg a modern, meg a elvont jazz, az már más kérdés szerintem. Én őszinte leszek, én azt gondolom személy szerint, hogy nincs olyan ember, és most nem a Coltrane-ről beszélek, amikor már ő is kicsit elborult, hanem inkább most arról beszélek, amit még az első részében mondtam a beszélgetésünknek, még ugye a zene előtt, hogy meglöktem egy széket, és akkor most ez nagyon nagy jazz volt, és akkor ilyen ború dolgokat csinálok, és mit tudom én, ilyen állathangokat adok ki, és gyakorlatilag olyan zene lesz, hogy egy állat elhalálozott, azt muzsikáljuk el, és nem muzsikálunk igazából. Én nem tudom elhinni, hogy az amúgy valakinek tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy ez csupán sznopság, és most sajnálom, hogy ezt kimondtam. Én maradok ennél az állításnál, és vállalom, ha bárki erről kérdez, vagy bárki másik gondolkodik róla, de azt gondolom, hogy az úgy igazán senkinek nem tetszhet, és senki nem tud elmélyülni annyira benne. Elmélyülni el tud, meg elet is tud vágni, de úgy nem tud benne elmélyülni, hogy azt mondja, hogy most olyan átéreztem, és most hazamegyek, és elmegyek randizni egy csajjal, vagy elmegyek a feleségemet, elviszem randizni, azt gondolom este, elmegyünk most nem is tudom, elmegyünk a Jédermanba, elnézést, és akkor tényleg van egy ilyen nagyon, nagyon modern hangzás, és akkor úgy jövünk haza, hogy hát ez egy nagyon romantikus este volt, ittunk egy kis rozét, és most nagyon szerelmesen hazamegyünk kézenfogva, és beszélgetünk a koncertről. És miről beszélgetünk?
0: Igen.
2: Hogy meghalt egy állat? Vagy most
1: kicsit hozzáfűznék egy pár dolgot, mert hát hallhatja a közönség, hogy egy pár vagyunk, együtt muzsikálunk. Én mégis szerettem a borul jazz, ahogy a Noémi nevezi.
2: De szóval, most a free-ről beszélsz?
1: Akár. Érted? Szóval én...
2: De én már a free, még a free-t is.
1: Én ebben sokkal nyitottabb vagyok. Szóval mi egy pár vagyunk, egy zenét hallgatunk, egy az ízlésünk, de hogy a két ember se lehet ugyanolyan. És én ezért mondtam a nyitottságot, mert te énekelhet drágám pármit, ha bejön oda egy olyan csávó, aki gyűlöli a nőket, meg az énekeseket.
2: Kérdés, hogy egy pár maradunk az interjú végére?
1: Igen. Szerintem biztos.
0: Én megszakítanám ezt a témakört, mivel kifejezetten szeretném, hogyha egy pár maradnátok, és rátérnék arra a dologra, hogy hogyha műfajokat összevetünk, és ez leginkább a Noéminak szól ez a kérdés, műfajok és énekesek szempontjából, hogy általában, hogyha meghatározzák műfaji alapon is magukat, például meghatározza egy énekes, mondjuk pop énekes, akkor nála felmerül ez a kérdés, hogy tud-e mondjuk jazzt énekelni. És ez lehet mondani, hogy sokkal ritkább, mint hogyha egy jazz énekestől megkérdezik, hogy tudna valami popposabbat énekelni. Tehát a jazznek szerinted mélyebb alapjai vannak, és ezáltal sokkal könnyebben tud alkalmazkodni mondjuk popzené énekléshez, stb., mint fordítva?
2: Hát abszolút, én azt gondolom, hogy nyilván a jazz már csak amiatt is, hogy olyan összetett harmónia világa van, és annyira sokoldalú és sokszínű, hogy gyakorlatilag, hogyha jazzzel kezdünk, akkor utána most egy... és megint nem tudom, hogy mondjam szebben, mert amúgy meg nagyon, nagyon sok popzene nagyon összetett, tehát most gondolok például Stevie-re, vagy Jacksonra, tehát hogy most nyilván nem általánosságban beszélek minden popzenéről, de mondjuk tegyük fel a 4 akkordos popzenét, nyilván arra nagyon könnyű ráénekelni azok után, hogy egy jazz standardet elénekeltél, mert nem 4 harmónia van, tehát hogy, vagy akkord, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap, és akkor itt is eszembe jut, hogy mit tudom én, pont beszélgettünk Amy Winehouse-ról, vagy Lady Gaga-ról, akikről abszolút lát, és még Billie Eilish-ról is most hallottam egy felvételt, pont a Géza küldött, de már azt régebben is hallottam. Tehát, hogy mindegyik őjüktől lehetett hallani, mondjuk, mit tudom én, ilyen big bandes felvételt, ahol swinget énekelnek, és amúgy nagyon jól, szóval, hogy valószínűleg vagy jazzzel kezdték, vagy jazzt is tudnak. Én azt mondanám inkább, hogy jazzzel kezdték, és azért tudnak ilyen jó popot énekelni, vagy tudtak. Úgyhogy szerintem a jazz egy nagyon jó alap. Én magamban, most pont vicces, most múltkor éreztem a löketet, hogy én is elkezdjek kicsit nyitni a, hát nem pop, inkább ilyen lofi, kicsit ilyen hip-hopos, R&B-s feelinghez, vagy felé. De ettől függetlenül tényleg mindig a mainstream jazz fogom a legközelebb érezni magamhoz, úgyhogy szóval a jazz az egy jó alap mindenre, de leginkább szerintem arra is, hogy abból merítkezzünk, és mondjuk utána menjünk át a popba. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon nagy sztárok ezzel kezdtek, és itt most lehet gondolni sok sztárra, ott van Stevie, ott van Benzon, úgyhogy éljen a jazz, éljen a fiatalság, vigyük tovább a jazzt.
0: Eszembe jutott még egy dolog veletek kapcsolatban, amit szintén lehet közös nevezőnek mondani, hogy mind a ketten foglalkoztok fiatalabb zenészekkel tanítás céljából. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez azon kívül, hogy nyilván mind a kettőtöknek megvan a szakmai alapja, ami ahhoz kell, hogy ha kérdések merülnek fel, akkor megfelelően tudjátok edukálni a gyerekeket, viszont maga a tanítási folyamat, tehát az, amit ti tudtok, azt megfelelő szinten átadjátok ezeknek a fiatal tehetségeknek, akikkel foglalkoztok. Ez mennyire jelent számotokra egy, lehet mondani azt, hogy kihívást, egy plusz feladatot, mennyire kellett alkalmazkodni nektek ez a helyzethez, mennyire volt nehéz, mire beleszoktatok ebbe a szerepbe, hogy most nem a tudásotokat úgymond kamatoztatjátok, vagy előadtok, hanem megpróbáljátok átadni másoknak.
1: Na, hát én most, ha az én részemről beszélek, én 2 éve tanítok a Schneidberger Központban, és nekem ez ilyen nagyon, nagyon hirtelen jött, és nem is gondoltam volna, hogy valaha én foglalkozni fogok gyerekekkel, mert igazából én nem készültem sose tanítani, és nem ez volt úgy a fő célom, ez csak így jött az életbe, aminek végül is nagyon hálás vagyok, mert egyébként nagyon élvezem, és jó érzem magamat, és szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogyha valakinek megvan a kellő tapasztalata hozzá, és természetesen a tudása is, az hogy tudja átadni azoknak, akiknek mondjuk egy mentorra van szükségük, vagy nem feltétlenül egy ilyen hivatalos iskolai rendszerre, mert mondjuk én, ahogy én tanítok, ez a Noéminál teljesen más, de ahogy én tanítok a központban, az egy teljesen másfajta tanítás, és a gyerekeknek egy másfajta tanulás, mint egy zeneiskolában. És szerintem ez nekem, ez nagyon testhez álló feladat. Mert sokkal nyersebben, akár nyersebben, és sokkal őszintében meg tudom mondani az én ötleteimet és az én tapasztalatomat könnyebben átadom azoknak, akik azt érzem, hogy kíváncsiak rá, és ez így, ez egy teljesen más dolog. Uh-huh. De végül is ezt mondtam, hogy ez nagyon testhez álló hozzám, mert így röviden ilyen kis kurzusokban sokat tudnak fejlődni, aki igazán akar.
2: Uh-huh. Hát ami még közösebb nevező, gondolom, az, hogy én voltam a táborban, a központban, uh-huh, most nyáron, ugye, mint animátor, elhívtak. És
0: tényleg
2: akkor,
0: erről még akartam
2: igen,
0: beszélni.
2: És akkor én ott parentáltam a gyerekeket, keltettem őket reggel, hogy menjenek Géza bácsihoz órára. Amúgy nagyon szerettem és nagyon élveztem, mert nagyon jó közeg, nagyon jó, hogy zenészek és szeretnek zenélni, és akarnak tanulni, és tisztelik a tanárokat, és nagyon szeretek ott mindenkit, és tényleg nagyon hálás lettem volna, ha én is eljutok amúgy ennyi idősen, mint ők ide tanulni, mert hogy gyakorlatilag, ha ilyen fiatal lennék, és mondjuk a Gézától, meg a Zsoltitól tudnék tanulni, akkor én se itt tartanék. Tehát ezt mondtam is nekik, hogy ez egy nagyon nagy kiváltság, és annyira jó a közeg, és annyira jó, hogy ők tudnak menni muzsikálni, és így tudnak csak jazz megtanulni, és vagy hát nem csak, mert nyilván máshogy is meg lehet, de hogy ahogy mondtam még előzőleg, a legjobban úgy tanulsz meg jazzt énekelni, vagy bármi mást jazzt játszani, hogy muzsikálsz, és akkor megtapasztalod, hogy
3: működik egy zenekar dinamikája. Mert az egész erről szól, hogy figyelünk a másikra. De ami kicsit más, hogy ugye én most, ahogy mondtam, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban tanítok, hát azért azt nem mondanám, hogy zenekedvelő gyerekeknek, szóval itt azért átmegyünk egy teljesen másik irányba, mert ilyen szempontból a Gézának olyan szempontból könnyű dolga van, hogy olyanokat tanít, akiket legalábbis nem, hogy érdekel a zene, de szeretik is, és szeretnék csinálni. Na most én olyanokat tanítok a gimnáziumban, ez nem egy zenei gimnázium, tehát semmi köze nincs a zenéhez. Aha. És ugye most kezdtem, tehát az alapok sincsenek meg, mert előttem lévő tanár nem tudom, mit tanított, de most ez teljesen lényegtelen. De én most kezdem őket, kicsit próbálnám a szellemiségüket kicsit megnyerni. Igazából az van, hogy én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a régi fajta énektanítás így gimnáziumban, meg így általánosan az énekoktatás az elromlott, tehát hogy szerintem ezt kicsit meg kéne reformálni, mert hogy az nem működik már, hogy szomizálunk az órán, olyan diákokat legalábbis szomizálunk, olyan diákokkal, akiknek semmilyen tudásuk nincs ebben a témában, és igazából nem is lesznek zenészek, sőt, tehát hogy én azt gondolom, és az a célom most itt a gimnáziumban, hogy megszerettessem velük a zenét, hogy közösen énekeljünk, hogy legyen egy átfogó képünk a zenei korszakokról, hogy meg tudjuk különböztetni mondjuk a jazz és a pop zenét, vagy akár a klasszikuson belül a különféle korszakokat, barokk, klasszikus, romantika, századforduló, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nincsenek nagyon nagy célok, de olyan szempontból úgy vannak, hogy igazából a zene arról szól, hogy közös öröm zenélés, úgyhogy azt remélem, hogy közelebb hozom őket a jó zenéhez, és megszeretetem velük ezt az egészet, és hát ugye, hogy egy nagyon komoly sávon mondta, azaz Géza mondta nemrég, hogy a zene az főleg gyerekkorban nagyon személyiségformáló, és az önkifejezést is fejleszti, úgyhogy én ezt abszolút így gondolom én is, és látom is a gyerekeken, hogy ez mennyire működik, úgyhogy ezt gondolom.
0: Nekem eszembe jutott még egy gondolat, amiről érdemes lenne beszélni. Ugye rengeteg témában kiátszható ez a lap, mint kérdés, hogy mit tartotok fontosabbnak, nyilván művészeti témában, gondolom, hogy körülbelül mit fogtok válaszolni, de mondjuk itt jazzzenei témában a szorgalomnak, meg a tehetségnek az egyensúlya, vagy az egymáshoz való viszonyulása nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről. Találkoztatok-e akár mint olyan formában, hogy tanítatok valakit, vagy baráti körötökben, vagy kollégális viszonyban olyan emberrel, aki nagyon tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, akár a saját családotokban ismertek-e olyat, aki tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, vagy aki nagyon szorgalmas volt, de nem volt annyira tehetséges, inkább mi a jellemző szerintetek, melyik a fontosabb, és milyen viszonyban van ez a két dolog egymással?
2: Hát én azt gondolom, hogy az, tehát az, hogy valaki tehetséges, az önmagában nyilván nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyen.
3: nyilván ez egy nehéz kérdés, tehát mert hogy amúgy igazából nyilván az, hogyha valaki tehetséges, például a jazzben, az nagyon nagy plusz. Tehát az, hogyha nagyon szorgalmas valaki a jazzben, és otthon nagyon sokat gyakorol, de mondjuk nem muzsikál, és nem érez rá, mondjuk a feelingre, a soundra, az egésznek a lényegére, hogy ahogy mondtam, hogy megy egy zenekarnak a dinamikája, és figyelünk egymásra, és megvárom, hogy mondjuk a Géza mennyit bőgőzik, és nem szállok be előbb, még amíg szólózni szeretne, nem szállok előbb be a témával. Tehát, hogy ezeket tanulni nem lehet, csak ráérezni. Vagy hát lehet tanulni, de legjobb ráérezni. És ha ráérzel, akkor megvan az a plusz, amit meg lehet megtanulni. Viszont nyilván ehhez kell az, hogy gyakorolj, mert ez nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyél, tehát meg ez nyilván ez nagyon gyorsan elhomályosul, tehát hogy van egy szint, amíg eljutsz, és akkor, és nyilván én is érzem magamon, hogy mondjuk van egy szint, amíg most eljutottam, és akkor nyilván ahhoz, hogy tovább menjek, ahhoz nekem is gyakorolni kell, tehát hogy nincs megállás, de hát nyilván a Géza egész állónap gitározik, úgyhogy van egy jó példám.
1: Kíváncsi vagyok, hogy te mi volt a sejtésed ebben kapcsolatosan?
0: Nem tudom, mert általában bármilyen témában teszem fel ezt a kérdést, mindig az általános válasz, hogy a szorgalom fontosabb, mint a tehetség.
1: Értem.
0: Ezt, hogyha sport témában teszem fel, például te is otthon vagy a sport témában, emlékszem még arra, amikor a Ronaldinho a Barcelonából az AC Milánba igazolt,
1: igen.
0: Pedig nála tehetséges focista nem volt, de elfogyott az erőlét, és nem is vitte sok mindenre. Na most nem tudom, sportban nyilvánvalóan ez egy sokkal fontosabb dolog, vagy művészetben én úgy gondoltam, hogy talán annyira nem fontos, de te mondjuk milyen arányban, hogyha 100%-os arányban el kellene osztanod, de ezt hány százalékot adnál a tehetségnek meg a szorgalomnak?
1: Igazából rájöttem, én most ezt nagyon meg fogom tudni neked magyarázni.
0: Mm-hmm.
1: De tényleg. Vegyük alapul azt, hogy van egy gyermek Brazíliában.
0: Mm-hmm.
1: Hatalmas tehetség, ugyebár. Meg van itthon egy cigány gyerek. Gitáros.
0: Aha.
1: És akkor mind a kettőben megvan az, hogy az egyik lehet a Barcelona sztárjátékosa, a másik lehet a világ legjobb jazzgitárosa.
0: Uh-huh.
1: Megvan bennük a potenciál.
0: Uh-huh.
1: De innentől kezdve, hogy ez megvan bennük, innentől kezdődik el egy út, ami nagyon hosszú. És az út az azt jelenti, hogy nekik megvan-e az a szorgalom hozzá, hogy ezt elérjék. Általában sajnos nagyon sokaknál van az, hogy a szorgalom miatt egy borzalmas tehetséges ember nem ér el sem eddig. Mert azt hiszik, hogy a tehetség az egy olyan dolog, hogy azzal el tudsz te jutni oda, ahova elképzelnek téged.
0: Uh-huh.
1: Mert ugye, ha valaki tehetséges, arról beszélnek is általában.
0: Uh-huh.
1: Ez a gyerek fejébe száll, elhiszi, hogy jobb, mint bárki, elhiszi, hogy előrébb van 13 évesen, mint egy 30 éves ember, aki 15 évet beleáldozott már az életéből az iránt, amit szeret.
0: Uh-huh.
1: Szóval a brazil gyerek, a focista gyerek nem fogja elérni azt, hogy a Barcelonába focizzon, mert ő azt hiszi, hogy jobb, mint a nem tudom ki.
0: Igen, valamelyik sztárjáték.
1: De nem akarok egy olyan nagy sztárjátékos mondani, igen. Érted? Hanem azt hiszi, hogy ennél sokkal jobb.
0: Uh-huh.
1: Nem tudom. Höjlund.
0: Igen.
1: Annál sokkal jobb, mert tehetségesebb. Nyilván tehetségesebb, és 15 évesen mondjuk jobb cseleket tud, meg százszor jobb a tempója, meg mindennél a pályán. Csak az a baj, hogy a Höjlund rúg 20 gólt a szezonba.
0: Igen.
1: 5 évig át. Most akkor te kit igazolsz le, Roli?
0: Igen. Ezen is gondolkoztam, mondjuk ezt is ki lehet vetíteni mondjuk a zenére, ugye rengeteg olyan, akár még a térről is, rengeteg olyan focista fiút ismerünk, akire mondjuk lehet, hogy azt mondták, hogyha ő egy csapatba kerülne, és a többi, akkor ez is ez lenne, mert annyira tehetséges és annyira jó. Viszont valahogy mégse került be egy csapatba.
1: Igen.
0: Tehát ez a jazz zenébe is van, hogyha valakire azt mondjuk, hogy nagyon tehetséges, te a legnagyobb színpadokon, a legnagyobb zenészekkel, hogyha a legjobb dobossal, énekessel, gitáros, tegyük fel, hogy valaki zongorista, odaültetnénk téged, akkor te megállnád a helyedet, aztán mondjuk kiderül, hogy nem. Tehát így is van. Tehát mit szoktak erre mondani? A puding próbálja az evés. Van, amikor az evésnél igen. valaki belefullad ebbe?
1: Hát szerintem egyébként nagyon sokan igen. Szóval, hogy mondom, ez nagyon nagy, a tehetség az egy veszélyes dolog is ilyen szempontból, mert
0: túl nagy önbizalmat ad?
1: Egyrészt, és nagyon-nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen háttérből jön az illető. Uh-huh. Például nézd meg a Szoboszlait. Annak az apja észen volt nagyon. És ő milyen jó helyre ment, érted? Szóval, hogy el tudta a célját érni, mert az apja nagyon, biztos egy nagyon okos, és tudja, hogy mik a lépcsők ahhoz, hogy valakinek beteljesüljön az, amiről álmodott. És hogyha mondjuk valakinek nem ilyen a szülője, az apukája vagy az anyukája, hogy nem ilyen tudatos és nem ilyen lépcsősen vezet fel valamit, akkor lehet, hogy a gyerek a második lépcsőn már neki vége. Mert addig érted a tehetség, és utána kezdődik a munka, és aki nem fekteti bele a kellő munkát ez a dologhoz, az sajnos az el fog esni egyszer.
0: Igen, egyébként egyetértek veled, látom, hogy a Noémi már fejeket vág, mert így a foci témával kicsit zavarba jött, igazából ez csak egy metafora volt a zenére, de hogyha visszatérünk a zenéhez, én kíváncsi lennék, meg egyébként szóba is akartam hozni ezt a témát, hogy hogyan kezelitek az izgalmat, és hogyha már beszéltem mondjuk arról, hogy mi van, hogyha valaki nagy jazzzenészek közé bekerül, mondjuk, hogyha a kedvenc külföldi jazzzenészetekkel játszhatnátok, és ez a lehetőség mondjuk meg lenne holnap vagy holnap után, akkor tudnátok annyira jól kezelni az izgalmat, hogy ugyanolyan jól teljesítsetek, mint egy másik közegben. Egyébként hogyan álltok ezzel a lámpalázzal, az izgalommal, mi az élményetek ezzel kapcsolatban? Volt már olyan helyzet, amikor úgy izgultatok, mondjuk, hogy lefagytatok?
3: Szerintem nyilván ez különböző válasz lesz, mert a Gézával.
1: Egyébként bocsánat, hogy szabadba vágok, de egyébként van egy friss sztorim ezzel kapcsolatban, és mert ezt nem fogom mondani, mondjad csak, hogy ezt még te se tudod, és meg fogsz lepődni.
3: Oké, szóval nekem az jutott eszembe, mert nyilván már nincs egyáltalán nekem lámpalázom, sőt, tehát nagyon magabiztosan tudok mozogni a színpadon, sőt, néha túlságosan is, mert hogy bármit elmondok, mit tudom, én beszélek, konferálok, és akkor mögöttem a Géza azt mondja halkan, hogy most már inkább muzsikáljunk, most már elég a konferálásból, és akkor én ezt simán elmondom a nézőknek, hogy hát igen, most a Géza azt mondta, hogy most már ne konferáljak, és akkor erre azt mondja nekem a hátam mögött, hogy ezt nem kellett volna mondani erre, én azt mondom, hogy most azt mondta, hogy ezt nem mondjam, úgyhogy én abszolút nagyon magabiztosan mozgok a színpadon, és ebben semmi probléma nincs, abszolút nincs lámpalázom, de nyilván ez a sok muzsikálás miatt van, tehát hogy minél többet muzsikálsz, annál biztosabban érzed magad a színpadon, de például, jó mondjuk ez már egy 3 éve volt, de kimentünk Párizsba a Gézával, és ő muzsikált kint, és elmentünk egy jam sessionre, és ő beállt, és nyilván teljesen magabiztos volt, mert ő már sokat muzsikált külföldön, meg neki azért van egy plusz X éve, tehát hogy én azért hátrébb vagyok ilyen szempontból sokkal, és gyakorlatilag én felmentem egyet énekelni ott a színpadra, és tehát nem sikerült túl jól, tehát eléggé zavarba voltam, valahogy a hangnemet se találtam meg, ami nem van rám, mert hogy ilyen problémám sosincs. De ott volt. És hogy miért volt, azt nem tudom. Valószínűleg azért, mert egy teljesen más ország volt, egy másik közeg, és nagyon jól muzsikált ott mindenki, és egyszerűen nem volt az a megszokott környezet, még úgy is, hogy mondjuk itthon elmegyek egy random helyre, ahol még sosem muzsikáltam, ott is megvan az az érzés, mert nyilván mögöttem van a zenekarom, vagy akár édesapám, vagy bárki, tök mindegy, hogy kivel muzsikálok, nyilván ez se igaz amúgy, de a lényeg az, hogy itthon nyilván otthonosan mozgok bárhol, de ott külföldön ez nem így volt, úgyhogy ezt majd próbálgatni kell. Mi volt ez a jó sztori?
1: Ja, nekem az a sztorim, hogy egyébként Roli, képzeld el, hogy aki hallgat most minket és ismer engem, mint ahogy te is, uh-huh. az tudja, hogy én általában egy ilyen laza, nyugodt csávó vagyok, aki...
0: A sotrában ezen kihozható.
1: Igen, hogy ilyen...
3: Pulzus nulla, igen.
1: Oké, köszönjük a jelzőket, de hogy igen, és hogy én tényleg számtalan helyen voltam már nagyon-nagyon jó zenészekkel, és nekem sosem volt az, hogy azt éreztem, hogy jaj, most mi lesz, vagy én izgulás, soha nem volt. De! Ez valamelyik héten voltam, egy hete pont. hétvégén, hogy a Gregory Hutchinson dobos, ő a világ egyik legjobb dobosa, aki ma él és virul. Olyan legendákkal játszott, akik nekem az álmaim, hogy egyszer majd lássam őket. És a csávó ott volt a jazzklubban előttünk, és mi tartottuk a jamet. Ő meg előttünk volt a koncertteremben. És most ezt nem tudom mondani, hogy megismertem, egy párszor már így beszélgettünk, egy-két szót, oda mentem hozzá ilyen nagy tisztelettel, hogy csináljunk egy képet, meg ilyenek. Lehet, hogy megismert, de hogy köszönt nekem ő is. És akkor mindig beszéltünk egy pár szót, csináltunk egy képet, nagyon kedves volt, és utána hát kivettem a bőgőmet a backstage-ből, felvittem a színpadra, gondoltam, megpengettem, hogy rendben van minden. A csávó ott állt lent, velem szembe, és nézett engem. Na most az, hogy lámpaláz, vagy hogy ilyen dolog, amiket tényleg nagyon-nagyon ritkán jött ki belőlem, minden előjött. Szóval kegyetlen remektem, hogy nem mertem megpengetni a bőgőt a csávor előtt.
0: Nehogy azt gondolja, hogy rosszul pengeted meg?
1: Ja, és össze-vissza bőgőztem, biztos, érted? Szóval, hogy ez nagyon fura, hogy hát ha olyan, mert ezt is kérdezted, hogy ha esetleg ott lenne az, akivel a legkomolyabb lenne, hát akkor nagyon egy gázba lenni.
0: De ez valahol a tiszteletnek a jele is szerintem.
1: Biztosan, csak érted, hogy akkor mennyi idő kellhet ahhoz, hogy hozzászok. Te egy harangú társnak vegyed, érted?
3: De például 2 éve ugyanígy jamet tartottam én, és lejött egy, hát én nem is tudom most ilyen nevén nevezni, hogy kik voltak ők, de lejött egy gitáros és egy dobos, amerikaiak voltak.
1: Stingnek a zenekar. Hát,
3: igen, ezt elmondtam volna, csak hogy, no, hogy nem tudtam a nevüket. Szóval nem tudtam a nevüket, és beálltak dobolni, és akkor ugye utána beállt dobolni a csávó, és utána meg beállt gitározni a másik úriember, és akkor kiderült, hogy a Stingnek a dobosa, meg a gitárosa, meg a Lady Gaga-nak is, meg tehát, hogy elég komoly, és gyakorlatilag nagyon jól muzsikáltak, és utána Gézát halálba dicsérték, és ott nem volt ilyen problémát, pedig a csávon úgy dobolt, hogy...
1: Nagyon jól dobolt a csávó, de nem a Greg volt, érted? Szóval, hogy ez más, most Roli érted, hogy most van egy, nem tudom...
0: Neked ez másfajta idol, hát, mint műfaj.
1: Hát most olyan, mintha mondjuk egy színésznek odajön egy nagyon-nagyon nagy színész, te is tudod, hogy Oscar díjas, meg minden, de nincs meg a feje.
0: Igen.
1: És akkor odajön az Al Pacino, érted? Most nem lehet ugyanazt, érted, hogy...
0: Ez egy másfajta rajongás.
1: Más, érted? Teljes más.
0: Akkor lehet mondani, hogy vegyes a választotok erre a kérdésre, magára az izgalomba, hát figyelj, mértékét.
1: Ha hétköznapi izgalmakat nézünk, az, hogy elmegy az ember muzsikálni, akár itthon, akár külföldön olyan zenészekkel, ez is számít, hogy most a barátaid, ismerőseid, akkor nincs lámpaláz, meg nincs izgalom. Szóval általában nekünk nincs ez, mert sokat muzsikálunk össze-vissza mindenkivel, úgyhogy nincs. De lehetne olyan szituáció is az életben, amikor igen.
0: Hát még nagyon sokáig beszélgetnék veletek, mert lenne miről, viszont sajnos le kell zárjuk az adást, viszont anélkül nem zárhatjuk le, hogy elmondanátok a kedves hallgatóknak, hogy mikor találkozhatnak veletek legközelebb.
3: Ugye, amit mondtál, október 22, arra nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ez a Budapest Jazz Clubban lesz 8 órától a zenekarommal. Ugye zongorázni Farkas Zsolti fog, nagybőgözni Jónás Géza és dobolni Jónás Fülöp. Így alakul ki az én zenekarom, tehát ez a formáció. Ez a Nagy Noémi Kvartett, és 8-tól leszünk, nagyon várunk mindenkit, mainstream számokat fogunk játszani, ugye az örök zöldek közül választunk, valamint sajátokat, amik szintén standardszerűek, úgyhogy én nagyon várom, nekem ez a kedvenc bulim, amikor a Budapest Jazz Clubban játszunk, jó a technika, jó a közönség, nagyon otthonosan érzem magam, úgyhogy én nagyon szeretem, és nagyon várom már, úgyhogy most ez jutott eszembe, a Dunakorzóban meg tudnak minket találni, bárhol, bármikor, vagy hát nem bárhol, hanem minden második csütörtökön, azaz most jövő csütörtökön, pont egy hét múlva, Jam Sessionon is vagyunk. Géza?
1: Én csak egyet emelnék ki, ha így most, mivel ezt kérted, Voli, úgyhogy mondok egyet én is. Én szombaton, október 10-én játszok a Zene Akadémián, a Schneidberger tábornak lesz ilyen 15. jubileumi nagy koncertje. Diákok, tanárok, vendégek, szóval ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó koncert lesz szombaton, úgyhogy én azt ajánlanám a kedves hallgatóságnak.
0: Hát én ott leszek mind a kettőn, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és egy legközelebbi alkalommal ismét aktualitása lesz, akkor ismét sok szeretettel várlak titeket.
1: Mi köszönjük, Roland, köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóknak pedig azt üzenjük, hogy mivel érintettünk személyes témán kívül még sok minden mást, írjatok nekünk SMS-t a 06303030-as telefonszámra, október 10 és október 22-e a dátumok, mikor Jónás Gézát és Nagy Noémit, vagy Jónás Gézát és vagy Nagy Noémit hallhatjátok. Ez volt már a Regeneráció, szóval küldjetek SMS 06303030-as

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díkban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
4: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas között élő városi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Jó esélyt mindenkinek, hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
3: Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
4: Így van, hát köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszéltek a lemezemről, ami most fog megjelenni majd október 1-én, és ez egy nagy dátum lesz számomra, már van szempontból is, hogy a kerek 40. születésnapom, és a zene világnapja.
3: Így van.
4: Ugye én szerettem volna így erre a dátumra, örülök, hogy hála Istennek így összejön, és ekkor fog megjelenni ez a lemez, igen.
3: Hol hallhatjuk a lemezedet? Ez a legfontosabb kérdés most így az elején.
4: Igen, először Spotify-on lesz hallható, uh-huh. És idővel szeretnék majd ugye fizikális CD-ben is nyomtatni. Egy pár példány, főképp egyébként közelismerősöknek, barátoknak, ajándékba, stb.
3: Igen, ezért is kérdezem, mert valójában mostanában azért kevésbé divatos már sajnos a CD is.
4: Igen,
3: Tehát, hogy már nem feltétlenül úgy hallgatunk lemezt, hogy akkor betesszük
4: a CD-re. Hát igen, megmondom őszintén, én is már Spotify-on hallgatom a lemezeket, főképp úgyhogy nyilván van egy-két lemezem, amit kaptam, azokat ugye hallgatom továbbra is, de valahogy gyorsabb úgy hozzáférni, már beütöm, hogy az előadó, tudom, hogy megjelent a lemeze aznap, uh-huh. akkor gyorsan beütöm Spotify-on, hallgatom, és elég jó minőségben lehet hallgatni. Uh-huh. De viszont azért van varázsa annak, hogyha fizikális CD, ugye az egy főleg a bakelit lemez, ugye, ami egy, szerintem kezd viszonyulni ugye divatba, az olyan, az ilyen retro.
3: Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyen egy fizikális megjelenése is, hiszen én például Andriskát kimondottan úgy nevelem, hogy én megtartottam Igen. a CD-imet, mert hogyha az ember a kezébe vesz egy ilyen albumot, egy
4: jó.
3: borítót, Igen. akkor megtapogatja, el tudja olvasni a track listát,
4: Igen,
3: látja
4: a fotót.
3: A képet, így van, pontosan, hogyha esetleg

0: De az igazság, hogy én már évek óta szerettem volna egy saját lemezt, amin úgymond szólóban zongorázok, és játszom azokat a dalokat, amiket ő már évek óta úgymond játszom, és saját feldolgozásokat. Valójában szerettem volna egy olyan lemezt, ami én vagyok leginkább. Ugye azt lehet tudni rólam, hogy ugye klasszikus zenével kezdtem.
1: Hegedűvel egyébként.
0: Hegedűvel,
1: azt ne felejtsük el. Igen, ezt mindig szeretem megemlíteni.
0: Igen, hegedűvel kezdtem, ugye édesapám általános, nem akarom, hogy az egész életemet elmesélni, de a műfajok úgy jöttek, hogy utána elkezdtem klasszikus zongorázni, és utána jött az, hogy bárzongorát zongorázni, utána jött az, hogy ugye jazz tanszakra felvételiztem a Zeneakadémiára, és végül is a master diplomát Olák Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, hála Istennek kitüntetéses minősítéssel. És ja, sok, ugye több műfajban így, úgy mondjam, így tevékenykedek, van, hogy játszok klasszikus zenekarra, van, hogy játszok szólóba, van jazz kvártettem, amivel ugye játszok, és valójában ez a lemez, így bemutattam volna azt, hogy zongorázok is szólóban, és én nekem egyébként ez az egyik fő, mondhatnám, ez a fő profilom.

0: Na most, hogyha azt olvassuk a borítón, hogy vendéglátó, akkor megmondom őszintén, egy picit másra gondol először az ember. Hiszen amikor én meghallgattam ezt a CD-t, ezt az albumot, igen, akkor hogy is mondjam, nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valóban egy olyan vendéglátó CD, amit mondjuk bemegy az ember egy egyszerű kis kávézóba, és akkor ott hal valaki.
1: Igen, köszönöm szépen, muzsikálni. Köszönöm szépen.
0: Tehát először is maga a stílusoknak a keveredése is, tehát időnként azért nagyon klasszikus. Igen. Tele van jazz harmóniákkal, de azért igen, nem az a nagyon free, elborult jazz,
1: igen, igen,
0: amit
1: igen,
0: sokan egyébként nem biztos, hogy kedvelnek, de azért a lényege, az tényleg a vendéglátó, és nem csak a daloknak az összeállítása, igen, hanem az előadói stílus is azért ez mind benne van. Tehát azért ennek a legkiválóbb része van benne a vendéglátónak, és a legizgalmasabb, amit nagyon szeretünk benne, tudod?
1: Hát köszönöm szépen. Ez a vendéglátó cím egyébként, ez nálam úgy jött, hogy valójában ez így, amikor én évek ezelőtt elkezdtem gondolkozni, hogy kéne egy lemez, már én akkor tudtam, hogy

0: nek a vendéglátó lemez címet kell, hogy adjam. Uh-huh. Ugye
1: De nagyon jó szív egyébként, tehát hogy nagyon
0: igen,
1: találó.
0: Igen, ez valójában úgymond szeretném is úgy megmutatni, hogy nem a helyszíntől függ a zenének a minősége. Valójában ez ilyen háttér üzenet volna is számomra, mm-hmm. vagyis úgy részemről, hogy most én mondok példát. Mm-hmm. Én már hallottam nagyon jó minőségű zenét, például vendéglátói helyen.
1: Hát hogyne?
0: Most egy példát van. Mondok, hogy olyan, és viszont hallottam már nem olyan jó minőségű zenét, például sajnos. Műpába. Vagy nagy koncert, most nem akarok neveket mondani, meg zenészeket, főleg nem akarok, de nagy koncerttermekben is hallottam már olyan zenét, ami minőségileg nem volt olyan, és valójában nem a helyszín, hogy hol játsszuk azt a zenét, nem az határozza meg szerintem a zene minőségét. Igen, és valójában ez valahogy ki kell mondani, hogy a cigányokba bennünk Ez benne van, ez valahogy évszázadok óta, ugye cigányok hol játszottak inkább zenét? Leginkább
1: éttermekbe,
0: hotelekbe, vendéglátói helységekben, na de hogy? Ugye?
1: Hát ott a cifra, György. Hát a 20. század legnagyobb zongoristájáról
0: beszél,
1: és ő szintén vendéglátózott. Tehát ez egyáltalán
0: jó, mondjuk nála talán az volt, hogy ő rákényszerült, szóval azt is mondhatnám a cifráról, hogy ő azért rákényszerült a vendéglátó helységekbe játszani, de hát hogy játszott? Hát a világ legnagyobb.
1: Igen. Olyan minőséget produkál egy előadó, akkor az ugyanolyan minőséget tud képviselni, mint akár egy műpában egy klasszikus zenei koncert.
0: Részemről én hál' Istennek úgymond már több országban, több helyszínen volt alkalmam koncerteken is játszani, zenekarokkal, szólóban, stb. És ugye volt és van is alkalmam játszani vendéglátói, úgymond ilyen szóval éjek, ugye ötcsillagos hotelben zongorázni szólóban, és mindig úgy próbál, sose úgy mentem be egy hotelbe sem, meg mai napig nem úgy be, hogy hát ez csak egy hotel, jó van, valamit ott elzörgök, az jó van.
1: Szóval,
0: és ez így nálam ez sose volt. Nem, mindig próbáltam ugye magamhoz képest ugye a legjobb minőséget nyújtani, meg zongorázni. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy most egy hotelben zongorázok, vagy attól függetlenül, hogy egy nagy színpadon, uh-huh. ahol van több ezer ember például. Bemegyek most nyilván a hotelben, nem azt fogom játszani, amit nagy konz, és nem is olyan hangerővel nyilván, mint egy nagy színpadon. De viszont minőségileg azért adjuk lejjebb, attól, mert egy hotelben zongorázunk. Uh-huh. Mert egyébként sokan mondták már nekem ezt, hogy igen, kicsit furcsán, hogy hát amúgy, hogy úgy azt vettem ki a szavakból, hogy én ezt csak így muszájból csinálom, hogyha például ilyen helyekkel játszok, közben nem, mert én szeretem. Én jó érzem magam, hogyha bemegyek, és az embereket ugye szórakoztatom, úgymond a zenémmel. Most pár napja volt a Magyar Zeneházában is egy bárzongorista est, és ott is zongoráztam szólóba, és nagyon jól éreztem magam. És
1: Ez a küldetése egy zenésznek.
0: Igen.
1: Ez okoz nekünk örömöt.
0: Igen.
1: Mindegy, hogy most egy műpában adják ezt elő.
0: Ilyen
1: vagy
0: szempontból
1: egy zeneházában,
0: igen.
1: Vagy
0: de a minőség, ugye, az, hogy az ember ugye magához képest a legjobbat nyújtja, attól függetlenül, hogy hol játszik. Igen, hogy a külső tényezők ugye nyilván azért befolyásolják olyan szempontból, hogy repertoárilag, meg hangerőileg, meg stb. Alkalmazkodjon az adott helyhez, hogyha uh-huh. zongorázik, uh-huh. vagy az adott zenekarhoz, vagy még nagy isen tovább megyek az adott műfajhoz. Uh-huh. De azért a minőséget úgymond azt nem szabad leadni. Én ugye egyébként most ezt tapasztalatból mondom én is, hogy most nem mondok neveket, Isten őrizzen, de ez a vendéglátói zene is szerintem így az évek során így lejjebb adott uh-huh. minőségben, és régebben azért más minőségi zene szólt. Én úgy gondolom.
1: Talán nagyobb volt a verseny.
0: Nagyobb volt, így van.
1: Ugye?
0: Így van. A kereslet is nagyobb volt.
1: Igen.
0: A verseny is, ugye többen is játszottak, több helyen játszottak.
1: Így van.
0: Presztízsileg is azért más volt a régi világban ez, hogy valaki játszott egy helyen,
2: és mindenki meg akarta mutatni, hogy mit tud. Amivel van egy jó dolog, hogy az ember ugye meg akarja mutatni, hogy na nézzétek már, hogy én mit tudok. Jó, ezzel nézve ez benne kell, hogy legyen.
1: Igen, ez érted bennünket. Pontosan.
2: Most az ember kiáll egy színpadra, azért nehogy álljon ki, hogy mit tudom én, hogy ilyen azt, hogy jóval lesz, ami lesz, ha nem, hát akkor hagyd mutassa már meg, amit tudok. Vagy... Most, igen, szóval ez kell, ez benne legyen. Nyilván azért, hogy mondjam, nagyon sokat kell tanulni, meg stb. Meg gyakor, meg a mai napig mindig, szóval az egyértelmű.
1: Viszont van ennek egy óriási hangulata, tudod? Tehát az, hogy az ember beteszi mondjuk este a kocsiba, amikor megy haza.
2: Igen.
1: És akkor oda képzeli magát a Four Seasons-be. Ami ugye már Budapest egyik legdrágább hotele, most mondhattam volna bármelyiket.
2: De gyönyörű, persze.
1: De, gyönyörű. És hogy ott hallgatja ezt a csodás muzsikát.
2: Igen, ennek...
1: Vagy akár egy kis étterembe is, teljesen
2: így
1: mindegy.
2: Van, így van.
1: Azért
2: így
1: is
2: van.
1: Mondtam nyilván a Four Seasons-t, hiszen te ott is muzsikálsz.
2: Ja, igen,
1: tehát, hogy
2: igen,
1: azért az,
2: igen,
1: tehát igen. Élőben is meg lehet téged ott hallgatni.
2: Igen.
1: És ez egy csodálatos érzés.
2: Ez megvan ennek a hangulata. Teljesen megvan.
1: Tehát, hogy
2: teljes más az egész.
1: Ezt a CD-t én nem feltétlenül egy délutáni strandolás alkalmával szeretném hallgatni.
2: Köszönöm.
1: Tudod? Hát, hogy ennek megvan a pillanata, megvan a hangulata. Nekem ez tetszik benne.
2: Hát, köszönöm szépen. Én azt a fajta zenét szeretem. És ők a vendéglátói cím is, ugye, azért a repertoár, amiket ugye játszok, ezek olyan dalok, amit ugye a vendéglátóiparban 100 éve, van amelyik dal, amit már 100 éve játszanak. Ugye a legrégebbi dal, úgy tudom a lemezemen, a Meseautó című dal, ami 1930-as években íródott.
1: Talán a Szomorú Vasárnap lehet, hogy még régebbi?
2: Talán az utána van a Szomorú Vasárnap, ha jól tudom. Én múltkor utána néztem egyébként ennek. Volt is egy listám, de kívülről most nem jegyeztem meg. De ugye a Szomorú Vasárnap viszont a világ leghíresebb magyar dala,
1: így van.
2: Ami Seres ő írt, és az nélkülözhetetlen volt, hogy rajta legyen a lemezem, és egyik kedvenc dalom.
1: Ez alapmű egyébként.
2: Igen, hát ez ugye Ray Charles-tól kezdve, igen, a nagy amerikai zenészek mindenki énekelte.

0: mondj már nekem néhány címet még esetleg erről a lemezről, hiszen a Meseautó és a Szomorú Vasárnap mellett azért óriási világslágerek vannak még ezen az albumon.
1: Igen, tettem a lemezre egy pár külföldi dalt is, például What a Wonderful World, ugye
0: sláger, nem hiányozhat.
1: Egyik kedvenc sláger, ezt bármikor játszom, ugye ez mindenki ismeri és szereti dal. Szóval, de többek között én szeretem egyébként játszani. Mellette ott van, szerettem volna egy Disney mese zene is rajta legyen, és ezért van rajta a Someday My Prince Will Come, ez ugye a Hoverk és a Hét Törpének a cím, fő cím zenéje. És ugye még magyar dalok is vannak. Ja, és ami ugye különlegesség a, még a dalok repertoárjával kapcsolatban, hogy van rajta egy saját dalom, ami nem egy különálló dalként szerepel, hanem összekötöttem egy világhírű dallal, amit Michel Legrand írt, a Jentő Musicalnek az egyik híres darab, Papa Can You Hear Me?
0: És Barbara Streisand előadásában lett híres.
1: Így van, így van, igen. Így van, ugye kegyetlen, hogy milyen gyönyörű zene, és ő ezzel a dallal úgy gondoltam, hogy összekötöm a saját szerzeményemet, és egy tracken belül játszom a For My God című szerzeményemet, ami valójában az első szerzemény, amit írtam már több mint 10 éve. Ez volt az első. Hát ez volt az első, amit megírtam. És nagyon szeretem. És ugye a címe is sugalja, hogy Istenemnek írtam. Ugye nekem ez mindig fontos volt, hogy írjak Istennek. Azóta egyébként írtam dicséretet is Istennek, amit meghangszereltem jazz trióra, vonos kvártetre, és ott szöveget, meg stb. Ez már csak egy kitérő.
0: Igen. Tehát ez az egyik, ami igazán mutatja a te személyiségedet, a te gondolkodásmódodat, az életedet, hiszen akkor ez a szakrális jelenlét, ez nagyon intenzíven megvan az ne, életedben.
1: Nekem ez, hogy hiszek Istenbe, ez gyerekkorom óta, szóval ez remélem a zenémbe is hallatszik, mert ez hogy mondjam, azért. Szerintem Isten nélkül nem zongoráznék így. Ez egyértelmű.

0: Nekem egy másik kedvenc dalom tőled, illetve az előadásodban, Levél apukához, amit én korábban egy másik verzióban hallottam tőled, amikor vonósokkal, vonós kísérettel csendült föl. Ebből egy videoklip is készült, ha jól emlékszem.
1: Igen, arra csináltam egy videoklipet, ez nagyon jól emlékszel, Andris, ez a dal, ezzel a dallal az van, hogy egy nagyon szomorú esemény kapcsán hangszereltem, és énekeltem, zongoráztam, felvettük, ugye sajnos édesapám elhunyt 2023-ban, és emlékére szerettem volna ezt a dalt ugye meghangszerelni, elénekelni, és ezen a lemezen ez a dal lesz egyébként a bónusz track. Szóval a lemez a szóló lemez, és bónusz tracknek, plusz egynek ott lesz rajta így zenekarral meghangszerelve énekelve ez a dal, és érdekesség, hogy szólóban is játszom a lemezen ezt a dalt. Valójában mondhatni ezzel a dallal indul, és ezzel a dallal zárul, mert az első trackben benne lesz ez a dal, csak a Kicsi gyerelem rózsát szedni című dal után.

Késő van, és mégsem alszom én. De ne félj, csak a kis lámpa ég, neked írok csendben. Alszik anyám, szuszom.

maga gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

vagy, most ott dolgozol. Elhittem, és azóta is úgy aludtam én el. Másnap itt vagy, vajon mit hozol?

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell.

0: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok Isten hite és a vallásosság. A cigányság vallásossága rendkívül sokszínű, hiszen a különböző roma közösségek történelmük során mindig kapcsolatban álltak azokkal a népekkel és kultúrákkal, amelyek között éltek. Emiatt a cigány emberek vallási életében többféle keresztény felekezet hagyományai, valamint régebbi népi hiedelmek és sajátos közösségi szokások is megjelennek. A vallás sok roma család számára nem csupán templomi szertartás sokat jelent, hanem a mindennapi élet, a családi és az erkölcsi értékek fontos része. A legtöbb magyarországi roma közösség történelmileg valamilyen keresztény felekezethez kapcsolódik. Vannak katolikus, református és görögkatolikus romák, de az elmúlt évtizedekben a különböző evangéliumi és pünkösdi gyülekezetek sok roma embert szólítottak meg. A hit sok családban erős közösségteremtő erővé vált. A közös istentisztelet, az éneklés, az imádkozás és a vallási ünnepek alkalmat teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt legyenek. A cigány vallásosság egyik fontos jellemzője a család szerepe. Az idősebb generációk gyakran továbbadják a fiatalabbnak a hithez kapcsolódó szokásokat és értékeket. Az ima sok családban a nehéz élethelyzetekben különösen fontos. Betegség, veszteség, családi problémák vagy bizonytalan időszakok idején sokan Istenhez fordulnak segítségért és erőért. A vallás így nem csak egy tanításrendszer, hanem lelki kapaszkodó is lehet. A keresztény hit mellett a roma közösség népi hiedelemvilága érdekes, egyes hagyományokban megtalálhatók a szerencsével, ártó erőkkel, álmokkal, halállal vagy természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos elképzelések. Ezek azonban nem minden roma közösségben azonosak, és nem szabad úgy tekinteni rájuk, mintha minden cigányember ugyanazokat a hiedelmeket vallaná. A roma kultúra éppen ezért különleges, mert sokféle közösségből és hagyományból áll. A vallási ünnepeknek szintén jelentős szerepük lehet. A karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők és a temetések gyakran nem csak vallási események, hanem nagy családi és közösségi alkalmak is. Ilyenkor a rokonság összegyűlik, a közös étkezés, az éneklés és az imádság pedig erősíti az összetartozást. Összességében tehát a cigányság Isten hite nem egyetlen egységes vallási rendszert jelent. A különböző roma közösség hite eltérő, mégis sok helyen közös benne az Istenbe vetett bizalom, a család és a közösség fontossága, valamint az a törekvés, hogy a hit segítséget adjon a nehézségek elviseléséhez. A vallás ezért a roma kultúra történetének és jelenének is nagyon fontos része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Hát ez is egy óriási magyar slágert. Ezt se lehetett kihagyni, én azt gondolom, az albumról, ugye?
5: Igen, igen, valójában. Tehát, hogy... ez úgy voltam is, képzeld el, hogy felvettem több órányi anyagot, zenei anyagot, bementem a stúdióba reggel, és egész nap zongoráztam. egész nap, közben csak ettem. És egész nap ott voltam este 8-ig a stúdióban, reggeltől.
4: Ez egy nagyon komoly munka. De valójában én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha az ember stúdiózik, akkor eljátsza 2-3-szor, utána már nem biztos, hogy van értelme még egyszer feljátszani.
5: Sőt, képzeld el, hogy sokszor már kétszer sem volt értelme játszani, pedig eljátszottam volt amiket 5-ször is, és utána meghallgattam őket, és ugye hát az első került a lemezre, igen, és utána egy csomó idős spóroltam volna vele, hogyha már az el... Csak az ember ugye, amikor eljátsza, akkor még nem biztos abban, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy...
4: Igen, az elégedetlenség van.
5: Igen, hogy hát ha most még jobb lesz, egyedül egyébként pont a Szomorú Vasárnap című dal az a lemezen, amit másnap vettem föl, a többit egy nap alatt vettem föl, és rá egy hétre bementem, mert nem nyugodtam, abból is fölvettem első nap, nem tudom, 4-5 tracket a Szomorú Vasárnapból, és képzeld, egyik se tetszett. És ő azt mondtam, hogy hú, nem, hát ezt a dalt még egyszer bemegyek, és akkor föl fogom játszani ezt a Szomorú Vasárnapot, és ugye csak a Szomorú Vasárnap van, ami egy másik napon készült a felvétel, és rá egy hétre. A többi dal az egy nap alatt. Ugyanaz a napon.
4: De ez óriási teljesítmény egyébként, tehát ez egy

0: És hallassák meg azt a számot négyszer, ötször, vagy nem tudom, hányszor főveszem, de üljenek ott, mert ugye egy stúdió körülmények között zongorázni, ahol csak te vagy, meg a zongora, ugye nyilván van a hangmérnök, aki felveszi, én a hangmérnök nevét is, hogy említsem, meg a Kremán Patrik, nagyon jó munkát végzett. És még nagyon fontos ugye megjegyeznem, hogy kedves barátom segítségével jött létre ez a lemez, akit Horváth Gáspárnak hívnak, és az ő segítségével lesz egyébként a Spotify-on is fent, nagyon köszönöm neki innen is. És ugye az ember ott van a stúdióban, ott van egy gyönyörű szemvézongora, hát az már egy nagyon jó hangulatot ad, mondjuk, az egész.
1: Meginspirálja az embert.
0: Inspirálja az embert, igen. Ugye már leüt egy hangot, és akkor azt mondja, hát ez jó lesz. És de viszont nincs közönség. Az ugye meg én, aki heti szinten többször is játszok itt vagy ott, vagy amott, hála Istennek azért, hozzá vagyok szokva, hogyha játszok, akkor valakinek játszok, és ez más. Mert ugye most kinek játszok? Hát nyilván mindenkinek, mert a lemez ugye mindenkinek szól, de igen, te, ahogy mondtad, egy teljes más érzés.
1: Nagyon.
0: Improvizálni úgy, hogy üres a terem, és nincs ott senki, és nincsenek hatások, meg nem, mert látom az emberek arcát, ugye improvizáció közben, és az inspirál, hogyha így tetszik nekik, vagy bólogatnak, vagy így mozognak a zenére, és akkor én még jobban játszok.
1: Igen.
0: De hogyha én nem látom, csak improvizálgatok, és játszok, szóval így improvizálni nagyon nehéz. És valójában ennek a lemeznek is a hát több mint fele improvizáció. Ugye megvan a téma, azért nyilván sok minden megvan, de szerettem volna azért, hogy ne legyen minden leírva, ne legyen minden előre kigyakorolva. Szóval a lemeznek a nagy része az improvizáció.
1: Picit beszéljünk most az improvizációról is,
0: igen?
1: Hiszen valóban a vendéglátónak és a te szakterületednek, tehát a jazznek, hiszen te azért jazzzongora művész vagy, azért az alapja az az improvizáció, amit egyébként a klasszikus zenészek, megmondom őszintén, titokban azért irigykedve hallgatnak időnként, hiszen erre mondjuk a klasszikus zenészek általában nem feltétlenül képesek, mert nem úgy szükséges a klasszikus zenében, viszont a jazznek ez az alapja, tudod? És a vendéglátónak is.
0: Igen, de viszont régen azért a klasszikus zenészeknél az
1: jelentős volt.
0: Jelentős, az improvizáció. Igen. Ugye, és valójában nem minden improvizáció, úgymond, de jazz. Uh-huh. Szóval attól, hogy improvizálok, azt nem gondolom mind jazznek, sőt, valójában abban azt gondolom, hogy ott találjam ki a dallamokat, találjam ki közben az akkordokat, hogy legyen, találjam ki, hogy menjen ugye az egész dallamvilág, hogy szülessen meg, és nyilván az ember azért használ akarva akaratlanul jazz harmóniákat, ami jazz harmóniáknak nem igen, mondunk, igen. Ugye, azért azt tegyünk be, de ez a jazz harmónia kérdés is olyan, hogy ugye a klasszikus zenébe és a modern klasszikus zenébe a harmóniák, hogyha a harmóniákat nézzük, az jazz harmóniák, hogy a felépő, Debussy-től egy csomót elvett ugye a jazz zene, meg egymástól ugye a klasszikus zenészek, a jazz zenésző, és stb. Fordítva, és az improvizáció az valójában úgy jó, hogyha ami megszületik, az akkor úgy legyen előadva, hogy a hangulatába is ugye jó legyen, tempóilag is jó legyen, a dallama is jó legyen, és valójában úgy szülessen meg, mint hogyha már le lenne írva. De mondok egy fordítottját, ha meg le van írva valami, akkor az talán úgy jó, hogyha eljátszuk, mintha most születne meg. Ez meg is fordítva. Igen.
1: De milyen nehéz egyébként Sőt, ez időnként még talán nehezebb is.
0: Nagyon nehéz. Például egy leírt darabot eljátszani úgy, mint hogyha ez most találnám ki. Uh-huh. És a másik is, hogy úgy játszom el a darabot, mintha az már ki lenne találva, de közben most jön. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, igen.

0: ha egy picit belemegyünk részletesebben a harmóniákba, nekem nagyon-nagyon tetszettek ezek a kicsit jazzesebb, kicsit modernebb harmóniák, akár egy klasszikusabb jellegű, mondjuk egy szomorú vasárnap,
1: igen,
0: vagy egy meseautóban. Tehát, hogy ezekben is azért fellehető a te nagyon erős jazz gyökered, motivációt. Ami mindenféleképpen számomra pozitívumként jelent meg az albumon. De nyilván azért folyamatosan azt érzi az ember, hogy azért ez igazi vendéglátó. Tehát amit a címe is tükröz, ezért azért próbáltál ettől nem eltérni, de azért a jazzes gyökerek azért ott vannak.
1: Igen, valójában szerettem volna, hogy ez a lemez az ilyen, az képviselje, ugye, ami zeneileg én vagyok. Uh-huh. Hogy nem akartam ezt túl gondolni, hanem az, hogy muzsikáljon a lemez. Nem, ez a lényeg, hogy muzsikáljon a lemez. Szóval nem arra törekedtem, hogy steril legyen, és hogy tökéletes legyen a lemez, hanem hogy legyen lelke.
0: Uh-huh, de jó.
1: És remélem, hogy ez összejött. És ugye, mikor valaki játszik egy vendéglátói helyiségbe, a vendégek általában akkor halkulnak el, vagy néz, figyelnek oda, hogyha ott valami történik, valami lélek van, vagy valami. Nem akkor, hogyha valaki szaladgál a zongorán, és ugye igen, és igen, igen, valaki, igen. Most mondok valamit, most szaladgálok a zongorán, akkor ugyanúgy esznek tovább, az jó van, hát most jó van, szólnak, ahogy sok hangszól, sőt, még sokszor az idegesítő, érted? Szóval az ember nem. Hanem amikor így egy-két zenei motívum bejön olyan, aminek érzi, emek lelke van, akkor így kicsit elhangosodik így a légkör, hogy ó. És ugye régen a klasszikus zenész, de nagyon régre visszamegyek. Ugye most nagyon régen. Én azt hallottam, hogy most a nagyon nagyokról beszélek, de nyilván most nem azért, mert most magam hozzájuk hasonlítom, nem. Hanem csak az előadás módot mondom, hogy például Chopin, amikor koncerteket adott, azok ilyen családi koncertek voltak, meg ilyen családias hangvételű koncerteket is játszott, amikor így összegyűltek ugye a jómódú emberek, és akkor adtak neki pénzt, hogy jöjjön oda nekik zongorázni, és adjon egy estet.
0: Így van.
1: És akkor ott ugye ezt jól tudom, hogy voltak ilyenek.
0: Sőt, hát valójában ezek a szalonok voltak a klasszikus, igen, zenének, az otthonai.
1: Igen.
0: És nem óriási koncerttermeket építettek akkoriban.
1: Igen.
0: Hanem ezek az összejövetelek.
1: És a hangulat. És ilyen család, és maga lehet muzsikálni, igen, lehet szépen, úgy, ahogy az ember tényleg, igen, szeretne, mert hogy jól érzi magát, és valójában egy családias légkör jön létre. És nincs úgymond szakadék a színpad és a közönség között. Hanem így.
0: Ez nagyon fontos.
1: Így. Nem úgy van, hogy én vagyok a színpadon, én vagyok a király, és a közönség meg ott van lent valahol sötétbe, és
0: lent bulizik.
1: És akkor nem tudom, mit csinál, és két világ van valójában együtt, hanem együtt vagyunk emberek, játszik az előadó, és akkor néha még ki is nézek a közönségre, látom, mosolyognak, akkor én is mosolyog, de közben játszok tovább. Szóval én ezt szeretem.
0: Egy picit beszéljünk a vendéglátóról, hogy tulajdonképpen már nagyjából értjük, hogy mi az a vendéglátó, illetve mi a funkciója ennek, de ez zenész szempontból, zenei szempontból, szakmai szempontból hogyan néz ki? Mondjuk más harmóniákat használsz, mint a jazzben? Vagy most, mint laikus kérdezem tőle.
1: Igen, tehát, igen. Hogy... Ez úgy néz ki, ez nagyon jó egyébként a kérdés, köszönöm, hogy a vendéglátóba az ember odaül a zongorához, és azt kell játszani, amire az emberek kíváncsiak.
0: Aha. Ez nagyon jó,
1: itt
0: de...
1: Most, itt tudod, ismerni kell az embereket. Aha. Szóval nem mindegy, hogy most magyarok ülnek ott, nem mindegy, hogy fiatalok ülnek ott, még azon belül is, vagy idősebbek, vagy beülnek például hollandok, vagy beülnek amerikaiak, vagy bár. Itt nézni kell a közönséget, hogy ki ül ott. Itt nem úgy játszok, hogy én most bemegyek, és akár törik szakad, én ugyanazt fogom játszani. Hát, az nem lehet.
0: Uh-huh.
1: Mert hát akkor lehet arra, amit én akarok játszani, arra nem kíváncsiak.
0: Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból egy vendéglátó zongorista az olyan, mint egy jó prímás.
1: Kiszolgálja, ugyanaz.
0: Kiemelkedő prímás.
1: Hogy kiszolgálja, igaz? A vendéget. Aha. Valójában kiszolgáljuk a vendéget, és hogy mondtad a jazz akkordokat, hogy az, hogy már, hogy én azt hogyan játszom el azt a nótát, az már rajtam múlik. Uh-huh. És ez tetszik benne, ez a szabadság, hogy én például tudom, hogy a magyarok nagyon szeretik a kicsi gyerevem rózsát szedni, állandóan ugye ez top sláger a mai napig, és nem hiába, mert nagyon nagy szám, és nagyon jó szövegdala minden. És, de viszont azt úgy játszom, hogy én akarom.
0: Ezeknek azért mégiscsak van egy stílusuk is.
1: Ez a bázongorázásnak is van egy stílus, egy, ami, hogy a bázongorázás is, nem mondanánk azt, hogy jazz, de jazzes. Hogy jazzes, mm-hmm. ilyen is, olyan is, és valójában mégis van egy önálló stílusa. Mm.
0: Tehát mondjuk egyszerűbbek a harmóniák, szabad ezt mondani, mint a jazz akkordokban? Mert ott azért, mit tudom én, sok a 13-as, 11-es akkord, míg mondjuk a bárzongoristák kevésbé.
1: Nem is ezt mondanám, hogy egyszerűbbek a harmóniák egyébként, mert lehet harmonizálni a dalt úgy, hogy modernebbül szóljon, és közben a téma szépen szóljon, hanem az, hogy nem kell annyira elmenni messzire. Szóval ez a lemez, egyébként nagyon jó, hogy mondod, mert a lemezre is jellemző, hogy nem kell annyira elmenni a daltól. Hanem azért maradjunk a dalba benne, és néha tegyünk egy kis kitérőt, de térjünk vissza a dalhoz. Szóval ne az legyen, hogy nagyon elrugaszkodunk a témától.
0: Na jó, de a jazzben is ez van, csak ott egy picit, mint hogyha nagyobb lenne a szabadság, és ott olyanok az improvizációk, amikor már időnként az ember fel sem ismeri a témát.
1: Igen, és ugye
0: az időnként, az persze ennek is
1: nyilván, nyilván, és egy. Ugye a jazznél az van, hogy ugye improvizálnak 5-6-7-8 kör, szóval ott, időben is ugye az improvizációra több idő. Inkább ezt mondanám, hogy hogy a jazznél ugye maga az improvizációs részre több idő van, mert ott ugye az improvizáción van a hangsúly. Hogy ki hogy improvizál. A bálzenében nem jó, ha például egy számra olyan sokat improvizál az ember, mert akkor már akik ott ülnek, lehet, hogy nekik ez már, ugye ők nem jazz koncertre jönnek.
0: Így van.
1: Hát ezt kell tudni, hogy miért vannak ott. Ők azért jönnek, hogy meghallgassák a Szomorú Vasárnap című dalt, és felismerjék a dalt.

0: kiknek szól ez a CD, ez az album? Hiszen ha egy bárban vagy, egy bárban zongorázol, vagy mondjuk egy hotelben, egy ötcsillagos hotelben, akkor igen, látod a vendégeket, hogy kik vannak ott.
1: Igen.
0: Külföldiek, magyarok, sőt, hogyha külföldiek, akkor mondjuk japánok vagy amerikaiak, és akkor nekik zongorázol olyan dalokat, amik elsősorban nekik szólnak.
1: Igen.
0: Egy CD-t, egy albumot ilyen szempontból hogy lehet becélozni, hogy tulajdonképpen ki az a közönség, akinek ez szól?
1: Hát ez a lemez ugye elsősorban azoknak szól, akik szeretik a, most viccesen fog hangzani, de a zongora hangját.
0: Jó, de jó.
1: De stílustól függetlenül, akik szeretik hallgatni a zongorát, ha valaki játszik a zongorán. És én úgy gondolom, hogy ez a lemez tetszett olyanoknak is, akik a klasszikus zongorázást szokták hallgatni, és tetszett olyanoknak is, akik a jazz zongorázást szeretik, és azt szokták hallgatni. És szeretik úgymond, most ilyen romásan fog fogalmazni, de a finom muzsikát. Mert valójában ilyen muzsikálásról van szó, dallamokról, és hogy finoman eljátszva, de azért legyenek néha egy-két olyan részben, ami nem egyértelmű, vagy legyen meglepetés, ne legyen egy hangú zene, legyenek benne meglepetések, ugye. És valójában, amikor én a lemezt ugye készítettem, akkor arra gondoltam, és úgy próbáltam ezt megformálni, hogy el tudjam játszani azt, amit én leginkább tudok. És az, hogy utána, hogy ez kinek szól, valójában mindenkinek szól, aki szereti.
0: Egy picit elcsépelt ez a szó, hogy játék, tehát hogy zongora játék, meg játszok a zongorán, de egyébként most konkrétan erről van szó ebben, igen, az esetben, hogy ez valóban egy játék. Nem csak zongorázásról van szó, hanem hogy eljátszunk egy picit ezzel a hangszerrel.
1: Így van, meg a dallal.
0: Eljátszunk meg a dallal.
1: Igen, a hangszerrel, meg a dallal, és nagyon örülök neki, hogy észtenvé zongorán tehettem ezt meg.
0: És egyébként a másik szó a muzsikálás. Tehát, hogy pont ezt lehet kihallani a játékodban ebben az esetben is, hogy nem egy egyszerű előadásról van szó, hanem egy szórakoztató muzsikálásról, muzsikáról. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez is egy elcsépelt szó, én azt gondolom mostanában. Igen. De ha az ember leül és meghallgatja ezt a CD-t, végighallgatja, vagy csak akár részleteket hallgat belőle, akkor is a muzsikát fogja belőle kihallani.
1: Igen, valójában ez a lényeg, hogy legyen lelke a zenének. Mm. Szóval nyilván technika is kell, meg stb.
0: Hát ezek
1: de
0: alapok.
1: Meg kell tanulni az embernek nyilván azért valamennyire zongorázni, sőt minél jobban, ahogy kitellik magától, de aminek lelke van, én úgy gondolom, aminek lelke van, az mindig megfogja az embereket. Mm. És máshogy nem is lehet játszani. De nem érdemes, vagy hogy mondjam, hogy az ember akkor játszon, ha érzi, hogy beleteszi lelkét.
0: Egy picit térjünk vissza a tracklistához, tehát a dalokhoz.
1: Igen.
0: Hiszen azért a meseautó,
1: igen,
0: a szomorú vasárnap, a What a Wonderful World levél apukához, Papa Can You Hear Me, és a saját számod For My God, mellett azért megszólal más is. Itt van például az Over the Rainbow, amiről még nem nagyon beszéltünk, ha jól emlékszel.
1: Igen.
0: Ami, hát amikor én ezt hallgattam, ezt a dalt, ugyebár nekem benne van nagyon a fülemben a Jared Tatum.
1: Hát ez a kedvenc
0: és itt is azt hallottam, hogy azt a mindenit, milyen harmóniák. Tehát itt azért volt egy kis Jared beütés, egy kis hatás, hiszen ez alól nem tudjuk magunkat.
1: A kedvenc felvételem.
0: Igen.
1: Tehát most pont rátapintottál.
0: Nekem is.
1: Lesz a nótát, szerintem a világon senki nem zongorázza, ugye.
0: Ez egy őrült klasszikus, és mondom, hú, van benne egy-két ilyen harmónia, de alapvetően azért ez a te sajátod és a te saját előadásmódod, de azért mégiscsak egy kis jazz akkord, és annyira, és ez nagyon pozitív volt számomra.
1: De jó, örülök neki.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen azért került föl a listára, mert ez az egyik kedvenced?
1: Nekem ez az egyik kedvenc dalom. Igen.
0: Egyébként nekem is, csendben elmondom.

0: de aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

tartom ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek-e valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapták a telit. Megismertem a lelkem, a jellemet, minden mozdulat kiábrán.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértést, szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
5: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Mi a története a Bohóc dalnak, vagy a Valaki kell nekem is?
6: A Bohóc dalnak az a története, ez egy 1942-ben bemutatott Szerelmi Láz című fekete-fehér magyar romantikus vígjátékból származik, ebben Dajka Margit énekelt ezt a dalt, és ez amióta én meghallgattam, nem is tudom, évekkel ezelőtt, ezt a dalt. De azóta ez egyik kedvenc dalom lehet, mert van szövege van, és van zenéje, szerintem kegyetlen, és kár, hogy már nem írnak ilyen dalokat. Én nem tudom.
5: Ne is mond.
6: Kéne. Olyan szövege van, ugye, hogy az egyik ember gazdag, az övé minden kincs, van palotája, aranyszobája, de boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, viszont a végén meg az jön ki, ő viszont éjjel hal. Az lesz a szövege majd. Szóval nagyon nagy szöveg, és óriási szöveg, és óriási zene. És ezt ugye szerettem volna mindenféleképp főzongorázni lemezre.

0: Valaki kell nekem is. Ennek mi a története?
1: Igen, a valaki kell nekem is. Valami mindegyikre elmondhatom, ezek a kedvenc dalaim. Ez egy régi magyar dal, ami egyébként érdekes, mert én nem is az eredeti dalról ismertem meg legelőször, hanem a Váradi Roma Cafétól. Aha. Én a Váradi Roma Café lemezen hallottam még évekkel ezelőtt, és már elsőre, fú, gondolom, milyen jó. Hát, hogy ők játsszák, az is nagyon, ugye persze, nem szeretem őket. És de az egész szöveg, a dallama, szóval ezt a dalt azóta nagyon szeretem. Szeretem játszani is.
2: És rendszeresen játszom.
1: És rendszeresen ezt játszom, igen, igen.

0: a februári szerelem?
1: Hát a februári szerelem meg ugye szerettem volna lemezre játszani mindenféleképp egy ifjabb Járóka Sándor dalt. Ugye ifjabb Járóka Sándor nekem egyik zenei példaképem, ugye

Nem kell róla mit mondani, zseni. Szóval zeneileg olyan lélek, ami az ő játékában volt, nem igazán tudok sok embert mondani. És egy óriási zenei példakép. És hát ami zenéket megírt, ugye, hát többet is írt, és azok közül szerettem volna egyet választani a lemezre, és akkor így esett választás a februári szerelemre.

0: Engem nem lehet elfelejteni, ha jól emlékszem, Zalatnai Sarolta énekelte.
1: Igen, ez nagyon régi dal már, ez is.
0: Nekem legalábbis vele van a fülemben.
1: Igen, most az eredeti kitő van, ez egyébként jó kérdés, mert sok-sok előadó ilyenek köztük, ugye Zalatnai Sarolta is, és nagyon jó kis dal. És ez úgy képzeld, de úgy került fel a lemez, hogy eredetileg ez nem lett volna a lemezen. Mármint, hogy én először, ebből egyébként több dal van, most már így belemegyünk, több dal van, amit én először én nem tettem a lemezre.
0: Aha.
1: És képzeld el, hogy a kedves barátom, aki segít ugye a Spotify-os elérhetőségben majd, a Horváth Gáspár, ő több dalra is azt mondta, hogy ez miért nem megy rá, mert ugye átküldtem neki a felvételeket. És én először nem találtam úgy, hogy rajta kéne, hogy legyen, hogy mondjam. Nem válogattam be. Uh-huh. És aztán bekerült, ez egy vidámabb hangvételű dal egyébként a lemezen, és szerintem ez most is színesíti a lemezt ezzel, hogy ez ilyen kis tempósabb, kis vidámabb dal, és nagyon szeretem.

0: egy album, egy CD esetében mindig nagyon fontos, hogy milyen sorrendben vannak ezek
1: igen,
0: a dalok.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogyha az ember Spotify-t hallgat, akkor általában, vagy bármilyen zene megosztót,
1: igen,
0: akkor általában egy-egy dalt meghallgat egy albumról, vagy inkább csak egyet, mert beválogatja esetleg az algoritmus, és akkor utána megyünk is tovább.
1: Igen.
0: De ritkán ül le az ember, hogy akkor most végighallgat egy teljes albumot, főleg a zene megosztókon.
1: Igen.
0: De
1: igen,
0: azért nyilván nálad azért fontos volt, hogy milyen sorrendben van.
1: Fontos volt, igen, meg jól mondod ezt az egész albumot végighallgatni dolgot, mert pont ezért nem akartam ilyen, mert fővettem 3 órás anyagot kb. Vagy 4, nem tudom, de egész nap ugye nagyon sok dalt fővettem, és szerettem volna ilyen 40-50 perc közé besűríteni a lemezt, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon hosszú, és a sorrendet úgy alakítottam össze, hogy a legelső dal, ami ugye van a lemezen, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, és együtt játszom a Levélapukához című dallal, ez két okból is ez lett az első dal a lemezen. Az egyik az, hogy benne van a Levélapukájához című dal, uh-huh, az a második dal, és valójában ezzel is zárom majd a lemezt, csak ugye zenekari formációba is énekkel. Uh-huh. Jól tudom, ez egy jó keretet ad neki.
0: Ez nagyon jó.
1: És a másik az, hogy ez ilyen kis dallamos, kis egyszerű hangvételű játékmódra sikerült, és ez szerintem ilyen jó bevezető a lemeznek.
0: Tehát az ember már az elején akkor
1: az elején meghallja, ilyen hangulatba kerül, még úgymond nem az a hogy fogalmazzak, ilyen bevezetésre szerintem így alkalmas ez a dal így első dalnak, és próbáltam utána úgy tenni a dalokat, hogy azért hangnemek szerint is, ha van egy dúros, akkor jön egy mólos hangnem, stb. Akkor a ugye van különböző hangulatú dalok rajta, például a szomorú, vagyis a meseautó, ez egy kis valceres, ilyen kis könnyedebben fogyasztható dal lett, a szomorú vasárnap az kicsi sötétebb, ugye ez muszáj, azért szerintem ezt a dalt már így játszani, így is szeretem, és amit mondtál, engem nem lehet elfelejteni, ez ilyen kis vidámabbra sikerült, úgyhogy próbáltam úgy, hogy különböző hangulatok legyenek.
0: Tehát, hogy mindenféle oldaladat egy picit bemutatja.
1: Úgymond igen, mert ugye azért a vendéglátózás is arról szól, hogy különböző zenéket játszunk, különböző stílusban, különböző tempóban.
0: Ha egy számot kellene valakinek ajánlani, akkor melyiket ajánlanád legszívesebben? Melyik az a dal, amelyik legjobban magába sűríti a te eszenciádat, személyiségedet?
1: Hát, hogy magába sűríti, azt nem tudom, de amit ajánlanék, hogyha egyet kell választani, hogy tessék, most mondok, amit játszátok le a rádión, ez egy dal, akkor lehet a Bohóz dal lenne.
0: Akit érdekel, akkor a CD a zene megosztókon megtalálhatja. Lesz esetleg belőle lemez bemutató, album bemutató, koncert?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. Egyébként nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy a lemez készítése közben meg úgy stb., hogy azon voltam, hogy létrejöjjön valójában most már, és örülök, hogy ez pont a 40. születésnapomra valósult meg. De hogyha lesz, most nem tudok konkrétot mondani, de hogyha lesz lehetőség, akkor minden bizonyja is, akkor szólni fogok.
0: Milyen utóéletet szánsz az albumnak, a CD-nek?
1: Ez egyik oka az is volt ugye a lemezkészítésnek, hogy ugye meg nincs lemezem. És hogy legyen valami, ami ugye az enyém, úgymond. És hogyha most jó nagy szavakat mondok, de ha már nem leszek, meg stb., vagy hogyha már hogy azért meg lehessen hallgatni valahol, vagy stb. Meg jellemző az, tudod, sokszor volt, hogy játszottam koncerten, ittottam ott, múltkor például épp említettem Magyar Zeneházát, ugye ott például hát mindenki, kb. Akik ott ültek, így jöttek oda hozzám, hogy vennének lemezt, meg szeretnék otthon hallgatni, nagyon jó élmény volt nekik, és szeretnék otthon meghallgatni a zenét, de ez még nem a mostani koncertem volt, hanem még az alezelőző, amikor még ugye nem volt még lemezem, meg semmi, és akkor nem tudtam mit mondani, és már ez többször előfordult velem, hogy ugye a Four Seasons-be is külföldi vendégek, hogy Spotify, hát hallgatnánk, nagyon tetszett, és nem tudtam nekik mit mondani. És amikor mondtam, hogy hát nincs, akkor ilyen kicsit ilyen furcsán néztek, hogy miért nincs meg meg hát nem értették, hogy hát miért nincs lemez egy zenésznek, vagy stb. És ez valójában jogosan mondták, mert szerintem egy zenésznek kell, hogy legyen ő lemeze. És amit mondtál, hogy utóélet, szeretném, hogyha ez egy jó színfolt lenne ebbe a műfajba, ebbe a bálzenei műfajba, meg a szólózongora lemezek között, ez egy ilyen színfolt legyen.
0: Nem csak egy egyszerű színfoltról beszélgetünk szerintem, ne haragudj, hanem egy igazán hiánypótló CD-ről, albumról, hiszen az ember nem nagyon hall ilyet. Tehát ez egy nagyon speciális előadásmód. Sajnos most már Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy különleges előadásmód, amit te képviselsz.
1: Na, köszönöm.
0: Azért mondom, hogy sajnos, igen, hiszen maga értem. Műfaj kevésbé népszerű manapság.
1: Igen.
0: De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó, hogy akkor aki érdeklődik a műfaj iránt, tehát a vendéglátó iránt, az hallgathatja ezen a CD-n keresztül is, hogy milyen volt régen, amikor az ember beült egy kávéházba, és hallhatott egy jó vendéglátói zenészt. Kicsit olyan
1: köszönöm.
0: Volt, mint amikor nyilván egy jó prímást hallgat az ember.
1: Igen, köszönöm. Mert, hogy... Én valójában én a cigányzenén nőttem föl. Persze. És valójában mindig azt a zenét szerettem volna játszani zongorán. Ez valójában hogy mindig célom volt, hogy apuékat hallgattam cigányzenekarral, és milyen jó lenne ez zongorán nekem eljárni.
0: Ne is mondd. Nekem is nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén. De a zongora az nem illik bele a cigányzenébe,
1: de igen, mégse. Igen. Viszont a magyar slágerek meg igen?
0: Igen, pontosan.
1: És valójában ez a magyar slágerekbe ezt vissza lehet hozni. Uh-huh. Ezt a hangulatot. Uh-huh. Ezt a cigányzenés hangulatot. Beletenni zongorával, mert ugye a magyar slágerek meg adottak, mert ugye a magyar zene, cigány zene az valójában egy. Tehát úgy mondjam, hangulatra, nekem. Az igazi magyar zene, az igazi cigány zene. Ugye cigányzenészek játsszák a magyar zenét az étterembe.
0: Így van.
1: Szóval. És ezek a magyar dalok is ugye most egy cigány által vannak előadva a zongorán. Ezt is lehetne fogalmazni. És úgy gondolom egyébként, hogy van velünk ebben a cigánságban. Szerintem a cigánság, és ezt Szarcsi Lakatos Béla bácsi mondta, és sose felejtem el, hogy örülni kell a cigánságnak, és tudod, mi Józsi? És mondom, miért? Azt mondja, hát az nekünk az benne van a zenébe is. Akarva akaratlanul. És az ott van. Szóval az identitásunkat nem tudjuk külön választani attól a zenétől, amit játszunk.

0: Na jó, de most elsősorban mi most a magyar cigányoknak arról a részéről beszélgetünk, igen, akik muzsikus cigányok. Tehát igen, ez valójában, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire jelentős a cigányságon belül. Egyébként nagy kutatók is gyakran említik, hogy tulajdonképpen a zenész cigányok, a muzsikus cigányok, igen, azok valójában a krémjét képezik, az elit osztályát képezik általában a cigányoknak. És ők valóban amiféle, amilyen tradíciót magukba hordoznak, amit nyilván nem az utóbbi évtizedekben, hanem inkább az utóbbi évszázadokban alakítottak ki, igen, az valami annyira speciális dolog, ami csak rájuk jellemző. És hát nyilván ezt szerették a külföldiek régen is, manapság is. Ettől lett híres a cigányzene. Ez egy magyar sajátosság.
1: Hungarikum.
0: Hát ez pontosan.
1: Így van. Ez így
0: tehát
1: van.
0: A Gulyás és a Puskás mellett a cigányzene.
1: Így van.
0: Még akkor is, ha zongorán van előadva.
1: Így van.
0: És akkor meg főleg, hogyha egy olyan magyar slágert ad elő valaki, mint a Meseautó, vagy ugye bár a Szomorú Vasárnap.
1: Igen. Igen, szerintem ez a két műfaj szorosan egybefügg, a kávéházi cigányzene és a magyar bárzongorázás.
0: Ez egyébként gyakran együtt járt kéz a kézbe régen, hiszen amíg mondjuk az egyik étteremben cigányzenészek voltak az egyik teremben,
1: igen,
0: a másik teremben bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Apuéknál is ez így volt a Hotel Olimpiában például, ha visszaemlékszem, de akár a 90-es
1: igen,
0: évekre,
1: igen,
0: 80-as évekre.
1: Igen, igen. Igen.
0: Ugye, tehát az nagyon jellemző volt, hogy aki cigányzenét akart hallani, magyar cigányzenét, az akkor a magyaros részben van, de aki pedig inkább a zongorát kedvelte jobban, akkor az a másik teremben.
1: Így van, így van. És ugye, de igen, az esküvőkön is volt ilyen, hogy játszott egy cigányzenekar, akkor mondjuk utána volt egy rész, amikor jött egy jó bárzongorista, vagy netántán még énekelt is jól, akkor énekzongorával még szórakoztatta az embereket. Vagy például most is, hogyha le akarnánk menni ugye egy jó helyre, már nem nagyon. Szóval nagyon ritka, hogy lemenjek. Most lesz például a születésnapom, és ugye október 1-én, amikor jelenik a lemez, és ugye nagyon gondolkoztam, hogy le kéne menni hallgatni jó cigányzenét. Még egy-két helyre tudok menni. És ennyi.
0: Igen.
1: És ennyi. Igen.
0: Én vadászom ezeket a helyeket, meg kell mondanom őszintén, mert Andriskámat, aki most már ugye már 2 éves,
1: igen,
0: szeretném elvinni ezekre a helyekre, hogy megtapasztalja.
1: Meg amíg lehet.
0: Többet. Pontosan.
1: Meg amíg lehet. Hát ki tudja, hogy meddig lehet.
0: Ne is mond. Úgyhogy én nagyon aggódom, hogy
1: igen,
0: hogy fog felnőni.
1: Azt elhiszem. Igen. Igen.
0: Egy picit térjünk rá még mindig a CD-nek, az albumnak az utóéletére. Hiszen az egy dolog, hogy egy zenész, egy muzsikus felvesz valamit. Ez valahogy a szakmájából adódik. Talán ez a legkönnyebb része, de utána jön az, hogy mi a helyzet például a marketinggel, ami nagyon fontos manapság.
1: Hú, hát ne is mondd,
0: segít neked ebben valaki, esetleg a mesterséges intelligencia, vagy valami tanácsadó?
1: Nem, az igazság, hogy őszintén megmondom, ez a lemez nem ilyen célból jön létre. Szóval ez jobban ilyen, de igazad van, igazad van.
0: Egy CD pontosan ebből a célból jön létre.
1: De igazad van, szóval ezen a téren nekem kéne erősödnöm, sőt, nagyon kéne erősödni. Marketing téren, szóval én egyelőre most örülök, hogy bárki hozzáférhet majd, ugye online a lemez, ez bárki hallgathatja, és remélem, hogy jók lesznek. Most én a visszajelzésekre vagyok nagyon kíváncsi. Főleg ugye közvetlen ismerősöktől, zenészektől, mert ezt még nem jól hallotta senki. Szóval, de ez a marketing kérdés jó kérdés.
0: De valójában, amit most létrehoztál, ez, hát őszinte leszek, tehát ez elsősorban nem a szakmának szól, hanem a nagy közönségnek. Sőt, nem is biztos, hogy csak magyar közönséget kell ilyenkor megcélozni,
1: igen,
0: hanem tényleg a világon bárki elérhető. A világon bárki meghallgathatja a közösségi,
1: igen,
0: oldalakon, a megosztó oldalakon.
1: Igen.
0: Tehát ezért is kérdezem, hogy milyen terved van arra, hogy megszólítsd a külföldi közönséget is, hiszen nekem az a tapasztalatom sajnos, hogyha az ember nem tesz mögé valamiféle marketinget, akkor hiába van fönt akár egy ilyen nagy megosztón is, valahogy nincs meg az a fajta hallgatottsága, amit remél tőle az ember.
1: Igen, tudom, miről beszélsz, van nagyon sok jó barátom közeli ismer, akikkel játszok együtt, hogy például úgy csinálnak TikTokon videókat, és akkor nap-nap töltenek fel videókat, és ez nagyon megy. Szóval most valahogy ilyen világ van,
0: igen,
1: és már többször mondták, hogy ezt el kéne kezdeni, zongorázzak, ilyen kis videókat az följe híres dalokat, uh-huh. meg stb. Igen, lehet, hogy fog ilyen lenni. Szóval lehet, hogy...
0: tehát, hogy azért mi már ebben nőttünk fel, én igen, azt kell, hogy mondjam. Igen, tehát, hogy igen. mi az a generáció vagyunk, akik simán használjuk ezeket.
1: Igen.
0: Habár
1: igen.
0: még azért érezzük a régi világnak a tradícióját.
1: Igen, az igaz, én ilyen retro beállítottságú vagyok. Uh-huh. Én az nem baj, mert sok mindenben, de igazad van. Szóval erre oda kéne figyelnem. Erre a marketing, meg stb. Dologra. De én annak már örülni fogok egyébként, nagyon, hogyha ebből a lemezből származik fellépés. Uh-huh. Én Álisnek egyébként azt elmondhatom, hogy én nekem ugye nincs menedzser, vagy nincs, aki intézi a koncerteket, stb. De viszont az egyik koncertből, vagy az egyik muzsikálásból mindig jött egy másik. És akkor mindig itt játszottam, akkor utána szóltak amott, hogyha elmentem mondjuk egy versenyre játszani, akkor utána elkezdtem muzsikálni itt, ott, amott, és mindig adódott. Azért el is mondtam, hogy Isten nélkül ez nem lehetne, és én hiszem azt, hogy nekem ő segít, és idáig is mindig játszottam, és volt lehetőségem itt-ott előadni.
0: De aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok Isten hite és a vallásosság. A cigányság vallásossága rendkívül sokszínű, hiszen a különböző roma közösségek történelmük során mindig kapcsolatban álltak azokkal a népekkel és kultúrákkal, amelyek között éltek. Emiatt a cigány emberek vallási életében többféle keresztény felekezet hagyományai, valamint régebbi népi hiedelmek és sajátos közösségi szokások is megjelennek. A vallás sok roma család számára nem csupán templomi szertartás sokat jelent, hanem a mindennapi élet, a családi és az erkölcsi értékek fontos része. A legtöbb magyarországi roma közösség történelmileg valamilyen keresztény felekezethez kapcsolódik. Vannak katolikus, református és görög katolikus romák, de az elmúlt évtizedekben a különböző evangéliumi és pünkösdi gyülekezetek sok roma embert szólítottak meg. A hit sok családban erős közösségteremtő erővé vált. A közös istentisztelet, az éneklés, az imádkozás és a vallási ünnepek alkalmat teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt legyenek. A cigány vallásosság egyik fontos jellemzője a család szerepe. Az idősebb generációk gyakran továbbadják a fiatalabbnak a hithez kapcsolódó szokásokat és értékeket. Az ima sok családban a nehéz élethelyzetekben különösen fontos. Betegség, veszteség, családi problémák vagy bizonytalan időszakok idején sokan Istenhez fordulnak segítségért és erőért. A vallás így nem csak egy tanításrendszer, hanem lelki kapaszkodó is lehet. A keresztény hit mellett a roma közösség népi hiedelemvilága érdekes, egyes hagyományokban megtalálhatók a szerencsével, ártó erőkkel, álmokkal, halállal vagy természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos elképzelések. Ez